0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby rádió.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobby rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
6: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást.
3: Jó szórakozást.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: De bíbe!

0: jobbi rádió.
1: Rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.

0: Kamureklám.
1: Sanyi bátyám, árulja el nekünk, mik egy jó kertész teendői ebben az évszakban.
2: Hát a szőlők tüvek egyik fenesége, hogy megsúnyadnak, ha nem kurtítják rendesen. Ezért kell ez időtájt kollantyúval még déli jézinyi. Sok felé ilyenkor viszik ki az anyóst a határba madár ijesztő helyett. Ilyenkor szoktuk kereplővel elhesegetni a seregélyeket, no meg a villanyszámlást.
1: Sanyi bátyám, melyek azok a hagyományok, amelyeket ma is ápolnak a faluban?
2: Ebben az évszakban is szokás a kocsmában kumban tanni. A férfiak együtt iszogatnak, és amikor fizetni kell, azt mondják, nincs egy kumba vasunk sem. A fiatalok ilyenkor termékenyek, mint a kisbíró születkor. Ma is élő népszokás a szénakazal mellett hetyeg is, majd a bovjában kettyint is. Ezután jön a kertek alatt haza a kullogás, majd ha a lányos háznál rájöttek, a silóban sunyítás.
1: Sándor bátyám, köszönjük szépen! Piroska néném, kezicsókolom, de jó, hogy látom. Mi jót tetszik ezt szép időben csinálni?
3: Jó, gyermekem, ne is kírd ezt.
1: No, miért, Piroska néném?
3: Hamarabb eljött a jó idő, mint az én jó uram a kucsmából, úgy mondom, hogy...
1: Piroska néném, engedje meg, hogy megkérdezzem, mióta tetszik bottal járni?
3: Mióta a férjem részeges, tekergő, úgy mondom.
1: Hogy tetszik ezt érteni?
3: Úgy, fiacskám, hogy azóta bottal üthetem a nyomát.
1: Hol tetszenek nyaralni, Piroska nénémék az idén?
3: Tehénúsztatónál.
1: Na és mit tetszenek ott csinálni? Napozni?
3: Kedves fiam, merjük a vizet.
1: Kimerni a vizet? Tehát azt miért?
3: Jaj, úgy mondom, hogy mert nem tudok úszni.
1: Piroska néném, hová tetszik vinni azt a tömérdek tűzifát?
3: Begyújtok.
1: Ebben a jó időben?
3: Hát, azt mondja a Sándorom, kialudt a láng.
1: Gondolom a kályhában.
3: Eredj már gyermekem a szívibe.
1: Akkor?
3: Akkor a fene egye meg azt a vinnembert, inkább begyújtok neki felmelegíteni, mint hogy itt meghívjon nekem reggelre. Hiába mondom neki, úgy mondom, hogy menjék már orvos, ha...
1: No, de úgy látom, éppen itt jön Sándor bátyám.
3: De, hogy a fene egye ki a kicsen...
1: Piroska néném, Sándor bátyám, ne tessenek verekedni. Kedves hallgatóink, ebben a nagy ordításban próbálok önöktől elbúcsúzni. Jézusom, fellöknek engem is, de segítség!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
1: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ!
0: Omega! Oh, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Teremtés koronája! Az igazi pasis műsor!
2: Teremtés koronái! Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak!

kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozó gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollen terhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Szivárvány.
1: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Ingyenes Sirius Maestro és Fotex Visa kártya és ajándék CD. Csak a KNH bakszám. Csak a KNH faszámlát nyit.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: A vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a sínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
2: Sziasztok! Mi

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csak Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság. Megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet. Kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a salátatörvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Műsorajánló.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Mm. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 29-én köszöntjük Péter és Pál nevű kedves hallgatóinkat. A Péter héber görög latin eredetű férfinév, jelentése szikla. A Péter keresztnév erős egyéniséget, függetlenséget, önbizalmat adhat viselőinek, kezdeményező személyiség kialakulását segíti elő, becézése Péterke, Petyus, Peti, Petike, Petya és Petyó, jeles viselői a névnek, Balázs Péter, Benkő Péter, színészek, Gesti Péter, reklámszakember, dalszövegíró és énekes, Hajdú Péter, műsorvezető, Hauman Péter, Kossuth Díjas színművész, rendező, Huszti Péter, Kossuth Díjas színész, rendező, Pázmány Péter, esztergomi érsek, bíboros, Rudolf Péter, színész, valamint ön kedves Péter. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfinév jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselője a névnek, II. János Pál pápa, Eszterházi Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál, énekes, Teleki Pál, államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál, történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál, mérnök, valamint ön kedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Alícia, Alíz, Beáta, Ditta, Emma, Judit, Keszi, Keveb, Kövecs, Orbán, Orbó, Petra, Szalome, Szulamit, Ulászló és Urbán nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1400. június 29-e az első időpontunk, Péter Pál nap, az aratás kezdete. Ezen a napon megszentelték az aratóeszközöket. Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka mozgalmának védőszentje. Maradjunk még ebben az évszázadban, 1456. június 29-e, a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként harmadik Kallixtus pápa elrendelte a déli harangozást. Folytassuk a 16. század elejével, 1520. június 29-ével. Második Montezuma Hokoyocin, azték uralkodó meghalt Tenochtitlánban, a spanyol hódítók fogságában. Az utolsó azték uralkodót saját népe ölte meg, mert megpróbálta leverni a spanyolok elleni lázadást. Folytassuk a 19. századdal, 1884. június 29-én megszületett Szépernő, költő, író. Lépjünk át a századfordulóra, 1900. június 29-én született Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, esszéista. Leghíresebb műve a Kis herceg. 1935-tel folytatjuk, június 29-én megszületett Montág Imre nyelvész, színészpedagógus.

0: Meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma legrangosabb kitüntetését. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 6. részéből.
1: És szólt az Úr Mózesnek: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket.

0: Rádió.
1: 2026. június 29-e, hétfő. Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 13-tól a 19. versig. Abban az időben, amikor Jézus vidékre ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokó kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Elmélkedés. Két út, egy cél. Észak-Olaszországban, Csiváte falu mellett egy zarándok ösvény végén található az ősi Szent Péter templom, amely a 11. században épült, és különleges helye az imádságnak és az elmélkedésnek. Nem a település közepén található, hanem egy hegy oldalában, ahová csak gyalog, egy erdei ösvényen lehet eljutni, így már az odavezető út is belső útként, lelki zarándoklatként hat. Ez a kis templom nem a hatalom vagy az uralkodás épülete, hanem a hűség és a lelki magasságra törekvés temploma méltó Szent Péterhez, aki bár gyarló ember volt, engedte, hogy Krisztus vezesse felfelé. A templom belső díszítése egyszerre letisztult és gazdag. A szentély feletti kép különösen figyelemre méltó. Krisztust trónon ábrázolja, mellette Péter és Pál apostollal, akik a mennyei dicsőség tanúi. Péter már nem a saját gyengeségeiben él, hanem Krisztus arcát tükrözi vissza. A hit nem lefelé húz, hanem felfelé emel, akkor is, ha a lélek fáradt, az út köves, és a szív még nem biztos a válaszban. A templom elhelyezkedése, egyszerűsége és elvonultsága olyan belső, csendes helyre hív, ahol Péter apostol példája új megvilágításba kerül. A gyengeségeinken keresztül vezet az út a sziklává válásig. És ez nem csak Péter története, hanem a miénk is. Ez a kis Szent Péter templom egy hegyi zarándokhely, ahol a magasság és az alázat, a szépség és a szilárdság egyszerre van jelen. A mai ünnep evangéliumának középpontjában egy kérdés áll. Kinek tartotok engem? Ez a kérdés, ami egykor Fülöp Cezáreájának környékén elhangzott, azóta is minden hívő szívéhez szól szerte a világon. Nem elég tudni, hogy mások mit gondolnak Jézusról, hanem személyes választ kíván mindannyiunk részéről. A tanítványi élet nem utazás egy tömegközlekedési eszközön, vagy egyéni küzdelem. Péter apostol válasza az egyház hitvallása. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt nem emberi tudásból, hanem az atya kinyilatkoztatásából tudja. Az egyház nem emberi képességekre, hanem Istentől kapott hitre épül. Péter és Pál személyisége eltérő. Péter a halász, az egyszerű, sokszor botlatozó tanítvány, aki háromszor tagadta meg mesterét, de sírva megbánta. Pál a tanult, művelt farizeus, aki a keresztények üldözőjéből lett az evangélium bátor hirdetője. Két életút, amelyek egymással párhuzamosan haladnak, mégis egy pontban találkoznak, Jézus Krisztusban. Péter az egyház egységének, Pál a misszió és a gondolkodó hitnek a képviselője. Egyikük sem volt tökéletes, de talán éppen ezért hitelesek. Nem hibátlan szentek, hanem megtért emberek, akik Isten kegyelméből lettek apostolokká. Ma is szükség van Péterekre, akik vállalják az egység szolgálatát, és pálokra, akik mernek új utakat, új módszereket, új lehetőségeket keresni az evangélium továbbadásában. A világ nem változott sokat. Ma is vannak bálványok, ideológiák, közöny és üldöztetés. De Jézus kérdése ugyanúgy felhangzik, kinek mondasz engem? Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe nem két bibliai hős emlékezete, hanem meghívás a tanúságtételre. A keresztény ember nem csak Jézust követi, hanem vele együtt építi az egyházat is, mégpedig azzal, hogy vállaljuk a közösség terheit, küzdelmeit és örömeit. Az egyház nem tökéletes, de Krisztus testeként él. Péter és Pál példája arra tanít, hogy a kegyelem képes bárkiből új embert formálni, belőlem is. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egyházadat nem tökéletes emberekre, hanem élő hitre építetted. Köszönjük Péter bátorságát, aki botlásaiban is hűséges maradt hozzád, és Pál tüzes lelkületét, aki mindenét neked adta. Taníts minket is ilyen hűségre. Adj erőt, hogy megvalljunk téged minden helyzetben. Tölts el minket a Szent Lélekkel, aki őket vezette, hogy mi is a te világosságod és örömhíred hordozói legyünk a világban. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az Atlanti óceánon található Kanári-szigetek nevüket az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyákról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtó vadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy trieszti fogast hoztam önöknek. Elkészíthető különben tengeri halból is. A fogas egy kicsit drága. Fogassal mondom, hozzávalók 4 személyre. Fogas 60 deka, alma 4 darab, békön 15 deka, tejföl 4 deci, trapista sajt 40 deka, fokhagyma, só, petrezselyem ízlés szerint. A fogas szeleteket leszeljük, sózzuk, és lisztbe forgatva olívaolajon elősütjük. Ezután hal szeleteket az olajból kivéve lecsepegtetjük. A visszamaradt olívaolajban megsütjük az almakarikákat és a szeletelt békön szalonnát. Ezután tepsibe rakjuk a hal szeleteket, az almakarikákkal és a békönnel rétegezzük. Ezzel a tejfölbe fokhagymát, sót és friss petrezselymet vágunk, kikeverjük, és ezzel az öntettel bevonjuk a rétegzett halat. A tetejére reszelt sajtot rakunk, 180 fokos előmelegített sütőben szép pirosra megsütjük. Köretként burgonyapürét ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült. A tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaríkoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Június 29-e, hétfő. Budapesten mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszükleten kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. Egyirányosították mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton befelé az Angyalka utcánál mától útszűkületre számítsanak elektromos közműjavítása miatt.
5: Hobbirádió.hu
4: A rád

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 29-én köszöntjük Péter és Pál nevű kedves hallgatóinkat. A Péter héber görög latin eredetű férfinév, jelentése szikla. A Péter keresztnév erős egyéniséget, függetlenséget, önbizalmat adhat viselőinek, kezdeményező személyiség kialakulását segíti elő, becézése Péterke, Petyus, Peti, Petike, Petya és Petyó, jeles viselői a névnek, Balázs Péter, Benkő Péter, színészek, Gesti Péter, reklámszakember, dalszövegíró és énekes, Hajdú Péter, műsorvezető, Hauman Péter, Kossuth Díjas színművész, rendező, Huszti Péter, Kossuth Díjas színész, rendező, Pázmány Péter, esztergomi érsek, bíboros, Rudolf Péter, színész, valamint ön kedves Péter. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfinév jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselői a névnek, II. János Pál pápa, Eszterházi Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál, énekes, Teleki Pál, államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál, történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál, mérnök, valamint ön kedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Alícia, Alíz, Beáta, Ditta, Emma, Judit, Keszi, Keveb, Kövecs, Orbán, Orbó, Petra, Szalome, Szulamit, Ulászló és Urbán nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1400. június 29-e az első időpontunk, Péter Pál nap, az aratás kezdete. Ezen a napon megszentelték az arató eszközöket. Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka mozgalmának védőszentje. Maradjunk még ebben az évszázadban, 1456. június 29-e, a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként harmadik Kallixtusz pápa elrendelte a déli harangozást. Folytassuk a 16. század elejével, 1520. június 29-ével. Második Montecuma Hokoyocin, azték uralkodó meghalt Tenochtitlánban, a spanyol hódítók fogságában. Az utolsó azték uralkodót saját népe ölte meg, mert megpróbálta leverni a spanyolok elleni lázadást. Folytassuk a 19. századdal, 1884. június 29-én megszületett szépernő, költő, író. Lépjünk át a századfordulóra, 1900. június 29-én született Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, esszéista. Leghíresebb műve a Kis herceg. 1935-tel folytatjuk, június 29-én megszületett Montag Imre nyelvész, színészpedagógus. Aztán lépjünk a század, sőt ezred fordulóra. 2000. június 29-én meghalt Vittorio Gassman, olasz színészrendező. Legismertebb fémjei az ismerős ismeretlenek, valamint egy asszony illata. Még mindig a 21. század, 2003. június 29-én halt meg Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. A filmművészet legendás alakja 96 évesen Connecticuti otthonában halt meg. A színésznő a 90-es évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett. Összesen 12-szer jelölték Oscar-díjra, ebből 4 ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma e legrangosabb kitüntetését. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 6. részéből.
1: És szólt az Úr Mózesnek: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. június 29-e, hétfő. Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 13-tól a 19. versig. Abban az időben, amikor Jézus vidékre ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti, kinek tartatok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokolkapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Elmélkedés. Két út, egy cél. Észak-Olaszországban, Csiváte falu mellett egy zarándok ösvény végén található az ősi Szent Péter templom, amely a 11. században épült, és különleges helye az imádságnak és az elmélkedésnek. Nem a település közepén található, hanem egy hegy oldalában, ahová csak gyalog, egy erdei ösvényen lehet eljutni, így már az odavezető út is belső útként, lelki zarándoklatként hat. Ez a kis templom nem a hatalom vagy az uralkodás épülete, hanem a hűség és a lelki magasságra törekvés temploma méltó Szent Péterhez, aki bár gyarló ember volt, engedte, hogy Krisztus vezesse felfelé. A templom belső díszítése egyszerre letisztult és gazdag. A szentély feletti kép különösen figyelemre méltó. Krisztust trónon ábrázolja, mellette Péter és Pál apostollal, akik a mennyei dicsőség tanúi. Péter már nem a saját gyengeségeiben él, hanem Krisztus arcát tükrözi vissza. A hit nem lefelé húz, hanem felfelé emel, akkor is, ha a lélek fáradt, az út köves, és a szív még nem biztos a válaszban. A templom elhelyezkedése, egyszerűsége és elvonultsága olyan belső, csendes helyre hív, ahol Péter apostol példája új megvilágításba kerül. A gyengeségeinken keresztül vezet az út a sziklává válásig. És ez nem csak Péter története, hanem a miénk is. Ez a kis Szent Péter templom egy hegyi zarándokhely, ahol a magasság és az alázat, a szépség és a szilárdság egyszerre van jelen. A mai ünnep evangéliumának középpontjában egy kérdés áll: kinek tartotok engem? Ez a kérdés, ami egykor Fülöp Cezáreájának környékén elhangzott, azóta is minden hívő szívéhez szól szerte a világon. Nem elég tudni, hogy mások mit gondolnak Jézusról, hanem személyes választ kíván mindannyiunk részéről. A tanítványi élet nem utazás egy tömegközlekedési eszközön, vagy egyéni küzdelem. Péter apostol válasza az egyház hitvallása: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt nem emberi tudásból, hanem az Atya kinyilatkoztatásából tudja. Az egyház nem emberi képességekre, hanem Istentől kapott hitre épül. Péter és Pál személyisége eltérő. Péter a halász, az egyszerű, sokszor botlatozó tanítvány, aki háromszor tagadta meg mesterét, de sírva megbánta. Pál a tanult, művelt farizeus, aki a keresztények üldözőjéből lett az evangélium bátor hirdetője. Két életút, amelyek egymással párhuzamosan haladnak, mégis egy pontban találkoznak, Jézus Krisztusban. Péter az egyház egységének, Pál a misszió és a gondolkodó hitnek a képviselője. Egyikük sem volt tökéletes. De talán éppen ezért hitelesek. Nem hibátlan szentek, hanem megtért emberek, akik Isten kegyelméből lettek apostolokká. Ma is szükség van Péterekre, akik vállalják az egység szolgálatát, és Pálokra, akik mernek új utakat, új módszereket, új lehetőségeket keresni az evangélium továbbadásában. A világ nem változott sokat. Ma is vannak bálványok, ideológiák, közöny és üldöztetés. De Jézus kérdése ugyanúgy felhangzik, kinek mondasz engem? Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe nem két bibliai hős emlékezete, hanem meghívás a tanúságtételre. A keresztény ember nem csak Jézust követi, hanem vele együtt építi az egyházat is, mégpedig azzal, hogy vállaljuk a közösség terheit, küzdelmeit és örömeit. Az egyház nem tökéletes, de Krisztus testeként él. Péter és Pál példája arra tanít, hogy a kegyelem képes bárkiből új embert formálni, belőlem is. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egyházadat nem tökéletes emberekre, hanem élő hitre építetted. Köszönjük Péter bátorságát, aki botlásaiban is hűséges maradt hozzád, és Pál tüzes lelkületét, aki mindenét neked adta. Taníts minket is ilyen hűségre. Adj erőt, hogy megvalljunk téged minden helyzetben. Tölts el minket a Szent Lélekkel, aki őket vezette, hogy mi is a te világosságod és örömhíred hordozói legyünk a világban. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az Atlanti óceánon található Kanári-szigetek nevüket az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyákról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtó vadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: De voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Hirdessen a Hobby Rádióval!
13: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
12: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
13: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
12: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: Kétféle kosz van a világon. A sötét típusú, ami a világos tárgyakhoz, és a világos típusú, ami a sötét tárgyakhoz tapad.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: shoves through the doors. Oh, those Russians.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Jó reggelt!
2: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos steptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Fogdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Június 29-e, hétfő. Budapesten mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatornafelújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszükleten kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. Egyirányosították mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton befelé az Angyalka utcánál mától útszűkületre számítsanak elektromos közműjavítása miatt.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
8: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofon és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Ördöngős vizesi muzsikát hallottunk az elmúlt percekben a muzsikás együttes Nem úgy volt, mint most régen című lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkát, a Hobby Rádió hetente jelentkező Népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Korábbi adásaimban már mutattam be muzsikás lemezekről felvételeket, most is ez következik. A muzsikás együttes volt a második táncházi zenét játszó együttes a Sebő együttes után, amely a 70-es években alakult. Vezetőjük Sipos Mihály. Később csatlakozott az együtteshez Sebestyén Márta is. Nagyon sok koncertet adnak külföldön és Magyarországon egyaránt. Több klasszikus zenét játszó zenészekkel szoktak együtt koncertezni. A muzsikás együttes tagjai ma is aktívan muzsikálnak, koncerteznek és rendszeresen tartanak táncházat, illetve gyerektáncházat, keddenként a Fővárosi Művelési Házban. A muzsikás együttes többi tagjai Éri Péter, akinek szintén van egy népzenei műsora vasárnaponként egy rádióadón. A másik tag pedig Hamar Dániel, aki bőgőn, ütőgardonon és sok más népi hangszeren játszik. És végül a vezető, akit már említettem, Sipos Mihály. Az együttes énekese pedig Sebestyén Márta. A következő felvétel címe Adjon Isten minden jót, énekel Sebestyén Márta. Ezt a dalt a korábbi években sokat hallottam egy rádióadó reggeli zenés műsorában. Így vált kedvencemmé ez a dal.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Most pedig egy mezőségi táncot hallgassunk meg.
1: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

A következő somogyi összeállítás címe Félre gatya pendej. Ezt a nótát dudanótákba is szokták énekelni különböző változatokban. Ez különböző dudásoktól is függ, hogy ők hogy éneklik. Minden változatban vannak szövegeltérések. Ez az összeállítás 1981-ben az első táncház találkozón aratott nagy sikert, akkorát, hogy rákerült az első táncház találkozó lemezre is. A táncház találkozó akkoriban még egynapos rendezvény volt, és már akkor is a régi Budapest sportcsarnokban volt megrendezve. Ebben a felvételben közreműködik Ifjú Csóri Sándor dudán és tekerőn, valamint vendég névzenészek is.

0: A következő felvétel címe Vonat. A felvételt hallgatva tényleg úgy is indul a felvétel, mintha egy vonat indulna el, tehát lassan indul, és a legvégén pedig újra lassan, mintha megállna a vonat. Ez a felvétel ifjú Csorri Sándor improvizációja. Dudán játssza a dallamot, és a dalokat többek között Szikora János Ipoly Palásti Dudástól állította össze, akivel volt szerencséje találkozni 1976-ban. A felvételek között Duda apráját fogunk hallani. A Duda aprája nem más, mint a két dallam közötti közjáték. Minden Dudásnak volt egy saját Duda aprája, amit alkalmazott, ha éppen esetleg táncosoknak játszott, és ha nem jutott eszébe, hogy mi a következő dallam, addig azt játszotta, és különbözőféleképpen, különböző módon improvizálta. Az utolsó élő hagyományőrző pásztor Dudás, Pál Pista bácsi, keresőnek nevezi. Ezzel a felvétellel nekem is volt egy személyes élményem. Az egyik csutorás nemzetközi népzenei és néptánc táborban Lajos Mizsén néhány évvel ezelőtt. A második dudatanárom Okos Tibor, a Gajdas Együttes vezetője, szintén eljátszotta ezt a felvételt, de teljesen más dallamokkal és teljesen más dudaaprájákkal. Először egy népzenei koncerten játszotta el a táboron belül, majd az esti táncházban, ahol engem is próbáltak különböző táncokra megtanítani, és ennél a dalnál, emlékszem, egymást vállát fogva, szinte futva körbe mentünk a tánctermen. A következő alkalommal már én is beálltam a zenekarba a tanárom mellé, és együtt dudáltuk.
1: Popi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

A következő felvétel címe Hújjatok levelek. Ennek a dalnak is különböző változatai vannak, tájegységenként különbözik. Minden magyar lakta tájegységen máshogy éneklik.

0: Népzenei kavalkád. A mikrofonnál Ferenci István.
1: Maradjunk még egy pár felvétel erejéig a muzsikás együttesnél. Az első adásomban az első lemezről már mutattam be felvételeket. Most erről a lemezről a vonós zenekari felvételeket fogom bemutatni. Először hallgassunk mezőségi muzsikát.

0: Zombi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További szép hetet, találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: Műsorajánló.
1: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sínek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteorológus azt mondja, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassítást a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szólea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóczi Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei-tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott Pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szélidőn megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 29-e, hétfő. Budapesten mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi

0: héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül.
1: Csomor Csilla.
2: Korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen.
1: Harsányi Gábor.
3: Volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni.
1: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
0: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
3: Én úgy gondolom, egy színész.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Nem nagyon válogatott.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
1: Kocsis Dénes, színész.
0: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
6: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik, nagyon.
3: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot,
6: veszi,
3: és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
6: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
3: Van ilyen.
6: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
3: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizálbattuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 éven alulinak, azt mondták, az 18 éven föléli, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
4: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
7: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csomó.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás. És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz. Filmben, színpadon.
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen. Tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha... Szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: Ja, és akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulra fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: A rendező? Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz, vállalod? Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dologban jobb biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. Uh-huh. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi rádió.
5: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab, tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray-ja, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ne figyelj, végigürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne bele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó, ő mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám és Éva, vagy az ember tragédiájában megjelennek mesztelenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni? Miért?
2: De pont, hogy már, hogy minden alatt van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, de én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Nem, mi nézzünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: De félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög, a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzést megjelenni?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemben. Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel.
2: Lehet.
1: Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
1: az nem,
2: nem biztos, igazi. Hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördögöt.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra. Kapcsolatba nem akarok kerülni
2: hogy
1: vele.
2: Hogy teszem azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez benne van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát, de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak, Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor de. Se térsz le. Nem akkor
1: jó.
2: Léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzelem. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész, mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalán mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert aha, a rossz, ott a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment uh-huh. ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes üzenete
4: vagy aminek helyes van. Üzenete van, így aha. van.
2: Az üzenetet a hármas egység adja meg.
3: Hármas
2: de
3: egység.
2: Ez az író, a rendező és a színész. Uh-huh. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész, a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy az tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad. Igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem a közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel, az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hobby Rádió. Rádió.
7: Műsorajánló.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
9: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: Egy túlszabályozott világ,
7: talán utolsó szabad két órája.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
12: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
13: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
14: Műsorajánlót hallottak.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
15: Társadalmi célú közleményt hallotta.
17: Hello, Charlie vagyok, és
18: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
19: Egy nagyon szép dalt választottunk ki, és ebbe dalban egy olyan ifjú fog fellépni, aki az én fiam, gitározni fog. Én is körülbelül ilyen idős voltam, amikor elkezdtem zenélni. Horváth Ákos! Egy szép generáldal. Lehettem volna.

0: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu per hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot kutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 29-e, hétfő. Budapesten mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. Egyirányosították mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton befelé az Angyalka utcánál mától útszűkületre számítsanak elektromos közműjavítása miatt.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!
4: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Hajós Dezsőt, a Norzán Magyarország képviselőjét. Köszönöm, hogy itt a Tabáni mozi büféjében sor kerülhet erre a beszélgetésre. Sütő János, közös barátunk hívta fel a figyelmet rád és a Norzánra. A Norzán egyes számú az Omega 3 termékek között, olvastam a honlapotokon. Kiváló minősége miatt rövid idő alatt népszerűvé vált. Kedves Dezső, hát ha van, aki még nem tudja, mi az az Omega 3?
1: Én is nagyon szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és a lehetőséget is, hogy itt a hosszú élettel kapcsolatos, egészségtudatos életmóddal kapcsolatos dolgokról beszélhetünk Évával. És az omega-3 az egy eszenciális zsírsav. Az eszenciális zsírsavak azok életfontosságúak a optimális testi működés tekintetében.
0: És mi az, hogy eszenciális?
1: Az eszenciális az az, hogy a sejtjeinknek az alapvető alkotó elemei, és ebből az omega-3 az egy olyan speciális válfaja ennek az eszenciális zsírsav csoportnak, amelyet a szervezetünk nem tud előállítani, hanem kívülről kell étkezéssel vagy táplálékkal bevinni a szervezetbe. És ez azért nagyon fontos és lényeges, mert a vörös vértest hártyánkban optimális esetben ennek 8-11%-ban kellene lenni. És ahhoz, hogy ez a 8-11% megtörténjen, ahhoz hát ezt, amint említettem, ezt a külső táplálékot, ezt így kell bevinni, omega-3 a étkezési elemekkel, és az omega-3 étkezési elemek lehetnek természetes táplálékok, mint mondjuk a lenmag, meg a különböző halak, lazac, hering, stb., és különböző magvak, mint például a chia mag, amit az emlőm is említettem, len, de ehhez képest a másik fontos és lényeges, hogy táplálékként, tehát állati eredetű táplálék bevitellel is lehet ezt az omega-3-at a szervezetbe bejuttatni.
0: Hogy jutottál el a Norzánhoz?
1: Ennek egy nagyon érdekes családi története van, mert a lányom az a Semmelweis Egyetemnek a PhD hallgatója volt, agykutatóként dolgozott a Központi Agykutató Intézetnél, és egyszer csak kapott egy meghívást Németországba. Először az Axel Springernek volt egy webshopja, ott dolgozott, majd ezt követően egy fejvadász cég megtalálta, hogy a Norzán, ami egyébként berlini központtal működik, legyen a magyarországi piac, illetve a magyarországi területi képviselettel kapcsolatos összes adminisztráció megnyitásával bízta meg. Ez azt jelentette, hogy teljesen zéróról, tehát teljesen alap dologokról kezdte felépíteni, aki jelenleg is, a lányom jelenleg is Berlinben dolgozik, és onnan, hogy a nemzeti gyógyszerrészleti engedélyt megszerzése, és mind, tehát hogy a magyarországi regisztrációt 3 évvel ezelőtt kezdte felépíteni a lányom, és közben én folyamatosan segítettem őt a magyarországi piacra való beillesztéssel, illetve beilleszkedéssel.
0: Tehát Norvég cég. És ott hány éve működik a Norzán?
1: Ez nagyon érdekes a története, mert a fő, a vezetője ennek az egésznek egy norvég közgazdász, és a norvég közgazdász úgy került Németországba, hogy mint ahogy mindig van egy Sersela Fám, keresd a nőt, megismert egy nagyon kedves, aranyos német hölgyet, aki elvett feleségül, és Berlinbe költöztek, és megalapították Berlinbe ezt a céget 14 évvel ezelőtt. És kezdték a piaci nyitást először a német piacon, döntően Németország, Svájc, Ausztria, tehát a német német nyelv területen, és ez szépen fejlődött, mára ott tartunk, hogy 23 országban van, és a 23 országból épp ennek az évnek az elején történt az amerikai piacnak a megnyitása, illetve kínai piacnak a megnyitása, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez egy világcég, és a világcéggel kapcsolatos minden fajta együttműködés, a nemzetközi hálóhoz való kapcsolat és egyéb ilyen jellegű működésnek a sajátosságait magán viseli, de azt tudom mondani, hogy egy nagyon emberközpontú alapfilozófiája van, és ebből talán, hogyha ide elmondhatok egy történetet, hogy a norvég főnöknek mind a mai napig megvan az a szokása, hogyha valakit, egy új embert fölvesz a csapatba, aki munkatársként megjelenik a Norszán központjába, Berlinbe, akkor az első napi kávét azt a nagyfőnök főzi és tálalja fel, mert hogy fontos, hogy a csapat része legyen, és egyébként is egy évben kétszer ilyen csapatépítő összejöveteleket is szerveznek ennek a Norszánnak a nemzetközi összeállásához, hogy legyen meg a belső kohézió.
0: Vegán vagy nem vegán?
1: Hát itt alapvetően a termékpaletta arról szól, hogy ez norvég halakból készül, de a norvég halakból készül teljesen természetesen azoknak, akik vegán étrendet követnek, azok számára ez egy kizáró ok lehetett volna, vagy kizáró probléma, és ezért a termékpalettán van egy vegán verzió, ami alga olajból készül. Ugye ennek az érdekessége az, hogy a halakba is úgy lesz omega-3, hogy megeszi az algát. Tehát lehet közvetlenül a halakból készült kivont halolajból bevinni a szervezetbe az omega-3-at, de van belőle algából készült verzió azért, hogy a vegán étrendet folytatók számára is hozzáférhető legyen a magas dózisú omega-3.
0: 2000 mg omega-3 a napi adag, írja az ajánló. Így van ez?
1: Ez itt a kutatási eredmények, gyakorlatilag az omega-3 mintegy 20 éve kutatott alkotóelem, és mára ott tart a tudomány, hogy azt mondja, hogy körülbelül napi 2000 mg omega-3 bevitelre van szükség ahhoz, hogy ennek valódi komoly hatása legyen, illetve bekövetkezzen az a fajta beépülés, amit az előbb is beszéltünk, hogy ennek a

0: a 2000 mg-os nagyságrendet.
1: Ez az evőkanál, amit nekem mutattál, abban mennyi olaj fér bele?
0: A 8 mg-os ezt megelőzzem, egy érdekességet mondanék a dologban, mert a norvég háztartásoknak ez a halolaj, illetve az omega-3, ez a mindennapok étkezésének része. Úgy, ahogy mondjuk Magyarországon kint van a sótartó, meg a bors,
1: meg a paprika,
0: meg esetleg...
1: Meg az erőspista.
0: Erőspista, meg mondjuk esetleg valamilyen, még mondjuk ecet is, hogyha, vagy valami salátaolaj. A norvég asztalokon ott mindig kint van a halolaj. És náluk az az ajánlás, hogyha valaki képes megenni, illetve elfogyasztani ezt a fajta halolajas terméket, akkor azt ne kapszulába fogyassza, mert az teljesen feleslegesen van beburkolva. Ez a 2000 mg-os mennyiség az egyébként 4 darab kapszula, aminek a héját felesleges bevinni, ráadásul sokkal lassabban szívódik fel, meg sokkal nehezebben oldódik fel a gyomorba. Tehát a norvég fogyasztási szokásokhoz kapcsolódik, hiszen ez egy norvég cég, hogy olajformában ajánlják a dolgot, az a omega-3 fogyasztását, és az omega-3-hoz egy kanál van ajánlásképpen. A fő termék ez a totál olaj, és a totál olajból 8 ml az a 2000 mg, és van hozzá egy spec kanál. Ez egyébként a magyar mértékegység szerint egy normál leveses evőkanál mennyisége, amit érdemes naponta elfogyasztani.
1: És igen. Akkor már a szájba történik a felszívódás.
0: Nem, az lemegy szépen a gyomorba, és a fogyasztási javaslat pedig az, hogy főétkezéshez, vagy reggel, vagy délben kellene fogyasztani, és még van hozzá még fontos ajánlás, hogyha valakinek esetleg valamilyen problémája van, amit orvosolni kíván ahhoz képest, hogy nem evett előtte omega-3-ot, vagy valami másmilyen probléma adódik, akkor esetleg ilyen akut esetekben azt is javasoljuk, hogy akár az első 3 hónapban a duplát szedjen, azt jelenti, hogy mondjuk 2 evőkanállal naponta. Mondjuk, hogyha valakinek inzulinnal kapcsolatos problémája van, és
1: vagy agy problémája
0: van, és ezt megelőzni kívánja, mert én azt hangsúlyozni szeretném, hogy ez a Norsan, illetve ez az omega-3, ez nem gyógyszer, ez egy táplálékkiegészítő az, ami mindenféle orvos által ajánlott, vagy dietetikus által ajánlott terápiához kiegészítésképpen érdemes vele foglalkozni, illetve bevinni a szervezetünkbe, azért, hogy ez a kívánt 8-11%-os omega-3 szint azokba a vörös vértestecskékbe, ami benne működik a szervezetünkbe, ahhoz optimális működést tudjon produkálni.
1: Említetted a 2 evőkanál bizonyos betegségek esetén, de ez nem azt jelenti, hogy rögtön a mély vízbe,
0: nem,
1: hanem fokozatosan, itt is először kiskanál, evőkanál, és úgy kell a testet hozzászoktatni az omega-3-hoz.
0: Ez teljesen így van, ez annál is inkább, mert elég sok ilyen különböző rendezvényen voltam már a bemutató kapcsán a cégnek a termékeivel, és én tapasztalom, hogy Magyarországon sajnos elég kevés halat eszünk, ez még az érem egyik oldala, de a másik oldala pedig, hogy a halízzel kapcsolatosan van egy intoleranciánk, ami azt jelenti, hogy ha valakinek ez egy ilyen rossz érzést vált ki, hogy enyhén halízzel kapcsolatosan, ha valakinek ilyen
1: a vétje van.
0: Igen, ellenérzései vannak. Ezek számára teljesen természetesen mindenből van, mindegyik verziójából ennek a cégnek van kapszulás verziója is, és ez azért fontos, mert akkor azt a fajta hal íz iránti intoleranciát el lehet kerülni, hiszen akkor teljesen természetesen egyenesen a gyomorba megy ebbe a becsomagolt verzióba a bevitt adag, és körülbelül egyébként pedig olyan 3-6 havi időintervallum az, amikor már érezhetően beépül, illetve kifejti azt a jótékony hatást, ami miatt mondjuk valakinek javasolja akár egy orvos, vagy akár egy dietetikus, vagy

0: Önállóan dönt arról, hogy ő omega-3-at kiegészítőként szeretne szedni. Egyébként az orvosi ajánlások ma azt mondják, hogy három olyan alapvető ilyen táplálék kiegészítő van, amit mindenféleképpen érdemes átgondolni, hogy a különböző normál étkezések mellé szedjen valaki. Ez az egyik, ez a D-vitamin, a másik a C-vitamin, a Q10 és az omega-3. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valakinek fontos az egészsége, és törődni akar vele, akkor ebbe a ajánlási palettába érdemes elgondolkodni, hogy ehhez a dologhoz hozzá tudjon járulni. Amit én ehhez egészségtudatosság okán szeretnék mondani, ugye mindenkinek van egy adott genetikai öröksége, amit a teste hordoz magába. Annak a testnek egyetlen valódi tulajdonosa van, az ő maga. És ez a fajta örökség, ez a fajta lehetőség egyfajta olyan mozgás nagyságrendet ad. Most a mostani vizsgálatok szerint ez úgy néz ki, hogy valakinek körülbelül 20%-ban a genetikai öröksége határozza meg az életminőségét, és 80%-ban pedig az a szociokulturális környezet, az a személyes döntésrendszer, az az életmód, amit folytat, hogy ő maga, amit kapott 20%-ot, ahhoz mennyit tesz hozzá, vagy mennyit veszel belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos és lényeges.
1: Azt mondtad, a manapság az emberek kevés halat esznek, ez így igaz, de mindenütt azt halljuk, hogy a tengerek vize, óceánok vize szennyezett, Balaton vize, Duna vize, Tisza vize szennyezett. Hogy jön ez, milyen halból nyerik ki ezt az omega-3-at Norvégiában?
0: Ez norvég szabad tengeri halászatból készült termékek.
1: De ott is tankhajók elsietnek, kőolajjal szennyezett a víz.
0: Így van, tehát a különböző szennyező anyagoktól pedig folyamatosan a gyártás folyamatában megtisztítják, és nemzetközi szabványok szerint minden egyes szállítmányt, amiből utána a végtermékek előállításra kerülnek, illetve kidobozolásra kerülnek, azok meg laboratórium által ellenőrzött nemzetközi szabvány szerint a nehézfémmentesek lesznek, illetve nagyon minimális ilyen jellegű szennyeződést tartalmaznak, illetve ilyen jellegű megtisztítási folyamaton mennek keresztül. Tehát ez a nemzetközi szabványoknak abszolút megfelel. Minden egyes szállítmány az a ellenőrzött és mért értékeken keresztül megy, és azt követően kerül csak forgalomba. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy ez nem egy ilyen omega-3 készítmény, az nem csak és kizárólag ebből a hatóanyagból, illetve a halolajból van, hanem körülbelül 80-20 arányban van benne olívaolaj. Azért van benne olívaolaj, hogyha amikor az ember kinyitja és használja, akkor az oxidációt ez lassítja, a másik oldalon pedig mindenféle egyéb élelmiszerekhez is hozzá lehessen adni. Itt lehet látni, hogy egy nagyon magas spanyol olívaolaj az, ami belekerül a Norsan termékeibe.
1: Most megint megszólal bennem a szkeptikus, az olívaolajat Németországba nagyon sok helyen hamisítják. Miután Németországba élek és dolgozom, ezért tudom is az egészségügybe, hogy egymás után buknak le az olíva eladó cégek. Egyedül a Rapunzelre mondták, hogy az még eredeti olíva.
0: Hát ehhez képest ez a, ami ebbe van, ez a spanyol úgy hívják, hogy Oro de Desirio, vagyis a sivatag aranya, és egy abszolút bio olívaolaj, és a bio olívaolajnak a feltüntetett összes értéke az a nemzetközi szabványok szerint megrendetett. Nem német termék, ami benne van, hanem a legjobb spanyol olaj.
1: Gondolod, hogy csak a németek hamisít?
0: Nem. A mai világunkban teljesen természetesen már mindent lehet hamisítani, de itt egy ellenőrzési rendszeren keresztül megy.
1: Többszörösen telítetlen zsírsavak, EPA, DHA, ALA van benne. Ezek miért egészségesek?
0: Ez a két elem, az EPA meg a DHA, az ami ebbe a sejthártyába, ebbe a vörös vértestnek a sejthártyájába beépül, és ezek felelősek a optimális működésért. Az EPA döntően a szív és az érrendszeri működésért felelős, a DHA az pedig inkább az idegrendszeri, illetve az agyműködést támogatja. Az ALA az úgy kerül bele, hogy az egy olyan speciális összetevője az omega-3-nak, amikor nem közvetlenül ilyen állati eredetű vagy algából származó omega-3-ot fogyaszt valaki, hanem diót eszik, lenmagot vagy lenmagolajat, ebből készül az ALA a szervezetünkbe, és az ALA-ból lesz majd utána omega-3. Az a lényege a történetnek, hogy ott elég jelentős százalékos csökkenés van, tehát hogyha az ember ezeket fogyasztja, ezeket a természetes termékeket, vagy természetes élelmiszereket, akkor abból körülbelül 8-10%-ban lesz omega-3.
1: Omega-6 és omega-3 ideális aránya, amikor még én tanultam, akkor 4:1 volt. Az omega-6 az gyulladás létrehozó, az omega-3 gyulladás csökkentő. Az átlag embernél ma, megnéztem a statisztikát, 15 aránylik az 1-hez. 18 év alatti fiataloknál ennél még rosszabb, 25 aránylik az 1-hez. Ez a civilizációval alakult ki, épp úgy, mint a civilizációs betegségek?
0: Hát itt gyakorlatilag a modern kor ultrafeldolgozott élelmiszereiről van szó.
1: Ugye, gyors büfé.
0: Gyors büfék, a különböző olyan előre gyártott félkész termékek, chipsek, kekszek, stb., amiben ezek a különböző magolajok dominálnak, de mondhatnám a majonézt, vagy mondhatnám a ketchupot, amit szintén ilyen jellegű zsírokat tartalmaz, és ugye mivel, hogy az étkezésünk a kevés idő, meg a modernkori modern élettel kapcsolatos ritmus megváltoztatta az étkezési szokásainkat, meg az étkezéshez kapcsolódó előállítási szokásainkat, ezért eltolódott az étkezéssel bevitt tápérték kapcsán ez az eszenciális zsírsavak aránya, míg korábban ez az 1:3, 1:4 volt, most ez az 1:20, 1:25. Orvosok, kutatók mondják, hogy a különböző betegségekkel kapcsolatos elég jelentős növekedés, ez a gyermekkori inzulinrezisztencia, vagy
1: rák,
0: vagy a gyermekkorban ez az ADHD, meg a különböző ilyen viselkedés problémák, ez mind visszavezethető arra, hogy ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek arányai azok elég jelentősen eltolódtak.
1: Lazac vagy lemmagolaj? Mit ajánlasz?
0: Én azt mondom, hogy mind a kettő. Egy egészséges arányban, tehát én, ha javasolhatnám, akkor mondjuk mindenkinek legyen otthon ilyen magocskás kis tányérja, és legyen benne kis dió, egy kis mandula, egy kis ez az amaz, és hogyha megéhezik, akkor inkább kapjon be egy ilyet, mint hogy megeszik egy kekszet, vagy előveszi a chipses tálat, és a foci meccs közben, ami majd most jön, ugye, mert most lesz a nagy világbajnokság, akkor azt eszegesse, és nem pedig a különböző ultrafeldolgozott élelmiszereket, tehát én azt gondolom, hogy kell a lazac, kell a lenmag, meg a dió, és egyébként, mivel hogy nem tudunk annyit bevinni, amennyire szükség lenne a szervezetnek, majd mindjárt mondok statisztikát is hozzá, ezért én azt mondom, nem azért, mert hazabeszélek, hanem hogy válasszon valaki valamilyen omega-3-at, és akkor azt külső bevitel táplálék kiegészítésképpen is fogyassza.
1: Van egy olyan recept, Oleolux. Hallottál róla?
0: Nem, sajnos nem, de majd...
1: Dr. Johanna Budvig, rákkutató, fedezte fel, illetve nem is ő találta ki, és rákos betegeknek is ajánlja, az összetevője kókuszolaj és lenmagolaj. Ha érdekel,
0: köszönjük köszönöm szépen a javaslatot, én teljesen természetesen egyetértek vele, és hogyha és valaki ezt megtalálta és fogyasztani akarja,
1: ezzel csinálta dr. Johanna Budvig rákos betegeknek a Oleolux nevű vajat, ami teljesen növényi. Tudod, mi a próbája, hogy mi növényi vaj, és mi nem növényi vaj.
0: De most akkor most tanulni fogok én is tőled, Éva, drága, tessék parancsolni, volt,
1: az,
0: hogy mitől,
1: hogy kitesszük az asztalra egy tálba. Szobahőmérsékleten a növényi vajnak egy bizonyos 1-2-3 óra után folyékonynak kell lenni. Az Oleolux vaj, ha kiteszem vagy kinhagyom a szobaasztalon, folyékonnyá válik, ha visszateszem a hűtőbe, megkeményedik. Na most volt évekkel ezelőtt a margarin reklám. Mindenütt margarint ajánlottak. Még ma is van margarin, ami növényinek mondanak. Tegyük ki ezt a növényi margarint az asztalra, soha a büdös életben nem lesz folyékony. Mi a véleményed a margarinról?
0: Hát a margarin az, ami ugye repce, meg napraforgó olajból készül döntően, ez azt jelenti, hogy annak nagyon magas az omega 6 tartalma, és én nem vagyok semminek ilyen kizárólagos véleményű megközelítője ennek a dolognak. Nem mondom, hogy azt teljesen zárjuk ki, meg kerüljük el, hanem az arányokat kell csökkenteni a dologba. Tehát ha valaki margarint szeret, akkor ne hagyja el teljesen, hanem az étkezéséből az arányokat csökkentse.
1: A bionorzán termékek mennyire biók? Milyen az ajánlatod, amit te itt elhoztál magaddal? Ez mind bio, Dezső?
0: Ez ellenőrzötten bio, tehát itt arról van szó, hogy a természetes alapanyagból készül, és olyan eljárással
1: állított,
0: ami teljesen ellenőrzött. Két héttel ezelőtt voltam Berlinben a Norsan központjában, a nagy raktárában, és a nagy raktárban van külön egy olyan minta, aki, ha valaki konyhán dolgozik, tudja, hogy az ételmintákat el kell tenni. A 14 év óta ahány darab szállítmány készült a gyári előállításban, minden egyes termék minta megtalálható a Norsan központban.
1: 14 év alatt?
0: Hát már felhasználni nem lehet, de mert ennek olyan 2 éves időintervalluma van fogyaszthatóság tekintetében, azok már nem felhasználhatóak, de ha bármilyen probléma van, azt a dolgot dokumentálva ellenőrizhető.
1: Az omega 3 és omega 6-on kívül ismert még az omega 9. Mi ez az omega 9?
0: Az omega 9 is eszenciális zsírsav, amely bevitelére szüksége van a szervezetünknek, ezek is különböző élelmiszerekben megtalálhatóak. Ezt az omega 3-6 arányt ez nem befolyásolja, ez segíti az optimális testi működést ugyanúgy.
1: A telített zsírsavak tartósak, míg a telítetlen zsírsavak hamarabb avasodnak. Miért?
0: Mert a telítetlenségük okán az oxidáció az könnyebben végbe megy. Egyébként pont emiatt, vagy ehhez kapcsolódóan szeretném azt említeni, hogy ennek a mi termékeinknek is a fogyasztási ajánlása az, hogy mindaddig, amíg föl nem nyitja valaki, addig nem kell hűtőbe tartani, de pont emiatt, hogy az oxidáció meg az avasodás az ne induljon be, amikor az ember használni kezdi, utána hűtőbe kell tartani.
1: Most Hajós Dezső által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen!

0: Kedves Dezső, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekébe, hogy ilyen fit vagy? Hallottam, hogy hétvégén körbe karikáztad a Balatont.
1: Én gyakorlatilag ezt az egészséges életmóddal kapcsolatos dolgot, ezt nem csak hirdetem, hanem én magam, amennyire képes vagyok betartani. Próbálok hiteles lenni. Ez azt jelenti, hogy...
0: Te is minden nap egy kanál omega-3-at?
1: Most már több mint egy éve igen, fogyasztom az omega-3-at, és hát rendszerességgel a mozgás az nagyon fontos és lényeges eleme az életemnek. Ugye itt a mai trendek szerint ez a lehető leghosszabban tartó egészséges életnek egyik alapfeltétele az, hogy az ember rendszeresen mozogjon. Ez nem kell, hogy feltétlenül kerékpározás legyen, mert van, aki esetleg nem tud, vagy nem fér hozzá mondjuk, hogy úszni tudjon. De az, hogy valaki a lába mindig kéznél van, mondta az egyik sportriporterünk, hogy...
0: Meg a kezed is.
1: Meg a kezünk is, és mindig lehet egy jó sétát tenni. Tehát amikor az Omega együttes azt énekelte annó, hogy csupán 10 000 lépés kéne csak, ez az ajánlás, ez mind a mai napig érvényes, hogy érdemes lejönni az utcára és egy 10 000 lépés sétálni, ahhoz, hogy a test meg legyen az a fajta mozgás mennyiség, amitől optimálisan képes működni.
0: Hogy építed be te az omega-3-at az étrendedbe? Minden reggel, éjgyomorra egy kanál, vagy este? Hogy csinálod?
1: Hát,
0: vagy saláta lébe?
1: Is. Tehát itt arról éjgyomorra semmiképpen nem ajánlom, mert a felszívódás az élelmiszerrel jó, hanem vagy reggeli közben, vagy ebéd, a két nagyobbik étkezés közben érdemes az omega-3-at beiktatni az étkezés folyamatába. Én reggelihez szoktam, de az ajánlásainkban benne van egyébként a...
0: Műszlire is rátehetjük?
1: Van egy olyan füzetecskénk is, ami a különböző recepteket tartalmazza, hogy egy smoothie-ba belekeverhető. Az a lényeg a dolognak, hogy minden olyan ételbe bele lehet tenni, amit utána szeretünk, és utána már nem hevítünk. Akár mondjuk egy finom vanília fagylaltba is egy vegán kis kanál olajat bele lehet tenni.
0: Például kifőtt rizsre, főtt krumplira, bármire. Lecsóra.
1: Az a lényeg, hogy amikor
0: kész legyen, kész mikor legyen, az asztalra kerül.
1: És már utána ne kerüljön hevítésre, és akkor még el is tudja az ember bújtatni azt a minimális haliszt, ami ebben van.
0: Norvég halak és a magyar halak. Mi a véleményed? Labdába rúg a magyar hal?
1: Én azt gondolom, hogy igen, a zsírosabb halainkban is megtalálhatóak az omega-3-ak, és én javaslom is, tehát egy jó pisztráng, vagy egy jó süllő, vagy egy jó harcsa is tartalmaz omega-3-at, de hát a tengeri halak, a norvég, nem csak a norvég, hanem a tengeri halak azok magasabb arányban, de abból is különösen a lazac az, ami magasabb omega-3 tartalmú.
0: A lazacról utóbbi időben hallottam, hogy a lazacokat nagy részt tenyésztik, és kis helyen antibiotikummal és testnövelőszerekkel növelik a kis fiatal lazac testméretét olyanná, mintha fél éves, egy éves lenne.
1: Hát igaz, sajnos. Ez ugyanúgy, mint ahogy a mezőgazdaságban is, a nagyüzemi termelésnél ezek
0: a
1: dolgok, meg a csirkéknél, sertéseknél, marháknál ez a dolog, ez előáll. Bekerített tengeri részekbe etetik ezeket a tenyésztett halakat. A vásárlói szokás kapcsán én javaslom, hogy nézzük meg, hogy ezek ebből származnak-e, vagy természetes közegből jövő lazacok.
0: Étkezés, mozgás, alvás. Odafigyelsz rájuk nap, mint nap, vagy hébe-hóba?
1: Én azt tudom mondani, hogy most már olyan 10 éves időintervallumra visszatekintve én folyamatosan figyelem ennek a helyes arányát, tehát az, hogy a napi aktív tevékenység után meglegyen az a 7-8 órás alvás, pihentető alvás, ami alatt a test regenerációs folyamatai képesek előállítani újra és újra a következő napra a megfelelő energiát.
0: Vegán, vegetáriánus, vagy minden evő vagy?
1: Én semmilyen kizárólagosságnak nem vagyok híve. Én azt mondom, hogy ha valakinek, tehát én magam nem vagyok egyik olyan étkezési ajánlásnak se az egyértelmű követője, hogy most csak vegán, vagy csak ketogén, vagy csak hús alapú étkezés. Én minden evő vagyok, és én azt is javaslom, hogy bármiben ebben sem jó a kizárólagosság. Ez az én egyéni filozófiám.
0: Ki főz nálad?
1: Hát az igazi konyhai termékek előállítója a kedves feleségem, de van néha, hogy én is mondjuk egy kerti parti kapcsán a sütő mellé odaállok én is, és megcsinálom a kerti partihoz a grilleket.
0: Diétázol? Néha-néha?
1: Amikor úgy érzem, hogy a mérleg már nem a barátom, mert elszaladt egy kicsit, akkor igen, akkor kihagyok időszakokat, és esetleg még a mozgást is növelem.
0: Az vagy, amit megeszel, és amit nem. Így igaz?
1: Én azt gondolom, hogy az alapmozgás, vagy az alapmondás az, hogy az étel orvossága, mozgás gyógyszer, tehát az étkezéssel kapcsolatos összes olyan dolog, amire az ember figyel, az a teljes testi működést befolyásolja, de ezt már az ókori görögök is tudták.
0: A három lábú szék professzor dr. Papp Lajos szerint test, lélek, szellem harmóniája. Mi a véleményed?
1: Teljesen egyetértek. Most hallgattam meg a napokban a Szász Márténak az előadását, aki a Színlap stratégiai igazgatója, és ő említette azt, hogy ugye tudjuk, hogy vannak ezek a kék zónák, ahol olyan hosszú ideig élnek az emberek, mint mondjuk Szardenya, meg Japán különböző részein, és hogy ezeknek a közös meccéspontja ez a lélektani kapcsolódás a saját közösségéhez. Tehát a lélektani egyensúly az nagyon fontos a test működése szempontjából is, hisz hogyha van egy családi kapcsolati háló, amit az ember fontosnak tart és fenntartja, egy baráti közösség, amelyhez kapcsolódva gondolja a mindennapjait, akkor ez kihat a szervezet általános működésére is.
0: Egy átlagos napod, Dezső, hogy telik el egy ilyen tudatos embernek?
1: Hát a felkelés után a torna, van otthon, hát a szobában, mivel ilyen biciklis őrült vagyok, a szobában is van görgöm, kerékpárom, és meg súzó, és akkor egy kicsit a mozgás reggel, és egyébként pedig vannak még emellett az omega-3-as dolog mellett is van elfoglaltságom, és azokat a dolgokat viszek, és persze, hogyha családi rendezvények és egyéb más jellegű dolgok vannak, akkor azok, és ha barátokkal találkozunk, akkor az benne van ez a amit azt tudok mondani, hogy átlagos napjaim összessége.
0: Hobbid?
1: A hobbim az olvasás, meg a sport, és ott meg a barátokkal való kapcsolattartás. Hát ifjú koromban volt foci, meg utána a futás is volt, és akkor úgy 50-es éveim kapcsán abba hagytam az ilyen jellegű, mert nagyon én, tehát így 60 pluszosan, vagy 65 fölött már én nagyon sérülés veszélyesnek tartom, ezért inkább ez a kerékpár, de ifjú koromban volt foci.
0: Terveid 2026-ban? A Norzánnal? Munka és privát?
1: A Norszánnal az, hogy próbáljuk illeszteni a magyar piacra és a szakemberi gárdán a médián keresztül minél több ember számára az egészség tudatos alapelveken keresztül eljutatni ezt, hogy fontos az omega 3. Nem biztos, hogy Norszán, de az omega 3 az nagyon fontos és lényeges. Ebbe segíteni akarok. Van egyetemi elfoglaltságom, hiszen a Magyar Hadtudományi Társaságnak elnök helyettese vagyok, én nyugállományú katonatiszt vagyok, és ebben a Magyar Hadtudományi Társaságban rendszeresen részt veszek, annak a kommunikációját segítem. Épp a múlt héten voltunk egy hivatalos úton Ausztriába, ahol jártunk a Bécsi Katonai Akadémián, sőt a Bécsújhelyi Katonai Akadémián is, ami egyébként Mária Terézia által alapított legidősebb vagy legrégebben létrehozott katonai akadémia, és ezt a fajta működést ezt próbálom segíteni. Magán vagy a saját családi elképzeléseim a dologba pedig van egy nagyon kedves aranyos lányom, aki most 35, meg egy fiam, aki 33. Az unokák előtt állunk, remélem, hogy nem az idén, de hogy készülő félbe vannak, és várom, hogy egyszer unokák is lesznek.
0: Árszpoétikát, hitvallásod, egy szép mondatot várok tőle. Nekem élni és élni hagyni.
1: Ez is teljesen így van, élni és élni hagyni, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amiben én hiszek, hogy hasznosnak lenni mások számára.
0: Ezzel a szép gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Hajós Dezsőnek, hogy hagyta magát kikérdezni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzunk szeretettel.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok a rádió hallgatóinak, nagyon jó egészséget.
0: Tehát Hajós Dezső és Túcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show. UK.
6: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A

0: egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Próza jelenet. Előadás hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
6: Pontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság. Megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet. Kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termékben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénknél erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
7: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: mai digitális világban miért nem elegendő, ha reklamációnk van, hogy bemutatjuk a bankkártyás fizetésünk elektronikus bizonylatát? Miért nem tart lépést a valósággal a fogyasztóvédelem? Illetve miért van az, hogy van, ahol elfogadják, de van, ahol nem? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hallgatónk küldte el a következő, hát én azt mondom, hogy igen, csak sajnálatos történetét. Kiment Izlandra, de úgy, hogy még itthon foglalt szállást. Amikor odaért, derült ki, hogy az előre kifizetett szállásban mások laktak. A foglalási portál finoman sem volt segítőkész, végül úgy döntött, hogy saját maga keres és keresett is, és talált is egy szállodát, de nagyon-nagyon drágán. Tessék mondani, mi van ilyenkor? Aztán, mit tehet az ember, ha rendel neten egy nem olcsó napszemüveget, és minket hallgatva, pontosabban megfogadva szakértőnk jó tanácsát elvitte a napszemüveget bevizsgálásra, ahol bizony kiderült, hogy ez pont az, ami semmire se jó. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Dobjuk a kukába és az árát tegyük a veszteség listára? Van-e más megoldás? Tavaly sok volt a repüléssel kapcsolatos panasz, ez már a következő tervezett témánk, és hozzáteszem, persze egyáltalán nem alaptalanul. Ha minden igaz, ennek okán a hatóságok idén még komolyabb ellenőrzésbe kezdenek. Mit jelent ez, és talán változik-e valami? És végül, de nem utolsó sorban, beavatjuk Önöket a tesztek eredményeibe is. Régóta ígértem, ma végre úgy tűnik, hogy talán megtesszük. Ezek tehát a mai műsor tervezett témái, már is belevágunk. És ahogy ígértem, egészen pontosan először bemutatom, a két szakértő vendéggel fogjuk ezt a műsort végigbeszélgetni, rengeteg témánk van. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke van itt, és Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő. Köszöntöm az urakat, sziasztok!
1: Szia, és köszöntjük mi is a kedves hallgatókat!
2: Így van.
0: Így van, akkor jó van, már is belevágunk. Ez a, ugye azzal kezdtem, hogy a digitális világban, tudom, vannak már digitális számlák is, de vannak még olyan cégek, akiknél még ugye hagyományos számla van, de mondjuk a digitális számla is olyan, ugye, hogy kinyomják a Schleifnit, de nekem megjelenik az applikációmban a maga a digitális számla is. De teljesen logikus egyébként, ez is egy hallgatói felvetésre indult ez a téma, hogy ő elment valamit, vásárolt egy elektronikai nagyáruházba, aztán valóban eltűntem, tudom, nem lett, nincs meg a számlája, de lehet, hogy kirakta a napra, és ott aztán elolvad, mint tudjuk, mert ilyen is van. A lényeg az, hogy ő vissza akarta vinni, reklamálni akart, és azzal hajtották el, hogy nincs számla, nincs üzlet, viszont ő a bank utalásokból, illetve a bankkártya használatból előszedte azt a bizonyos számlát, ami azt igazolja, hogy ő ennek a cégnek a számlájára ennyi pénzt utalt, feltételezhetem, pont stimmelt az áruval. Elhajtották két dolog miatt, egyrészt azt, hogy ez a cég, ez egy nagy cég, ezt ők nem tudja bizonyítani, hogy éppen Pécsen, Székesfehérváron, Szegeden vagy Budapesten, és ha igen, melyik boltba vásárol, tehát ez nem bizonyíték. A hosszas kérdés, a hosszas beszédem után az a kérdés, hogy mi a szabály, és miért nincs az, hogy elfogadják, akkor minek az egész cirkusz, ki kezdi a választ? Siklósi Máté.
2: Köszönöm a bemutatást. A helyzet az, hogy az egyetlen olyan kötelezettségről beszélünk, ahol a fogyasztónak a fogyasztóvédelmi jog érvényesítéséhez deklaráltan bizonyítania kell bármit is, márpedig azt, hogy ő ott, akkor, attól a cégtől, akkor azt annyi, a terméket annyiért vette. Tehát itt négy adatnak legalább meg kell jelennie, tehát ismételjük el még egyszer, a termék neve, termék ára, az eladó és az eladás időpontja. Mert ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy a jótás és a szavatossági határidőket, feltételeket meg lehessen belőle határozni. Hogy ezt a fogyasztó hogyan bizonyítja, az most már több mint 10 éve abszolút liberalizálva van, tehát nincs előírva, hogy nyugta, vagy számla, vagy applikáció, vagy nem tudom én micsoda, hanem azt mondja, hogy bárhogy bizonyíthatja a fogyasztó a szerződéskötés tényét, de bizonyítania kell, fogyasztania is kell, mert nem tud bizonyítani.
0: Fogyasztania is kell,
2: Na most, mik lehetnek ezek? Lehet ez nyilván a nyugta lehet a számla, lehet ez nyomtatva, lehet ez elektronikusan, lehet ez befotózva, hangsúlyoznám, ha nem áfás számláról beszélünk, már pedig a fogyasztói jog az esetek túlnyomó többségében nem áfás számlához van kötve.
0: Tehát, hogyha én vettem valamit, és azonnal lefotózom az okostelefonomba, eltárolom, az is bizonyító
2: erejű. Az is bizonyító erejű. Így van. Ezen kívül ugye egyre több cégnek van törzsvásárlói kártyája, amit elkérve az üzlet azonosítani tudja a vásárlást, és egyre több cégnél van applikáció, ahol az applikációban elmentik a vásárlásokat. Ezeknek az előszedése is alkalmas. És mondanék egy talán kevéssé gyakorlatias, de kevéssé bevett bizonyítási módot, ez pedig az elektronikus megrendelésnél a visszaigazoló e-mail. Tehát a számla az, ami az én tapasztalatom szerint az online vásárláskor biztos, hogy elveszik előbb vagy utóbb, tehát azt ide mellékelték, oda mellékelték, papírosba küldték, vagy online PDF, nem PDF, stb. Ezen hajunk az égnek áll. De az, hogy a megrendelés visszaigazolásáról biztos, hogy van egy e-mailem, igen, az 100%, az pedig tartalmazza az összes olyan adatot, amiről beszéltünk. Tehát ezek mind elfogadhatóak, és egy nem, és valahogy mindig mégis annak az marad meg, ez a POS terminál, tehát ugye a bankkártyás fizetés, igen, terminálja által kibocsátott kis nyugta, mert ez ugye mit tartalmaz? Időpontot. Nagyon ritka, hogy tartalmaz az eladó cég nevét, de szerintem ezen még felül lehetne emelkedni, csak ugye majdnem ugyanúgy néz ki mindegyik, tehát három helyen vásárolunk, lehet, hogy három pont ugyanolyat fogunk kapni. Az időpont ugyan rajta van, és egy végösszeg is van rajta, de hogy az most egy, kettő vagy három terméket tartalmaz, és milyen terméket tartalmaz, az ugye nincs rajta.
0: Na de a bankszámla kivonaton is, ugye én fölmegyek a bankomra ilyen elektronikusan, akkor ott látszik, hogyha belemegyek egy bizonyos izébe, hogy, hogy hol, melyik cégnél vásároltam, meg az összeg is. De az igaz, hogyha mondjuk veszünk egy médiamártot, most ez jutott eszembe, ami az ország több pontján van, akkor azt nem írja nekem itt, amikor én kifizettem, hogy melyik médiamártba is itt bukunk el.
2: A médiamárt egy kegyetlen példa, és akkor még magamnál tartom egy kicsit a szót, mert végül is a hatóság képviseletében ezeket kényelmetlenebb mondani. A médiamárt az egy, médiamárt az egy olyan lánc.
0: Állatorvosi ló az.
2: Olyan lánc, tudom, ahol tudtom a mind a mai napig külön cég mindegyik áruház, és így mivel cégekre van bontva, és a jótás és a szavatossági kötelezettség pedig céget, az eladó céget terheli, ezért, hogyha ő nem biztosít rá külön lehetőséget, hogy A és B áruház között a megvásárolt terméket a másikba vigyen vissza, akkor erre nem lesz jogom.
0: Igen, erről beszélgettünk speciálisabb. Már.
2: Igen.
0: De visszatérve arra, hogy én csak azért hoztam föl példának, hogy az én költésem, az tisztán látszik, hogy egy cégnek küldtem azt a pénzt. És ha stimmel az összeg, meg a reklamált áru ára, akkor azt miért nem hajlandók összepárosítani, mert a szavaidból azt vettem ki, hogy ezt így nem kell elfogadni, és így gyakorlatilag nincs semmi, amivel nem tudom bizonyítani, hogy én ezt vettem, akkor bukom a szavatosságot és a jótállást is.
1: Az a baj, és most nem érzem magam meghasonulva azért, mert fogyasztóvédelmi hatóságtól vagyunk, hiszen kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság vagyunk, tehát nekünk jogszabályokat kell betartani, és ilyen szempontból mi a jogkövető vállalkozásokat is támogatjuk. És teljes mértékben egyetértek, amiket Máté elmondott. Egyébként csak arra visszautalva, hogy kis cég, nagy cég, tehát ilyen szempontú különbségtétel nincs a jogok és a kötelezettségek tekintetében. De valóban azt azért, bár feltételezhetjük, hogy tényleg annyiért vette azt a terméket, és ott annál a cégnél, de mi van, hogyha mellette vásárolt valamit készpénzzel, mert esetleg máshogy akartak elszámolni. Lehet, hogy az is pont ugyanannyi volt, egy másik termékre vonatkozott, lehet, hogy az volt a hibás, ez a hibás, stb. És ilyen szempontból teljesen értekben egyetértek Mátéval, hogy olyan sok kötelezettséget nem lónak a jogszabályok a fogyasztóra, mint amennyit egyébként teljesen joggal egyébként a vállalkozásokra, hiszen itt egy aszimmetria van kettőjük között, de ez viszont tényleg ott van a fogyasztónál, hogy meg kell őrizni adott esetben blokkot, számlát, igazolni kell a vásárlást.
0: Tehát ezt nem kell, hogy elfogadják, de megtehetik, és ebbe erősítsetek meg, tehát nem kötelező, ez olyan, mint hogy reklamálni is lehet, tehát hogy kitalálhatja egy lánc, vagy egy kisbolt is, hogy neki megéri, és azt mondja nekem, hogy oké, látom, itt van, tessék, reklamálj, ugye?
1: Abszolút, értekben, és egyszerre bólogattunk Mátéval, csak itt a kedves hallgatóknak mondom.
0: Igen.
1: Úgyhogy a szerzési szabadság elve alapján mindent meg lehet tenni, amit nem tilt a jogszabály. Tehát ugyanúgy, ez tipikusan az az eset, hogy lehet, hogy már lejárt a jótállás szavatosság minden időnk, de hogyha üzletpolitikai érdekből úgy dönt a vállalkozás, akkor még biztosítja nekünk a cserét, mert neki ilyen mondjuk a politikája. Nincs ez kizárva.
2: Igen, annyiból próbálnám még a fogyasztóknak közelebb hozni a cégek gondolkozását, hogy amikor elvárjuk tőlük, amit egyébként nem várhatnánk el, és tényleg csak jó felségből tetik meg, hogy kikeressék a mi vásárlásunkat, mert mondjuk tudjuk a napot és a napszakot, akkor is még nagyon cége válogatja, hogy valaki ezt hány óra munkával vagy hány perc munkával tudja megtenni. A modernebb, jobb nyilvántartási és számlázási szoftverek azok pillanatok alatt kikeresésre alkalmasak, vagy egy ilyen számlát ki lehet keresni velük, viszont mit a mai napig vannak sima számlázógépek, igen, ahol ezt bizony órák, vagy nem tudom én mi lenne, mire megtalálnák.
0: Egyébként vannak jó tapasztalatok is, mert akik már elektronikusan is regisztrálják a fizetéseinket, például ilyen a Lidl, én ezt így most el is mondom, akkor én ott a blokkot úgy dobom el, tehát fölösleges papír használat, mert tudom, hogy benne van az applikációmban, és mondjuk nagyon rugalmasan, tehát meg se kérdezik, hogy melyik boltba vetted, ha azt a számlát kikeresem, akkor simán cserélnek, tehát azért már így egyszerűsödik, és lehet, hogy errefele megy el a világ.
2: Tovább megyek, ott a jótállási jegy, amit a jól idomított kereskedők nagyon komoly műgonddal szólnak, hogy legyenek fizesek, szívesek, fáradjanak át oda, és vegyék el a jótársát, amit kitöltünk, és erre a tenékre lesz jó. Miközben a jogszabály igazából a nyugtával, blokkal, vagy bármilyen más az előbb elmondott és felsorolt igazolással a jótállást is érvényesíthetővé teszi. Tehát lényegében, ha mondjuk egy cégnél ott van az applikációban benne minden a konkrét terméke, akkor nyugodtan ki lehet hagyni azt a lépést, hogy az ember egy jótállási jeggyel halmozza tovább a papírokat a lakásában.
0: Tehát milyen érdekes, hogy míg az egyik oldalról már előre futunk, a másik oldalról meg megragadunk egy szinten legalábbis. De ami a legfontosabb, és én gyorsan el is mondom a hallgatóknak, hogy tényleg nagyon praktikus, ha bárhol bármit veszünk, pláne ugye tartósabb fogyasztási cikkek esetében, akkor azonnal ott helyben fotózzuk le a számlát, és ezt kötelesek elfogadni. Egyébként ez nem annyira köztudomású, de akkor ez is bizonyító erejű, ezt mind a két szakértő.
2: Így van. Egy, amit az előbb is említettem, azt kiemelném, áfás számla esetében a visszaváltás egy kicsit más történet, tehát amennyiben ugye a vállalkozás elszámolta az áfa tartalmat, ott az eredeti áfás számla visszahurcolászása, bármilyen javítás vagy visszavásás esetében az kötelező, de normál fogyasztói, tehát magánszemély. Üzleti, eladói vonal közötti nyugta, blokk, számla, egyéb, az fényképen is tökéletes.
0: Facsi Pesz. Mi van akkor, ha ezt minden, azt hiszem, hogy állandóan föltehetném ezt a kérdést, egy hallgatói történet, ami sajnos nem egyedi, és szerintem sok volt, és sok is lesz, itthon foglalt egy szállásfoglalási portálon egy szállást, azt írta egyébként, hogy 2 hónappal a kiutazás előtt, tehát nagyon gondos volt, nagyon meg akarta tervezni. Nem is csodálom, mert nem a Bécsi út túlvégére mentem Izlandra, és azért az egy kicsit messzebb is van, meg nem is ismert terep számunkra. Lefoglalta a szállást, boldogan elindult a család, egyébként nagyon drága oda menni. Repülő, megérkeztek, aztán elmentek a szállás helyre, elmentek volna, kiderült, hogy ezt a szállást már másnak kiadták. Annak rendes módja szerint azért annyira tudatosak voltak, hogy nem ijedtek meg, hanem fölhívták ezt a közvetítő céget, hogy akkor most mi van. Nem ajánlottak nekik föl másik szállást, illetve azt írta, hogy egyet fölajánlottak, de brutál áron, és pontosan azt mondta, hogy a világ végén, így fogalmazott, tehát az elfogadhatatlan volt. Mondom a lényeget, végül maguk kerestek szállodát, nagyon drágán ráment az összes pénzük, úgyhogy le kellett mondaniuk egy csomó tervbe vett fakultatív kirándulást is, és hát úgy jöttek haza Izlandról, hogy nem túl jó szájízzel. Továbbra is elhagyja őket ez a bizonyos szállásfoglaló portál. Mit lehet ilyenkor tenni?
1: Hát ez az abszolút felháborító, és tényleg a végletekig megalázó helyzet, azt gondolom, amikor kimész akár egyedül, akár családdal, és teljesen kiszolgáltatott helyzet is, és ahogy te is mondtad, sajnos nem egyedi. Még ha nem is olyan iszonyat gyakori, de azért előfordulnak, és ugye az NKFH-n belül működik az Európai Fogyasztói Központ, és kifejezetten ők segítenek ilyen jogviták.

0: Ezek ugyanúgy természetesen vonatkoznak rá.
1: Ezért kérdeztem, igen.
0: Ráadásul ilyen szempontból, hát szerencse a szerencsétlenségben, egyrészt, hogy tudtak mást foglalni az utasok, másrészt az, hogy Izland bár nem az Európai Unió tagja, de olyan közösségi jog kiterjed rá, mint az általános uniós tagokra, és például az Európai Fogyasztói Központok hálózata is van Izlandon is, annak ellenére, hogy
1: Norvégiában is Izlandon van, még ugye? Van,
0: pontosan, meg most már a Nagy-Britannia vagy az Egyesült Királyságban pontosan, ez ugye szintén nem EU tag. Tehát én mindenképpen azt tudom javasolni esetben, ilyen esetekben, és az Európai Fogyasztói Központnak nagyon sok a pozitív tapasztalata e tekintetben, hogy ugye felveszi a kapcsolatot ilyenkor a szolgáltatónak a székhelye szerinti illetékes EFK-val, tehát ahol az Európai Fogyasztói Központ, aki felveszi a közvetlen kapcsolatot a Booking-gal, és megpróbálják megoldani az ügyet. Az esetek többségében ez pozitív, nyilvánvalóan nem mondhatom azt, hogy 100%-ig, mert olyan esetek is vannak, de azért ezt gondolom, ez egy járható út. Azt nagyon jól tette a fogyasztó, hogyha foglalt másik helyet, akkor megőrzött minden dokumentumot, számlát, foglalási iratot, stb., mert ezzel lehet érvényesíteni a jogait.
1: És ilyenkor mi van egyébként? Ugye bankkártyával, azt megkérdeztem, én leveleztünk hosszasan, bankkártyával fizette ki azt a szállást, amit nem tudott igénybe venni. Ilyenkor játszik a chargeback?
0: Ugyanúgy játszik a chargeback, hiszen ez egy
1: bankkártya. Tehát ezt a pénzt bankkárt... így visszakapja.
0: Így van, tehát a bankhoz is automatikusan be kell jelenteni, ezt jól, hogy mondtad, hogy bankkártyával vásárolt. Ezért is mindig javasoljuk, hogy inkább ne átutalással, ne készpénzbe történjen a kifizetés. Nyilván itt most nem is lehetséges, de úgy általában is, tehát bankkártyával, mert akkor sokkal nagyobb esély van visszaszerezni ezt az összeget.
1: Aha, igen ám, de itt azért több költség van. Ezt az összeget mondjuk visszakapja, de a borsos ára, amit kifizetett a szállodáért, az elmaradt élmény, ilyenkor az Európai Fogyasztói Központ ebben is tud segíteni, mert hogy az én igazságérzetem az diktálja, hogy itt még bánatpénz is jár, nem is kevés.
0: Hát megpróbál segíteni, nyilván az igényeket becsatornázza a holland Európai Fogyasztói Központhoz, hogy megvalósulhatilag a kifizetés, ami igazolható dokumentációban, hogy a másik szállás például sokkal drágább, az nyilván az egy tényszerűen megtörtént plusz költség, ez követelhető. Az egyéb, mondjuk így nem vagyoni károk megítélése vagy érvényesítése az sokkal nehezebb, ezt általában a bíróság tudja megítélni, nyilván egy ilyen esetben mondjuk azért sokkal bonyolultabb.
1: Csak azért, mert arra gondolok, hogy ő például azt nem tudja bizonyítani, ha hogy tudja bizonyítani, azért nem tudott egy csomó fakultatív programon részt venni, mert kimerítette a keretet, nem volt pénze. Máté?
2: Igen. Én azt is szeretném behozni a képbe, hogy a Booking egy szállás közvetítő portál, tehát alapvetően nem teljesen biztos, hogy vele szemben kell megindítani az eljárást. Közvetítésre a Booking-gal állunk szerződésben, tehát ő közvetít ki egy portált, és amúgy pedig van egy szálláshely szolgáltató. Tehát amennyiben az ő megítésük, és ezt nekik kell lezongorázniuk, szerint a szállás adó hibázott, mert visszaütött egy foglalást, és közben párhuzamosan még egy másik foglalási oldalon telítette a házat, és ezt a kettő problémát nem vette észre, akkor valószínűleg a szállás adó lesz az, akinek meg kell téríteni ezt a különbséget. Én annyiból szerettem volna még tapasztalata hozzárulni, nekem kétszer volt teljesen ugyanilyen klónozott ügyem, tehát
1: és
2: egy
1: gyerekekkel mentél, szegény?
2: Így van, volt az a szépséges, hogy 8 óra, este 8-kor a 8-as úton robogunk ki hegyet mászni Ausztriába hatan, és akkor egyszer csak látom, hogy érkezik az e-mail, hogy szállás lemondva. És egy 4 gyerekes szállás azért úgy nem sorjázik nagyon sok ugyanazon a helyen. Nekem az a tapasztalatom...
1: De melyenkor küldtek neked egy...
2: E-mail érkezik a lemondásról, igen, egyből.
1: De ő nekik nyilván nem érkezett.
2: Hát ha nekik nem, az kicsit kellemetlenem, akkor helyszínen látják, hogy nincs hely. Nekünk érkezett e-mail, ami megoldás, és kettő ilyenünk volt. Sajnos az azonnali prompt megoldáshoz ma már kell az angol tudás. Ugyanis bár az ügyfélszolgálattal el lehet levelezgetni AI segítségével, meg máshogy is, mert nekik is már ilyen rendszereik vannak magyarul, de az élő telefonos ügyfélszolgálat az ma már sajnos Magyarországon nem elérhető.
1: Mert korábban volt.
2: Régen volt, egy időszakban volt. De ha angolul tudunk, vicces számokról fognak hívni egyébként, Tajvanról, meg nem tudom,
1: honnan,
2: abszolút brutál ázsiai számok érkeznek. De meg szokták oldani. A megoldási módszerük általában az, hogy adnak egy másikat, és jóváírják a különbséget Booking számlán. Ez tulajdonképpen alku nélkül, vagy viszonylag kemény...
1: De mi az, hogy a különbsége?
2: Az, hogy következő szállásfoglásnál fel tudjuk használni.
1: De mert hogy olcsóbb szállás.

0: Szereznek? Mi nem. Van a drágább szállás?
1: Mondjuk 500 ezer volt, igen? Az első, amiben ott, igen? Voltak a másik drága emberek. 1 millióért foglaltunk egy másikat, 500 ezer lesz a különbség. Ezt jóvá írják a booking számlán, amit mit tudom én, egy évig, aha, leutazhatunk később. Tehát ezt különösebb alkú nélkül, ha sikerül velük beszélni, általában biztosítják. Nagyon-nagyon ritka az azért, de Izlandon el tudom képzelni, hogy tényleg annyira kevés szállás volt last minute, hogy ténylegesen ilyen 500 ezres vagy hasonló méretű különbség legyen. Általában a booking ilyenkor nagyon-nagyon figyel arra, hogy körülbelül minimum ugyanazt a tudású szállást, de körülbelül azonos árban találja meg.
0: Azt mondtad, hogy jött egy lemondó, én itt elakadtam, hogy lemondták a szállást, de milyen indokkal? Tehát nem is értem, hogyha egyszer lefoglaltad, kifizetted, akkor miért mondták le? Mert rájöttek, hogy duplikáltak, vagy mi?
1: Igen, általában azt kell látni, hogy a szálláshelyek nagy többsége több helyről fogad foglalást. Most már nagyon általános, mivel vannak rá ilyen online motorok, hogy a saját oldalukon is lehet foglalni és fizetni. Ezen kívül, hogy feldobják a keresletet, leszerződnek a bookinggal, leszerződnek négy másik hasonlóval, akármint, hogy Ausztriában, Németországban nagyon gyakori a regionális turisztikai egyesületeknek is van külön foglalási portáljuk. És ha ezeket nem szerkesztik jól össze, nem figyelnek, akkor előfordulhat, hogy két foglalás érkezik ugyanarra az időre. Azt azért fontos kiemelni.
0: Akkor hogy döntik el, hogy melyiket rúgják ki?
1: Ebben a prioritás kéne, de és akkor most jön, amit akartam mondani, hogy azt tudni kell, hogy a booking és más hasonló nagy szervezetek, részben egyébként ezért büntették őket a versenyhivatalok, nagyon keményen úgy szerződnek, hogy ha valaki az ő foglalásukat visszamondja, akkor az hátrébb sorolódik a rangsorlásnál, tehát sokkal nehezebben fogja a fogyasztó megtalálni a weboldalon azt a szállást, büntetik azt, aki visszamond egy bookingos foglalást. Tehát ugye, amikor kinyitsz egy szállásfoglalást, rákeresel arra, hogy Balaton-Almádi apartman, akkor valamilyen sorrendbe ki, igen, fognak jönni az apartmanok. Ha te nem nyúlsz hozzá, hogy ár sorrendben szeretnéd megkapni, vagy közelség, vagy pontszám, akkor van egy hivatalosan a booking által beállított és kalkulált sorrend. Azok a szálláshelyek, akiknek panaszaik vannak, és azok a szálláshelyek, akik visszautasítanak egy foglalást, azok ebben a sorrendben hátra kerülnek. Tehát nem fogod megtalálni. Vagyis a szálláshelyek nagyon figyelnek arra, hogy az ilyen nagyobb szállásfoglaló portálok, booking, de akár magyar alapítás, ugye a szállás.hu, az is nagyon hasonló szerződéses háttérre rendelkezett, hogy ezeknek a foglalásait nem mondják vissza. Tehát azért azt is megállapíthatjuk, hogy egy kicsit nagyobb biztonságban vagyunk, hogyha bookingon vagy szállás.hu-n keresztül foglalunk, mint hogyha valami kisebb regionális vagy helyi foglaláson keresztül.
0: Tudjátok, mi az érdekes, ez már nem konkrétan a problémához tartozik, hogy amikor egy szállodára rá akarok keresni mondjuk Olaszországba, akkor rögtön följön egy motor, és akkor a Trivágótól elkezdve a bookingig, a nem tudom még hányféle van, azokat kezdi el nekem ömleszteni, és nem enged föl a szálloda honlapjára, és akkor mindenféle trükkel kell oda eljutni, mert én nem akarok, ugyanis mi pont jártunk ugye Olaszországba, hogy azt mondták, hogy azért kaptunk rosszabb szobát, mert a bookingon keresztül foglaltunk, és hogy legközelebb odaadták a honlapcímüket, és hogy németül is volt, mert olaszul annyira nem értettem, hogy legközelebb tőlük foglaljunk, és nem volt drágább úgy.
1: Alapvetően van abban egy igazság, hogy bizonyos szálláshelyeken, mivel ugye jutalékot kell fizetni, ezeknek a közvetítő portáloknak jobban szeretik a közvetlenül náluk foglalunk. Én is hallottam már ilyen nyávogás szállodat, tulajdonostól még elég antipatikus, mert egyébként meg ő szerződik le azzal a közvetítővel.
0: Meg lehet, hogy valamikor jó volt neki még, amíg nem volt bevezetve jól, hogy milyen jó volt neki, hogy onnan jöttek.
1: De az nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, és erre tényleg nagyon kell figyelni, hogyha beütjük akár egy konkrét szálláshelynek a nevét, annyival menőbbek, jobban elérhetőek és keményebben hirdetők ezek a szállás közvetítő portálok, tényleg jó a Trivago, a booking.com, stb., hogy valószínűleg a szálláshely közvetlen talál, tehát azt 10., 20., 30. fogjuk megtalálni. Tehát nagyon észre, mert a szálláshely neve lesz kiírva, én mindig azt mondom, mindig az URL-t, tehát konkrétan a webhely címet kell megnézni, és ott kell, hogy lássuk a szálláshelynek a címet, hogyha tényleg közvetlenül a szálláshelynél akarunk foglalni.
0: És így van ez az Airbnb-kkel is? Mert ott, igen, is már vannak ilyen központi motorok, vagy hogy mondtad?
1: Így van, ezek alapvetően, hogyha mondjuk a népszerű keresési felületen keresünk rá, de most ugye egyre inkább már AI-jal kezdik az emberek végezni, de ott is nagyon hasonló. forrást meg kell jelöltetnünk, az AI-ban egyelőre még nincs annyi hirdetés, ez egy nagy előnye, de például, ha már annyi cégnevet mondtunk, a Google-nál viszont tele van hirdetéseke, pont igen. A szállás, az tipikusan igen. Az agyon hirdetett terület.
0: Meg a repülés.
1: Így van, repülő is. Az első pár találat, az biztos, hogy hirdetés lesz, és az utána következők is olyan cégek lesznek, akik egyébként hirdetnek is, csak ráadásul még a találati listában is borzasztó jó helyen vannak. Tehát ott nagyon alaposnak kell lennünk, és nagyon figyelnünk kell.
0: Facsipesz. És ha már eddig szállást foglaltunk, akkor repüljünk is, már valahogy el kell jutni. Ugye néhány adással ezelőtt azért beszélgettünk arról, hogy itt a kerozin hiánytól rémizgetnek minket, hogy így lesz, vagy nem, nem tudom, nem azzal akarunk foglalkozni, hanem azzal, hogy azért tavaly nagyon sokszor bekerült a hírekbe a különböző problémás repülési ügyek kapcsán a maga a repülés. Fogyasztóvédelmi hatóság is rajta volt, vizsgálatokat is végeztek, erről is fogunk beszélgetni, de ami engem jobban érdekel, hogy a tavalyi tapasztalat alapján idén jobban rámentek-e azokra a gyenge pontokra, amivel hát mi jóhiszemű utazók azért sokszor megszívtuk.
2: Igen, alapvetően a válaszom az egyértelmű, hogy igen.
0: Hát itt azért kicsit bővebben elmondanád.
2: Csak mielőtt erre válaszolok, ugye nyilván látunk nagyon sok problémát adott esetben, hiszen azok jönnek föl elsőként a hírekbe, a botrányban, ott hagyják való, és teljesen hát megértem, persze. Hogy ez tök egyértelmű, és iszonyatosan zavaró, bosszantó, felháborító. De azért azt tegyük hozzá, hogy évente én nem tudom hány millió járat közlekedik, és annak egy nagyon-nagyon-nagyon minimális százalékában akadnak problémák. Látom a kétkedést a szemeidben.
0: Nem azért, mert azt mondom, mit érdekel engem az érdekel, pontosan, hogyha én tudom. Összeszedem a családot, és a csacsika család megindul, akkor ne legyen teljes probléma, mértékben. Ne kelljen aludni a földön, stb.
2: Teljes mértékben egyetértek veled, és az lenne ebben a helyzetben pláne, nyilván minden fogyasztó jogviszonyban, hogy a 0% probléma lenne. Mindig elvigyenek. Nyilván ez egy ideális helyzet, ez nem történhet meg. Azért, majd beszélünk a számokról is, tavaly összesen 332 bejelentés érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz, éves szinten, miközben nem tudom én hány millió járat közlekedett. Tehát az a 300 egyáltalán nem sok, főleg a tekintetben, hogy előtte az 600 volt, előtte meg 1000 fölötti. Tehát ez csökkenő szám, de abszolút megértem, hogy mondasz, és én ugyanúgy fel lennék háborodva nyilván, hogyha az én gépem késne, vagy nem menne egyáltalán, és mondjuk ezért
0: meg nem tudod, mi a legidegesítőbb az információhiány? Lehet, hogy azért, mert én egy médiaipari szakmunkás vagyok, de én mindenre kérdést teszek fel, és szeretném a választ. És megörülök attól, hogy ott vagyok, és nem tudom, mi történik, és lopják az időmet.
2: Na, és ebben például én sem hagyok pardont, vagy én sem érzem, hogy itt bármifajta megbocsátás lehet mondjuk a légitársaságoknak. Ugye nem véletlenül a nagyon szigorú Európai Uniós rendelet vonatkozik, hogy járat törlés késés esetén milyen kötelezettségé vannak a vállalkozásnak. És az a number one kötelezettség, hogy tájékoztasson, hogy tudjad, hogy azt mikor megy az a gép.
0: Nekik, hogy nem megy a gép. Belül,
2: nyilván nem, de azért ott vannak általában a helyi képviselői. Azért egy tájékoztatást kell mondani, hogy most 2 óra, 3 óra, soha nem fog elindulni az a gép, hogy milyen jogaink vannak, hogy mi mit kérhetünk, stb. Milyen átfogási lehetőségünk vannak. Tehát ebben én azt gondolom, hogy nincsen parton.
0: És ezt is vizsgáljátok?
2: Abszolút mértékben.
0: De ez uniós szabály, tehát nem találhatja ki a Magyar Fogyasztóvédelmi Hatóság, nem javasolhatja, hogy a szabályokba kerüljön bele, hogy probléma esetén 15 percen belül tájékoztatni kell a kedves...
2: Ez sajnos nem, ez egy európai uniós rendelet ráadásul, még csak nem is irányelv, tehát közvetlenül alkalmazandó, Európa szerte kiterjed, és egyébként nem csak európai légitárságokra, hanem harmadik országbeli légitárságokra is, hogyha az Európai Unió területére szállít cél, stb. Vagy indulási pozíció, de mindent vizsgálunk, ami ebben az Európai Uniós rendeletben részletesen közöl van a tájékoztatási kötelezettség, a segítségnyújtás, ami itt azt jelenti, hogy frissítőt kell neked biztos biztosítani, telefonálási lehetőséget biztosítani. Ha ne adj Isten, egy éjszaka ott kell maradni, akkor nem a reptéren kelljen aludnod, hanem szállást biztosítson, elvigyen a szállás helyre a szállodába, visszavigyen, stb.
0: Nem tudom, hogy mi tetszik, de olyan jókat nevet itt magába a Máté, mert...
1: Nem, csak közben mondtam, hogy még itt a Norbi keményen dolgozik, az alatt én statisztikákat gyűjtöttem. Egyébként a jó minőségű kereskedelmi átlaggal körülbelül megegyezik a 3+, mert ugye azt mérik, mert akkor kell fizetni. A 3 óránál nagyobb idejű késések aránya nem éri el az 1%-ot az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ugyanolyan, mint egy jó minőségű ruhabolt, vagy egy jó minőségű technikai boltnál a selejteknek az aránya. De azért mondjuk ki őszintén, nekem, hogy azért a 2,5 óra késés is eléggé fájdalmas.
0: A tipikus.
1: Az ugye valamivel nagyobb. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon jól összefoglaltátok szakmai szemmel, és mint nyilván adott esetben repülő ember is, a kommunikáció jelenleg az Achilles ina ennek az egész repülőjáratos dinak, mert vannak ugyan kötelező kommunikációs, meg étkezés, meg italnyújtási előírások, de ezek, lássuk be, ezek a 2000-es évek elején ragadtak, amikor még nem nagyon tudtunk, nem volt mindenkinél telefon, nem tudtunk információt szerezni. Most egész egyszerűen valami olyasmire kéne kötelezni, de most hirtelen ötletelek a társaságokat ebben a rendeletben, hogy amint történik ilyen probléma, azonnali üzenet legyen. Itt ugye van jelenleg egy opció, több légitársaság kínálja, hogy amennyiben feliratkozol ilyen értesítésekre, előre jelzed, akkor megkapod ezeket az értesítéseket.
0: Papadosok?
1: Így van, 2-3 cégnél is láttam már ilyet, egy Magyarországon nem annyira ismertnél, meg Magyarországon két nagyon ismertnél. Erre feliratkozhatunk, és akkor talán valamivel jobb, de nincs ebben tapasztalatom, de teljes mértékben egyetértek, hogy abszurd, hogy utolsó példában tudom meg, nem tudom meg,
0: vagy nem
1: fogalmam
0: tudom,
1: sincs
0: meg
1: micsoda, és ott állok egy folyosón beszorítva, és nem szól senki semmit. Tehát ez sajnos, ahogy a repülőtársaságok személyzet politikájával helyszínen működnek, annak ez jelenleg a része.
2: És hogy mennyire ráférne egyébként erre az EU-s rendeletre a modernizálás,
0: ez egy,
2: így is mondhatjuk, ez egy 2004-es LK rendelet, még a fax lehetősége is benne van, hogy biztosítania kell számodra, de viccen kívül egyébként körülbelül
0: egy két születet nem tudja, mi az a fax.
2: Hát, nem, szerintem
0: 15 éves.
2: Egyébként két évente körülbelül felmerül az Európai Unióban, hogy valahogy modernizálják ezt a rendeletet. Aztán nagyon sok, az elmúlt években mi is láttunk egyébként jogszabály tervezeteket is, amik már átmentek adott esetben valamelyik lépcsőn az egyébként elég bonyolult Európai Uniós jogalkotásnak. Aztán mindig jött egy erősebb lobby, akár a légitársaságok oldaláról, akkor kicsit a fogyasztóvédelmi szervezetek erősödtek, akkor kicsit a fogyasztó felemente, de ennek az lett a következő, hogy a mai napig nincsen módosítva ez a jogszabály, és ezért 2004-es szabályokat tartalmaz mai napig.
1: Hát konkrétan mondjuk ki, a légitársaságok évek óta nagyon keményen lobbiznak azért, hogy megszűnjön ez a kártérítés fizetési kötelezettségük a késések és a járattörlések, és tényleg is a késéseknél mindenképpen, vagy jelentősen enyhítsék az ő terheiket. Úgyhogy ez az, ami ugye ilyen hatás ellen hatásban, fogyasztóvédelmi szeretek szigorítanának, légitársaságok eltörölnék, aztán végül marad a 2004-es.
2: Pontosan, sőt, ezt kiegészítve 2 vagy 3 éve láttunk egy olyan tervezetet, ahol azt a 3 órát fölemelték volna 5 órára. Tehát 5 óráig semmi nincsen, jó a tájékoztatás, meg a segítségnyújtás van, de a kártalanítás adott esetben, ha nem is törlik el, de csak 5 órán felül járna.
0: Egyébként engem nem is a kártalanítás érdekel, hanem akkor ott abban a pillanatban, hogy élhetem meg azt, hogy akaratomon kívül belekerülök egy szituációba. Tehát legalábbis lehet, hogy rosszul gondolkodom, de mit érdekel engem már, ha ezen túljutottam, megérkeztem A pontból a B pontba, tájékoztassanak, adjanak inni, és nyugtassanak meg. Nagyjából ennyi az elvárásom, de a 3 órán, tehát ez a 2,5 órás késés azért az kiugróan sok, azért azt valljuk meg. És mindig van valami süket magyarázat.
1: Neked 100%-ig igazad van, és emberként szerintem mindannyian így éljük ezt meg, és így látjuk. A jognak ugyanakkor korlátozott az eszköztára. Tehát a jog azt tudja mondani, hogy megbírságolhatjuk, ha megsérti a jogszabályt. Attól még az embernek ott rossz a sorban. A jog azt is mondhatja, hogy az embernek rossz a sorban, tehát akkor fizessenek neki valamennyi pénzt vissza. Ennél a jognak az eszközei sajnos jelenlegi tudásunk mellett nem sokkal erősebbek, úgyhogy én azt mondom, hogy 100%-ig egyetértek, én is borzasztó ideges szoktam lenni, amikor beterelnek egy ilyen hernyóba, és ott állok levegőtlenül egy csomó órát, de azt gondolom, hogy azért még mindig a lehetőség közül egész jónak tartom azt, hogy legalább valahány 100 eurót visszakapok a végén, ha kellően erőszakos vagyok.
0: Ha kellően erőszakos vagy. Idén mire fogtok fókuszálni? Visszatérünk a hatóság oldalára. Mire akartok és mire tudtak?
2: Hát mindenre egyrészt, amit az Európai Uniós rendelet szabályoz, és kétféleképpen történik itt egyébként a vizsgálat, és történt a tavaly évben is. Egyrészt a fogyasztói bejelentések alapján. Tehát ha a fogyasztó nem tud mondjuk megegyezni a légitársággal, nem kapja meg ezt a kártalanítási összeget, ami 250-től 600 euróig terjed, attól függően, milyen távolságba utazott, vagy utazott volna, vagy nem kap valamilyen tájékoztatási segítségnyújtási kötelezettséget, akkor el tudunk járni. Csak így azért mondom, tavaly évben ilyen 15,5 millió összeget szereztünk vissza a kártalanítási összeg gyanánt a fogyasztók számára, aha, valamilyen fogyvédhatósági eljárás során. A másik pedig, hogy egyrészt próbavásárlásokat is végzünk, tehát mi is ugyanúgy végigmegyünk a honlapon, végig kattingatjuk, hogy a megfelelő tájékoztatások megvannak-e, aha, hogy az árfeltüntetés megvan-e, és nem minden esetben van meg. Tavaly 91 millió forintnyi bírság, fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra, emiatt, mert valamilyen megtévesztő tájékoztatás.
0: És akkor
2: tettek.
0: Most vissza, tehát megismétlitek ezt, ugye?
2: Így van, folyamatosak ezek a vizsgálatok. Nyilván azokat a légitársaságokat, akiket tavaly meg kellett büntetni, ott még szigorúbban vizsgáljuk őket. Egyébként nem csak fapados légitársaságokra vonatkozik, hagyományos légitársaságokra is, úgyhogy ezekre fókuszálunk mindenképpen, illetve ha fogyasztó bejelentés van, tényleg arra kell a fogyasztókat, ha a légitársaságtól kaptak egy elutasító választ, vagy nehogy Isten nem kaptak választ, akkor is éljenek bejelentéssel.
0: Mikor lesznek eredmények majd jövőre?
2: Az eredmények folyamatosak, részeredmények lesz? Szerintem már nyár végére, ősz elejére várhatóak, nyilván éves a vizsgálat, tehát az éves vizsgálati
0: eredmények. Most indul be igazán a szezon, a nyár
2: van. Mi is erre fókuszálunk, de egyébként ezek a vizsgálatok már azért folyamatban vannak, úgyhogy reméljük minél előbb, és akkor tájékoztathatunk mi is mindenkit.
0: Facsipesz. Ma tiszta nyár van, beszéltünk már repülésről, beszéltünk már szállásról, akkor beszéljünk egy kicsit a napszemüvegekről is. Egy hallgató írta meg azt, hogy hallgatta a mi műsorunkat is ennek kapcsán, és elmondanám, a két szakértő itt ül napszemüvegbe, rögtön fölvették a napszemüvegüket, meg is fogjuk örökíteni, és én föl is fogom rakni a honlapra. Szóval egy hallgató hallgatta a mi műsorunkat, és ennek kapcsán azt mondta, hogy megfogadja a tanácsunkat, ő egy elég drága napszemüveget rendelt interneten, megkapta, elment a valamelyik szemüvegboltba, bemérette, na most pont arra nem jó, amire kéne, nincs UV-szűrés, semmi nincs, és kétségbe esetten írt, hogy arról miért nem beszéltünk, hogy ilyenkor mi van. Hát most akkor beszéljünk.
2: Hát először nagyon örülök, hogy meghallgatta a tanácsunkat, és tényleg bement beméretni ezt a napszemüveget. Nem csak azért, mert anyagi problémát okozott ez neki, hogy átverték, megtévesztették, hanem nyilván egészségi okokból is. Ez egy full megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül egyébként, tehát ilyenkor lehet nyilván kifogásra, nem is lehet, kell kifogásra élni a kereskedővel
0: főleg
2: szemben.
0: Főleg, ha nem tengeren túli.
2: Na hát, és itt jön az, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, hogy baj. Ne nagyon rendeljünk ilyen tengeren túli helyekről, mert nem biztos, hogy termékbiztonsági szempontból megfelelő, és ha nem megfelelő, egyáltalán biztos, hogy tudjuk érvényesíteni a fogyasztói jogainkat utána.
0: Egyébként én azon gondolkodtam én is, hogy olvastam, elkezdtem ilyen napszemüvegeket nézegetni, hogy vannak ilyen nagy régi cégek, akik gyártanak napszemüveget, meg nem csak napszemüveget, optikai lencséket is. Az lehet-e egy jó tanács, hogyha mindenáron külföldről akarunk, akkor ilyenektől rendeljünk, mert ez talán elképzelhető, hogy egy nagy gyárnak jobban bemértek a szemüvegei, vagy kötelezőek-e, akkor azt kérdezem, kötelezőek-e feltüntetni, amikor én ráklikkelek, és megnézem, és tetszik, a termékinformációknál föltüntetni.
2: Persze, minden a termék minden lényeges információját fel kell tüntetni, és ez nem csak az árára vonatkozik, meg mondjuk a márkájára,
0: meg a méretét,
2: hanem tipikusan ilyen esetben magára az egyéb opciókra, illetve az egyéb...
0: Tehát az UV-szűrésre is. Tehát,
2: Hát ugyanúgy egyébként, ha vásároljuk, nem csak online rendeljük, hanem hogy bemegyünk valami boltba, az utcán rendünk, akkor is ott kell, zárójel kellene lenni ezeknek feltüntetve.
0: Ezt akartam mondani.
1: Ez egy nagyon összetett és nehéz piac erre. Volt pár GVH vizsgálat, ami elég jól rámutatott arra, hogy nagyon nagy cégek is sokszor, hogy sem mondjam, központi, nagy, de nem annyira ismert márka által gyártott termékeket vesznek, és saját márkás címkézik föl. Van olyan, hogy a mérések szerint egészen meglepően olcsó szemüvegek, tökéletesek, és minden UV-szűrés és egyéb funkciónak, amit ígérnek, megfelelnek. Ugyanakkor van, amikor viszonylag drágábbak, meg nem felnek meg. Én ebben két javaslatot tudok kívülről tenni. Egyrészt szerintem jók ezek a vizsgálati adatok és vizsgálati jelentések a hatóság honlapján. Régebben is volt, most is van. Érdemes és tanulságos végignézegetni, hogy aki megbukott, az miért bukott meg, aki nem bukott meg, miért nem bukott
0: azért
1: meg.
0: Azért valami támpontot, mert mégiscsak ez egy hallgatható műsor, adjunk.
1: Igen. Azt gondolom, hogy vannak azok a márkák, akik nem engedhetik meg maguknak, akár olcsóbbak, akár drágábbak, hogy ebben hibázzanak. Tehát akár sportáruházaknál, akár szemüvegboltoknál nem tehet...
0: Nem lehet gagyi.
1: nem teheti meg azt, hogy ő megbukjon egy UV szűrésen, mert az olyan mértékű reklámérték csökkenés lesz pillanatokat, vagy márkanév rombolás, hogy azt ő nem engedheti meg magának. Úgy ilyen helyeken én azért, ha jól emlékszem, nem is volt ilyen probléma az elmúlt években, tehát azért a megbízható helyekről vásárlás azt szerintem most is segít.
0: Akkor kérdezek mást, én mondjuk nekik ugye szemüveges vagyok, és én dioptriás napszemüveget szoktam csináltatni, bemegyek az optikushoz, és kérem, hogy csináljon. Azok az üvegek, azok biztos, hogy amiket ők forgalmaznak, UV-szűrősek, mert nyilván azért csináltatom, hogy védjem az amúgy is rossz szemem. Jó kérdés, ugye?
2: Hát, nagyon csöndbe lettetek. Nyilván nem fogom azt mondani, hogy kizárólagosan minden egyes termék jó, de azért az korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai is azt mutatják, hogy itt sokkal-sokkal alacsonyabb a kifogásolási arány. Tehát itt sokkal nagyobb az esélyünk annak, hogy jó terméket kapunk. Pontosan azért is, amit Máté is említett, nem csak a nagy cégek, régen az kis optikára is, amikor bemegyünk a sarkon, nem fogunk legközelebbre menni, és nem ott fogjuk a szemüveget megcsinálni.
0: Jó, de eddig eszembe se jutott, hogy elmenjek valahova, és beméressem, hogy van-e rajta, de most ebben meg fogom tenni.
1: Ez egy bonyolult kérdés, és itt ugye ilyen ősi, akár már a 19. században, vagy előtte is meglévő reflexekre építhetünk, mert optikus és optikus között borzasztó nagy a különbség. Ez egyébként egy jól szerveződő szakma. Van egy olyan, hogy látszerészek egyesülete, meg azt hiszem van még egy optikusi egyesület. Azok, akik adnak magukra annyira, hogy ezekben a közösségekben benne legyenek, ezt általában hirdetik is magukról. Azt gondolom, hogy megint csak fönnáll annak a lehetősége, hogy ő nem engedheti meg magának, hogy ócska gagyit vegyen, márpedig igazából ugye én bemegyek, ő mond egy árat, hogy ez a termék, ami mögötte van, azt ő honnan szerezte be, és az mennyiért kapta, és milyen tudása van, az már megint egy nehezebb kérdés, azt tettem meg, hogy bemegyek ellenőrizni. De azt tudom, hogy ezek az optikus egyesületek, azok bizony belül nagyon keményen védik a minőséget is, és természetesen kifelé a saját
0: érdekeiket. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Egyébként bárhol ingyen kötelesek bemérni, Norbi, ha én beviszek egy napszemüvegnek látszó tárgyat, akkor bárhol kötelesek ezt megtenni?
2: Nem, erre nem kötelezhető egy vállalkozás sem, hiszen ez egy kvázi vállalkozási tevékenység, amiért nem kérnek pénzt, adott esetben kérhetnének is, de ez az ő az üzlet politikájától függ, hogy most ő olyan rendes, hogy beméri nekünk. De egyébként a fogyasztóvédelmi hatósághoz viszont, ha nagyon akarjuk, behozhatjuk, és ott bemérik így neki. Így van.
0: Hány hét alatt, vagy azonnal?
2: Hát most nem tudom, semmiképp sem hét, tehát most napot mondtam volna, de egyébként, ha előzetesen egyeztetett időpontban megtörténik, az aznap megtörténik, és most a kollégám nőmre néztem, és eszembe juttatta, hogy nekünk nagyon sok kitelepülésünk van, ahova mi visszük magunkkal ezt a kis szerkezetet, amit aláteszik a napszemüveget, az tényleg 3,5 másodpercen belül
0: megmutatja. Akkor azt meg tudjátok mondani, hogy még júliusban, augusztusban a fesztiválokon lesznek?
2: Meg fogjuk tudni mondani, a honlapunkon folyamatosan ott lesznek az információk. Nem akarom felsorolni őket, mert nehogy kihagyjak valamelyiket, de ez megtalálható lesz a honlapunkon mindig, és a közösségi médiában is.
0: És akkor ott simán beméri.
2: Így van.
0: Tehát ha van jegyed, akkor viheted a szemüveged, ez még alliterális. Tehát nagyjából a ti vizsgálatotok, az ugye már beszélgettünk erről, azt mutatta, hogy sok a gagyi távol-keletről, vacak minőségűek azok, de ha például én veszek egy nagyon márkás napszemüveget, és én abba ki kell, hogy cseréltessem az üveget, mert vaksi vagyok, akkor már nem biztos, ugye, hogy én egy jó minőséget kapok, vagy minden, nem tudjátok, hogy minden márka gyárt ilyen sötét dioptriát is?
1: Alapvetően ebben is elég nagy a piaci szórás. Van nekem is egy gyerekem, akinek ilyen kell rású sporthoz, és a világpénzét ki lehet fizetni
0: nekem
1: ezekre. Tehát ott is megint csak fölteszem azt a kérdést, hogy most nincs egy cég, aki esetleg nagyon nagyot akar nyerni, és egy nagyon márkás szemüveghez, mert már ott lendületben vagyunk a százezrekkel, valami irgalmatlan gagyit ad, ami ő majd sokat keres. Én azért azt mondom, hogy megbízott, tehát, hogy ezek olyanok, mint a sarkihentesek közül az, akihez mindig járok, és tudom, hogy friss a hús. Itt is azért az embernek szemüveg kell, akkor érdemes kijárni azt a szolgáltatót, akiben meg tudunk bízni.
0: Igen, ebben igazad van, mert én is 10 éve ugyanoda a kis optikushoz járok, és amikor komolyabb szemvizsgálatom voltam, és megkérdeztem a professzor azt, hogy hol csináltassak szemüveget, azt hittem leesek a székről, mert őket mondta. Tehát akkor mégse jártam rossz helyen, és mai napig odajárok, és nem ilyen nagy, gyors talpaló láncokba, megbízom bennük, így van. Jó, Azt hiszem, hogy ma már tényleg már mindent megbeszéltünk, ami utazással kapcsolatos, csak a bőröndöket nem, de azt majd egyszer máskor meg fogjuk beszélni.
3: Facsipesz.
0: És most következik az, amire én már nagyon-nagyon régen nyúzom Ejtmann Norbertet, mert mindig jön nekem a honlapjukkal, miközben én mindig azt mondom, hogy ez egy beszélgetés, és itt a hangot hallják, de nem fognak odarohanni a géphez, és laboratóriumi teszteredményeket nézni az emberek egyébként is. Tehát egy csomó minden nem érdekel minket, mármint a háziasszonyokat, még az érdekel, hogy mosogató szerbe azt mondott, hogy a kisbuci Soma cég saját márkás mosogatószere a legjobb, azzal én azt gondolom, hogy sokkal többet segítesz nekem, mint gondolnám. Tehát megígérted, hogy hozol teszteredményeket. Milyen teszteredményeket hoztál?
2: Az ígéret szép szó, és be is tartottam. Már
0: megijedtem.
2: Kétfajta tesztünk van most. Hát nem folyamatban, mert ezek lezárultak, de azt gondolom, hogy még viszonylag belátható időmből zárultak, és akkor erről beszélhetünk. Az egyik az mosószer, mosópor és mosókapszula.
0: Már itt meg is állhatunk, már ne is menjünk az, gyorsan.
2: Akkor csak befejezem a mondatot, a másik az pedig elsősorban a higiéniai termékek, egészségügyi betétek, fehérneműk, tisztasági betétek, inkontinencia betétek, de akkor ugorjunk az első témára.
0: Hát persze, akkor ugorjunk rá. Én egyébként ezelőtt jó 10 évvel, amikor még a sajtót beengedte a Fogyasztóvédelmi Hatóság, de lehet, hogy 15 évvel még a Blaha Lujza téren volt a hatóság, akkor én rendszeresen jártam be a laboratórium, és nagyon sok érdekes laborvizsgálatnak lehettem a részese, és például én voltam egy mosogatószer vizsgálaton is, ami nagyjából úgy történt, hogy ugyanannyit rácsöpögtettek a tány, adott nem tudom hány tányér, és akkor kiderült, hogy az egyik 10-et tud elcsöbből elmosogatni, a másik 50-et. És akkor például, konkrétan emlékszem, a Rossmannnak egy saját márkás mosogatószere volt, ami vitte a pávát a nagy nevűekkel szembe, amikért csiliárdokat fizetnek, tele vagyunk azokkal a reklámokkal. Úgyhogy én legalább el tudom képzelni, hogy ezek hogy zajlanak. Most is így zajlik, nem? Tapasztalati úton.
2: Ugyanúgy zajlanak ezek a vizsgálatok, és egyébként most is a Blaha Lujza téri laboratóriumokban zajlanak.
0: Igen, csak már nem engednek be sajtót, ez a különbség. Mindegy.
2: Ez még változhat a jövőben. Egyébként a mosószer, mosópor, mosókapszula vizsgálatok is ugyanígy zajlottak, és ugyanezen a módszerrel zajlottak. Aha. Összességében azt mondhatom, mert tudom, hogy ki fogod csikarni belőle a választ, hogy valóban a saját márkás termékek úgy tűnik, hogy hatékonyabbak ár és egyéb mosó hatás szempontjából. A kollégáim a fejembe nyomták ezt, de el is írtam magamnak, ez a mosószer felület aktív anyagtartalma.
0: Ezt
2: határozza meg, hogy mennyi anyag van ebből a felület aktív anyagból, hogy mekkora része áll valójában a mosószernek tisztító komponensekből, ami nem víz, nem egyéb segédanyag. Magyarul, ami ténylegesen kimossa
0: nem
2: azt a ruhát.
0: Nem só, hanem az...
2: 1.0-ásan elmondva, legalábbis így művezték el nekem. Minél magasabb nyilvánvaló ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb az a mosószer, vagy mosókapszula, bármiről is van
0: tudod,
2: szó.
0: Tudod, mióta csinálok otthon saját mosószert? Amióta ezt a tesztet, mondom, 10 évvel ezelőtt végighallgattam, hogy ez az aktív...
2: Felületaktív,
0: micsoda, milyen jelentéktelen mennyiségű a nagyon jó nevű márkás, jó illatú micsodákba, és azóta én gyártom magamnak a mosószert, és szerintem annyi ilyen felületaktív anyag van benne, hogy negyed annyit használok. Máté mosolyog, akkor most hagyjuk, hogy gyorsan van, amit mondja.
1: Könnyed, kis, színes, keretes. Na, csak azt akartam mondani, hogy mi minden ilyen kis tudatos lépésben átálltunk, mosódió, meg egyebek, meg saját az, mosószer.
0: A mosódió az semmire se jó, legalábbis a tesztek
1: hát sok
0: szerint.
1: Kísérlet volt, vannak megoldások, vannak jobbak, rosszak, de szerintem a környezettel jobban vagyunk így. Tudjátok, kik lázadnak ez ellen? A gyermekeink. Ugyanis ők illatos ruhákat szeretnének kapni, és nem használunk 10x éve öblítőt, pont a természetvédelmi
0: De van olyan ökó öblítő, aminek van illata is, be lehet, de ezt majd megbeszéljük adáson kívül. Norbi, tehát mosószer.
2: Mosószer, mosópor, mosókapszula. Egyébként nagyon érdekes, és azért javaslom mégiscsak a honlapunkat megnézni, ja, mert egyrészt 72 darab termékvizsgálata van itt, tehát most az a 72 sorát, ismétlem a saját márkás termékek elsősorban, de nem kizárólagosan. Tehát azért is érdemes megnézni, mert azért 72 terméket végig lehet lapozgatni.
0: De attól elfárad az ember, az érdekli, hogy melyik a legjobb, és akkor rohan azt veszi meg. De egy nő így működik.
2: Szerintem nem, egyrészt nem értek vele egyet. Másrészt meg én nem fogom most egy cégnevet se kimondani, nem szponzorálom, vagy támogatom egyiket sem. Érdemes megnézni egyébként ezeket a tömegszázalékokat, ez a felületaktív anyagtartalom, méghozzá azért, mert olyan iszonyatosan nagy a szórás. Igen. Csak mondok egy példát, ez a tömegszázalék mondjuk a mosószereknél csak 3 és 43 között van, tehát a 3, ami a legalacsonyabb, 3 tömegszázaléknyi felületaktív anyagtartalmat
0: tartalmaz. Az, ami tartalmaz, most, igen, ami IPEG
2: most, és van a 43. De például ugyanez a szám mosókapszuláknál 3 és 82 között van. Nyilván, ami a 70 meg 80, az a sokkal aktívabb, sokkal hatékonyabb mosókapszula. Tehát érdemes azt választani. De magyarul iszonyat nagy a különbség, a szórás a 72 termék tekintetében.
0: De akkor továbbra se mondod meg, hogy legalább melyik láncoknál keresgélj.
2: Na, biztos, hogy nem.
0: Te én azt abban reménykedtem, hogy igen.
1: És jó ötletnek, mert nem lehet egy dimenzióban kimondani valamiről, hogy jó. Az egyik abban lesz jó, hogy jó a felületaktív anyag, a másik az ugyan nagyon picivel kisebb felületaktív anyag mennyiséget tartalmaz, de jóval olcsóbb. A harmadik meg praktikusabb kiszerelésű, a negyedik meg nagyon jó
0: de
1: a színes ruhák mosásában.
0: De ti miért akartok itt két pasi ül, miért akartok ti a női fejjel gondolkodni? Sose fogtok tudni.
1: Az a
0: tudni.
1: Helyzet, ahogy én teljes mértékben elfogadom, hogy a felségem néha a kalapácsokat, fúrókat és egyebeket kap föl, és kezdi el szerelni a házunkat. Ugyanúgy azt gondolom, hogy ezek a nemi szerepek már kiegyensúlyozottak.
0: De másként például gondolkodunk, nem azt mondom, hogy...
1: Csak a mosások jelentős része az enyém.
0: Ja, hát akkor te egy unikum vagy, mert azért, ha megkérdezel 100 férfit, az 98, az se tudja, hogy kell bekapcsolni a mosógépet.
1: Szerintem ezek alapvetően mind nem egydimenziós dolgok. Tehát, hogy egyre több olyan van, egyre több olyan történet van, és egy összetesztnél, amikor igenis szánjuk rá, egyébként évente egyszer, sőt, 2-3 évente egyszer elég, mert akkor azok a szempontrendszerek beépülnek az agyamba, amit rászállok.
0: Számomra az a furcsa, hogy nem mondunk ki dolgokat, miközben magunk megnézhetjük, fölmentünk a honlapra, és ott elmazsolázhatunk, az nem számít. De ez az
2: azért nem mondhatunk pont, amit az előbb a Máté mondott, mert 5-6 szempont szerint történik, tehát nem csak a felületaktív anyagtartalom, például az is, hogy hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. Lehet, hogy valamelyiknek 82 volt a tömegszázaléka, de mondjuk meg sokkal drágább adott esetben. És nyilván az, hogy te eldönthesd, és teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy most nő vagy férfi, hogy te melyiket akarod vásárolni, sok szempontot figyelembe kell venni. Az egyik az ár, pontosan tudjuk, hogy árérzékenyek vagyunk, de ugyanakkor fontos, hogy a többi szempontot is figyelembe vegyük.
0: Igen, ez igaz, de ennek ellenére azt mondom, jó, mondjuk a mosószereknél megadtam magam, de az élelmiszereknél nem adom meg magam, mert azért az mindig jövök itt a hülye párizsival, tudom, amikor én ilyen párizsi tesztet végignéztem, akkor nem érdekelt az ára, de rohadtul nem. Az érdekelt, hogy mennyi hús van benne, és mennyi adalékanyag, és mennyi olyan, amit nem szeretnék. És az derült ki, hogy a saját márkás termékek vitték a pálmát, pedig nyilván ugyanaz a gyár gyártja, csak mást kér az, aki saját, és már biztos nem így van, kimondom, annak idején 10 évvel ezelőtt a Tesco saját márkás párizsia volt. Mind árérték arányban, mind minőségbe magasan vitte a pálmát.
1: Volt ilyen tényleg erre olyan mértékben látom támasztani, hogy akkor még én voltam hatósági vonalon, és tényleg volt ilyen. Tényleg volt ilyen, de ez ritka, és magad is felsoroltál 4 vagy 5 szempontot, és az, hogy tényleg egy termék tudjon minden 4 vagy 5-ben elsőt, az nagyon ritka.
0: Itt és most ezt befejezzük, de azért nem adom fel, remélem előbb-utóbb kicsikarok teszteket. Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő volt, akivel küzdöttünk a mai műsor folyamán, amelynek elkészítésében Bicó Tomi volt segítségemre, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További szép napot, viszont hallásra.
3: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
7: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szív, a hű, gyere fel a táncra fel.
4: egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csák
1: Attilával. Gyere fel, ne táncolj még!
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
4: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaríkoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 29-én köszöntjük Péter és Pál nevű kedves hallgatóinkat. A Péter héber görög latin eredetű férfinév, jelentése szikla. A Péter keresztnév erős egyéniséget, függetlenséget, önbizalmat adhat viselőinek, kezdeményező személyiség kialakulását segíti elő, becézése Péterke, Petyus, Peti, Petike, Petya és Petyó, jeles viselői a névnek, Balázs Péter, Benkő Péter, színészek, Gesti Péter, reklámszakember, dalszövegíró és énekes, Hajdú Péter, műsorvezető, Hauman Péter, Kossuth Díjas színművész, rendező, Huszti Péter, Kossuth Díjas színész, rendező, Pázmány Péter, esztergomi érsek, bíboros, Rudolf Péter, színész, valamint ön kedves Péter. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat, a latin eredetű férfinév jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselői a névnek, II. János Pál pápa, Eszterházi Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál, énekes, Teleki Pál, államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál, történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál, mérnök, valamint ön kedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Alícia, Alíz, Beáta, Ditta, Emma, Judit, Keszi, Keveb, Kövecs, Orbán, Orbó, Petra, Szalome, Szulamit, Ulászló és Urbán nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai, kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1400. június 29-e az első időpontunk, Péter Pál nap, az aratás kezdete. Ezen a napon megszentelték az arató eszközöket. Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka mozgalmának védőszentje. Maradjunk még ebben az évszázadban, 1456. június 29-e, a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként harmadik Kallixtusz pápa elrendelte a déli harangozást. Folytassuk a 16. század elejével, 1520. június 29-ével. Második Montecuma Hokoyocin, azték uralkodó meghalt Tenochtitlánban, a spanyol hódítók fogságában. Az utolsó azték uralkodót saját népe ölte meg, mert megpróbálta leverni a spanyolok elleni lázadást. Folytassuk a 19. századdal, 1884. június 29-én megszületett szépernő, költő, író. Lépjünk át a századfordulóra, 1900. június 29-én született Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, esszéista. Leghíresebb műve a Kis herceg. 1935-tel folytatjuk, június 29-én megszületett Montág Imre nyelvész, színészpedagógus. Aztán lépjünk a század, sőt ezred fordulóra. 2000. június 29-én meghalt Vittorio Gázmán, olasz színészrendező. Legismertebb fémjei az ismerős ismeretlenek, valamint egy asszony illata. Még mindig a 21. század, 2003. június 29-én halt meg Catherine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. A filmművészet legendás alakja 96 évesen Connecticuti otthonában halt meg. A színésznő a 90-es évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett. Összesen 12-szer jelölték Oscar-díjra, ebből 4 ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma legrangosabb kitüntetését. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbirádió hallgatóit.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 6. részéből.
1: És szólt az Úr Mózesnek: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr

ünnepe. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 13-tól a 19. versig. Abban az időben, amikor Jézus vidékre ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartatok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a bokó kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Elmélkedés. Két út, egy cél. Észak-Olaszországban, Csiváte falu mellett egy zarándok ösvény végén található az ősi Szent Péter templom, amely a 11. században épült, és különleges helye az imádságnak és az elmélkedésnek. Nem a település közepén található, hanem egy hegy oldalában, ahová csak gyalog, egy erdei ösvényen lehet eljutni, így már az odavezető út is belső útként, lelki zarándoklatként hat. Ez a kis templom nem a hatalom vagy az uralkodás épülete, hanem a hűség és a lelki magasságra törekvés temploma méltó Szent Péterhez, aki bár gyarló ember volt, engedte, hogy Krisztus vezesse felfelé. A templom belső díszítése egyszerre letisztult és gazdag. A szentély feletti kép különösen figyelemre méltó. Krisztust trónon ábrázolja, mellette Péter és Pál apostollal, akik a mennyei dicsőség tanúi. Péter már nem a saját gyengeségeiben él, hanem Krisztus arcát tükrözi vissza. A hit nem lefelé húz, hanem felfelé emel, akkor is, ha a lélek fáradt, az út köves, és a szív még nem biztos a válaszban. A templom elhelyezkedése, egyszerűsége és elvonultsága olyan belső, csendes helyre hív, ahol Péter apostol példája új megvilágításba kerül. A gyengeségeinken keresztül vezet az út a sziklává válásig. És ez nem csak Péter története, hanem a miénk is. Ez a kis Szent Péter templom egy hegyi zarándokhely, ahol a magasság és az alázat, a szépség és a szilárdság egyszerre van jelen. A mai ünnep evangéliumának középpontjában egy kérdés áll. Kinek tartotok engem? Ez a kérdés, ami egykor Fülöp Cezáreájának környékén elhangzott, azóta is minden hívő szívéhez szól szerte a világon. Nem elég tudni, hogy mások mit gondolnak Jézusról, hanem személyes választ kíván mindannyiunk részéről. A tanítványi élet nem utazás egy tömegközlekedési eszközön, vagy egyéni küzdelem. Péter apostol válasza az egyház hitvallása. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt nem emberi tudásból, hanem az Atya kinyilatkoztatásából tudja. Az egyház nem emberi képességekre, hanem Istentől kapott hitre épül. Péter és Pál személyisége eltérő. Péter a halász, az egyszerű, sokszor botlatozó tanítvány, aki háromszor tagadta meg mesterét, de sírva megbánta. Pál a tanult, művelt farizeus, aki a keresztények üldözőjéből lett az evangélium bátor hirdetője. Két életút, amelyek egymással párhuzamosan haladnak, mégis egy pontban találkoznak, Jézus Krisztusban. Péter az egyház egységének, Pál a misszió és a gondolkodó hitnek a képviselője. Egyikük sem volt tökéletes. De talán éppen ezért hitelesek. Nem hibátlan szentek, hanem megtért emberek, akik Isten kegyelméből lettek apostolokká. Ma is szükség van Péterekre, akik vállalják az egység szolgálatát, és Pálokra, akik mernek új utakat, új módszereket, új lehetőségeket keresni az evangélium továbbadásában. A világ nem változott sokat,

0: Ma is vannak bálványok, ideológiák, közöny és üldöztetés. De Jézus kérdése ugyanúgy felhangzik, kinek mondasz engem? Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe nem két bibliai hős emlékezete, hanem meghívás a tanúságtételre. A keresztény ember nem csak Jézust követi, hanem vele együtt építi az egyházat is, mégpedig azzal, hogy vállaljuk a közösség terheit, küzdelmeit és örömeit. Az egyház nem tökéletes, de Krisztus testeként él. Péter és Pál példája arra tanít, hogy a kegyelem képes bárkiből új embert formálni, belőlem is. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egyházadat nem tökéletes emberekre, hanem élő hitre építetted. Köszönjük Péter bátorságát, aki botlásaiban is hűséges maradt hozzád, és Pál tüzes lelkületét, aki mindenét neked adta. Taníts minket is ilyen hűségre. Adj erőt, hogy megvalljunk téged minden helyzetben. Tölts el minket a Szent Lélekkel, aki őket vezette, hogy mi is a te világosságod és örömhíred hordozói legyünk a világban. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy az Atlanti-óceánon található Kanári-szigetek nevüket az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyákról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtó vadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. Műsorajánló. Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
12: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
13: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
12: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
13: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos teptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok nap sütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénknél erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Birkás Balázs gépésztervezőként kezdte pályáját, majd foglalkozott gyári berendezések külföldi eladásával és üzembe helyezésével. Volt 2 egymást követő osztrák államelnök tolmácsa is a magyar parlamentben. Életének igazi értelmét azonban a 200 lelkes Szentbékkállán találta meg, ahol mandulát termeszt, biogazdálkodással és biotermékek előállításával, árusításával foglalkozik. A 80 esztendős biogazdát kollégánk telefonon éppen munka közben érte el, így rögtön arról érdeklődött, hogy milyen munkafolyamat zajlik a földeken. Balázs Zsanett interjúja.
4: Hajnal óta mandulát szüretelek, és éppen leszálltam a gépről, mert ezt már nem lehetett tovább bírni.
5: Miért pont a mandulát választotta, hiszen szőlőtelepítéssel, vagy éppen gyümölcstermesztéssel is foglalkozhatna?
4: Azért, mert az én koromban az ember már látja a saját korlátait. Szőlőtelepítésbe belevágni azt jelenti, hogy feltételezem magamról, hogy nem csak szőlőt tudok termeszteni, hanem abból utóbb még egy jó bort is tudok csinálni. Ez egy sokkal bonyolultabb dolog. Én 50 éves elmúltam, amikor ebbe belevágtam, és nem voltak illúzióim. Örülök, hogy egy egymenetes dologgal boldogulok. A mandula termesztés egymenetes, mert megtermesztem a mandulát, aztán abból nem kell semmi csodát csinálni, szépen magtárba kerül, és előbb-utóbb el lehet adni.
5: Említi, hogy 50 éves elmúlt. Miért döntött az életmód váltás mellett?
4: Én a Váci utcában laktam Budapesten egy nagyon szép, tágas, valamikor nagypolgári lakásba, és tolmácsfordítóként megfelelő jövedelmem is volt. Egy idő után nem éreztem magam ott jól. És ahányszor itt lent jártam Szentbékkállán ezen a családi birtokhoz túlzás, de valamiféle gazdaságszerűségben, föltűnt, hogy mások az emberek. Az utcán a szembe jövő emberek rám köszönnek, vagy ha nincs mondani valók, akkor is egy mosolyt megeresztenek. Budapesten megtolakodunk a járdán, próbálunk nem egymás szemébe nézni, aztán beülünk az autóba, és úgy viselkedünk, mintha rodeón lennénk. Az egész valahogy egyre kevésbé tetszett, és itt meg úgy éreztem, hogy valahogy hasznos lehetek. Tudja, a mediterrán kultúrkörben van egy olyan, hogy azt mondják, egy férfi az élete során csináljon legalább 2 gyereket, építsen legalább egy házat, és ültessen legalább egy fát. Miért? Azért, hogy maradjon utána valami. Na most én ezt túl teljesítettem, nekem 3 fiam van, házat is építettem, és ültettem 2000 fát. És egy ilyen kis faluban, mint Szentbékkállán, ha az embernek van egy közösségi vénája, szeretne valamit csinálni, ami másoknak is hasznos. Erre sokkal több alkalom van. Ha én Pesten a házban lakógyűlést akartam szervezni, nem tudom én, virágosítás érdekében, az gyanakvás fogadta, hogy jó, ha ez a birkás mit akar, ebbe biztos van neki valami érdekeltsége. Ez nem volt egy kellemes közeg a számomra.
5: De a gazdaságba bele kellett tanulni. Teljesen más életformát kíván.
4: Igen.
5: Nehéz volt?
4: Együtt kell tudni élni az általam elkövetett hibák következményeivel, mert nem vagyok egy olyan zseni, hogy ránézek egy problémára, aztán puff, ott a megoldás, hanem puff, és ott volt egy rossz megoldás. És utána hát megnézhettem magam. De ezekből tanul az ember.
5: Mi található még az önök kertjében?
4: Ugye ez egy biogazdaság, tehát elsősorban olyan dolgokat termesztünk, ami a biotermékek piacán érdekel. Például tönkölybúza, azt jó minőségbe tudjuk előállítani, de van egy kis zöldségkertészetünk, a Káptalantóti piacon van egy standunk, egy kis bódénk, ott árusítjuk a zöldségtermékeinket. Persze ez ugye szabadföldi termesztés, tehát én nekem paradicsom akkor van, amikor a jóisten azt akarja, hogy legyen paradicsom. Én februárban nem tudok nincs fóliám, nincsenek fűtött ágyásaim, és így tovább. Istenem, ezer éveken keresztül meg voltunk nélküle, és milyen szépen gyarapodtunk.
5: Piacon kínálják, árusítják a termékeiket, és itt a kommunikáció is szóba került a beszélgetésben. Ilyenkor a vásárlókkal is kommunikál?
4: Hát persze. A piacon kapja az ember azt a visszacsatolást, hogy milyen az, amit termesztek, milyen az, amit kínálok, milyennek kéne esetleg még lenni, vagy mivel kéne bővíteni. Nagyon tanulságos. Azt lehet mondani, hogy a piaci árusítás felér egy 1 millió forintos marketing tanulmánnyal, ahol valami bölcs ember egy íróasztal mellett Budapesten megírja, hogy nekem mit kéne csinálni. Ennél azért a piaci tapasztalatszerzés hatékonyabb. És hihetetlen örömteli dolog élelmiszert előállítani, élelmiszert adni az embereknek. Ez majdnem olyan fontos, mint a tornacipő vagy a csigorszokni. És amikor visszajön valaki jövő héten, és azt mondja, hogy finom volt az a cukini, azt úgy készítettem el, stb. Ezek lélekemelő beszélgetések.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kinézek az ablakon, látom a holdat ragyogni, érzem a könnycseppeket arcomon lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd, mi bajom, csak annyit mondani, csak annyit. Hiányzó, nagyon.
1: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sinek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteorológus azt mondja, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sinek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassításra a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmos kézműves fagyizó Szólea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóczi Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmos fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencétónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott Pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Obbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamureklám.
2: Ráadásul az új burkolólap családok április 30-áig, április 30-áig, április 30-áig. Április csóha nem vállalsz, mi? Azt én sem, azt baromira utálom ezt a hónapot. Ráadásul az új burkolólap családok április 30-áig telefonon van. Most lett volna a legjobb. Ez egy hihetetlen dolog.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány.
3: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket.

0: ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: 动音，jöjj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.
1: Jöjj kedvesem,

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
0: Hobby Rádió.
2: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, már is kezdetét veszi négy ütem autós magazin műsorunk. Én még mindig Alex vagyok, és újra hosszú kihagyás után itt köszönhetem a stúdióban Fecát. Szevasz, Feca!
3: Szevasz, Alex, és üdvözlöm a rádióhallgatókat!
2: Nagyon rég nem jártál erre, hiszen Tóth Tamás volt a vendégünk jó pár héten keresztül. Veled legutoljára a motoros találkozón futottunk össze így műsorvezetőügyileg.
3: Ez így igaz, hát elég elfoglalt vagyok mostanában, elég sokat vagyok külföldön, és akkor sajnos emiatt nem tudok ilyen reprezentatív tevékenységet végezni nálatok, de bízom benne, hogy ez most itt azért a közeljövőben ez így megváltozik.
2: De amikor sört kell inni a motoros találkozón, akkor rögtön megjelensz.
3: Hát azért nyilvánvaló, az ember felcsigázza egy picit, hogyha így nem csak dolgozni kell, hanem azért valamilyen jellegű bulit is lehet belevinni, de hát nyilvánvaló, hogy ez nem így volt, tehát akkor épp pont ráértem.
2: És milyen jó buli volt, már is zenélünk egy picit, aztán pedig jövünk vissza a mai témával.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

pénzed, ne gyász ruhára költsd. A jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs.

0: Önök négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol a mai témánk a rutin és a rutin felvétele. Feca, nem is kell ez szakértőnek lenned, csak szimpla autóvezetőnek, már szerintem akkor is tudod, hogy mennyire fontos a tapasztalat, mennyire fontos a sok vezetési óra, és persze a rutin, amit nem szerzünk meg minden esetben az autóvezető iskolában.
1: Ezt nagyon jól mondod, igen, hát én nem azt mondom, hogy minden esetben, szerintem soha nem szerzik meg egyébként a rutint a tanulók, sőt a legnagyobb probléma szerintem, hogy meg se tanítják őket igazán az alap dolgokra se.
0: Ugye most ez hülye kérdés lesz, de fejtsd ki, légy szíves, hogy miért is fontos a rutin?
1: A rutin azért fontos, mert X helyzetet átlátni, azt ugye egy kezdővezető eleve nem az, hogy töpreng, hanem ugye izgul, amikor beleül az autóba, hú, mindent jól csináljak, majd jó időbe váltok-e, és ugye nem ez a leglényesebb dolog, hogy jó időbe váltom-e az autót, hanem az, hogy egy adott kanyarba, hogy tekerem a kormány, tehát ugye sokan ilyen szögletesen kanyarodnak, ezt így hívják.
0: Holott íven kell
1: hogy
0: tartani.
1: Így van, holott íven kéne tartani, de hát ugye az a legnagyobb probléma, hogy ahhoz érezned kell az autót, meg kell szoknod, és ugye nagyobb a vakmerőség sok esetben a fiatalokban, mint a tudás. Hát nem csak a fiatalokban, mert valaki egy élet is kevés ahhoz valakinek idézőjelben, hogy elsajátítson bármilyen rutint is, mert ugye nincs hozzáadottsága.
0: Akkor már is zenélünk egy picit, aztán pedig innen folytatjuk.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Jövök, megyek, fontoskodok, közös ügyek, hamisítok, jövök, megyek, fontoskodok, közös ügyek, hamisítok, jövök, megyek.

Mindenki bolond, mindenek én faszoskodok, ha nem is vigyázok, kapcsolom még a fejemre én. Faszoskodok, mindenki bolondok, mindenek én faszoskodok, ha nem is vigyázok, kapcsolom még a fejemre én. Faszoskodok, mindenki bolondok, mindenek én faszoskodok, ha nem is vigyázok, kapcsolom még a fejemre én.

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, ahol a rutin felvételéről és a tapasztalatról beszélgetünk, ami nagyon fontos az utakon, hiszen sokszor másodpercek alatt, sőt, másodperc tört része alatt kell döntéseket hoznunk, és hogyha ez a döntés nem jó, abból könnyen probléma lehet. Említetted azt, hogy a rutintalanok sokszor vakmerőek. Szerintem, hogyha a rutin hiánya a vakmerőséggel párosul, az lehető legrosszabb az úton.
1: Amit az előbb elkezdtél mondani, hogy talán nem is másodpercek, hanem század másodpercek alatt kell meghoznunk egy adott döntést, ezt igazából ugye úgy nevezi a szakzsargon, hogy lélek jelenlét. Hát talán egy hatodik érzék, ez most ilyen hülyén hangzik, nem tudom, hogy érted, hogy mit próbálok megmondani. Teljesen mindegy, hogy mennyi rutinja van egy embernek, azzal nem tudja ezt a lélek jelenléti képességet úgymond pótolni.
0: Vagy ösztönösen tudja, hogy mit kell cselekednie, vagy pedig igazából sohasem fogja tudni elsajátítani ezeket a dolgokat.
1: Igen, én így gondolom, tehát én igazából szakemberektől ezt hallottam. Valamennyire azért én azt mondom, hogy kis odafigyeléssel, meg kis érzékkel azért sok mindent meg tudunk tanulni, hogy az adott szituációban jól tudjunk dönteni.
0: Zenélünk, aztán pedig jövünk vissza azzal, hogy mennyire tolerálják a sofőrök a kezdő autóvezetőket.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: kezdő autóvezetőket.
1: Hát gyakorlatilag szerintem sem ennyire. Hát most indulj ki magadból, de mennyire tolerálod azt, amikor így tötymörögnek előtted. Jó, mindenki él az út, úgymond, tehát mindenkinek megvan a lehetősége, hogy közlekedjen rajta, csak sok esetben ugye nem ismerik föl az adott helyzetbe azt, hogy hogy is cselekedjenek, hogy döntsenek, és ugye behezitálnak, leblokkolnak, és gyakorlatilag beáll emiatt az egész város, vagy épp csak az az útszakasz, amin közlekednek, és ez nyilvánvaló, hogy azért fölhergeli az embert, mert szerintem senki nem akarja az életét autóba tölteni, hogy A-ból B-be eljuthatsz 3 perc alatt, akkor miért tedd meg azt az úton alatt 10 perc alatt?
0: Engem nem is a tötymörgés idegesít, inkább az szokott bosszantani, amikor beérünk egy jobbkezes utcába, elsőbsége lenne, én természetesen megállok, meg akarom adni ezt az elsőbséget, ő pedig néz rám, és egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy most akkor itt mi a helyzet, mi történik, nem látja a mackósajtot, nem látja a háromszöget, és teljesen leblokkol, inkább ez az idegesítő.
1: Hát igen, az most vagy a helyismeret hiánya, aminek köszönhető, vagy pedig masszívan vasárnapi autós az emberke, és nem igazán tud közlekedni, de ugye hát azt te is tudod, hogy egy ilyen jobbkézszabályos kereszteződésbe már előtte nagybetűvel feltüntetik az, hogy 30-as övezet.
0: Tehát így van.
1: Igazából, ahogy befordulsz egy adott utcába, ott van előtted a tábla, tehát valahogy úgy föl is hívja rá a figyelmet, tehát abból már tudnia kell az illetőnek, hogy azon az adott útszakaszon, vagy környéken hogy közlekedjen.
0: De sokan sajnos mégsem tudják, most mindegy, zenéljünk egy picit, aztán még mindig megyünk tovább a rutintalansággal és a tapasztalat hiányával. Hobbi rádió.

0: Önök négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol a rutinról, illetve a tapasztalatról beszélgetünk. Nos, Feca, azoknak, akiknek nincs meg a rutinja, nincs meg a tapasztalata, hogy érdemes kezdeni, hol érdemes elindulni, lehet-e valahol gyakorolni?
1: Tampályákon mindenféleképp. Amikor én voltam fiatal, akkor azok a rutin tampályák, amik akkor voltak, azok nyitottak voltak, tehát úgy értem a nyitottat, hogy bárki bármikor a nap bármely időszakába bemehetett oda, akár gyakorolgatni, vagy bármi egyéb hülyeség. Mi is fiatalon haverokkal kijártunk, amikor leesett az első hó, ugye nekin a forgalomba csúsztassuk az autó hátulját, szórakozzunk vele, így van, tehát ugye, hogy eleve nem is éreztük esetleg annyira, meg hogy ne veszélyeztessünk senkit, emiatt kimentünk egy üres tampájára, ahol jó, szépen le volt esve a friss hó, és ugye ott szórakoztunk, bohóckodtunk az autóval. A legfontosabb az a tapasztalatszerzés az autónál, hogy viselkedik egy kanyarba, ugye hogy kell kanyarodni, kanyarba fékezhetek-e, ugye a legtöbb autó úgy reagál a fékezés a kanyarba, hogy kifele sodródik, de ez elméletileg meg kellene, hogy tanítsa a tanulót az oktató.
0: Kihozza
1: előtte fékezzem
0: szépen
1: le arra a sebességre, ahogy a kanyar, amennyivel a kanyar be tudom venni. Hát ezeket mind meg kellene, hogy tanítsák, és ez a baj, hogy ültem olyan kezdővezető mellett, akinek már egy éve volt jogosítványa, valamennyit már vezetett is, tehát nem az a vasárnapi autós volt, és ezzel bajlódott, hogy nem tudta, hogy most ő két kézzel tud kanyarodni, mert erre tanította meg az oktató, de még nem rakta sebességbe az autót, és már befordultunk a kanyarba, már benne voltunk, és akkor meg ott hezitált, hogy melyik sebességi fokozatba rakja. Ritka manapság az az oktató, aki nem a pénzre megy, hanem tényleg úgy van vele, hogy akit kiad a keze közül, az tényleg azért valamennyire tudjon vezetni.
0: Nagyon szép monológot hallottunk, zene következik, utána jövünk vissza, de sajnos már csak egy rövid búcsúval, hiszen közeleg az óra vége.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, annak is a végét, hiszen elérkeztünk az óra végéhez. Mai témánk volt a rutin hiánya, illetve a tapasztalat hiánya, ami hatalmas probléma az utakon. Nyilván senki nem úgy született, hogy autót tud vezetni, el kell jutni arra a szintre, amin ugye nagyon sokan vannak, illetve amire nagyon sokan sajnos nem fognak eljutni, hiszen valamilyen szintű képesség is kell ez a dologhoz. Fece, neked mennyi idő volt egyébként, amíg azt mondhattad magadról, hogy most már biztonsággal kezelem az autót?
1: 1-1.5 év. Onnan tudom, hogy én nekem ugye nem csak B kategóriás jogosítványom van, és én ugye emlékszem, hogy a 1.5 évvel később raktam le a C kategóriát, és akkor az volt a legnagyobb problémám, ugye azért üvöltözött velem az akkori oktatóm, tehát aki a teherautóra vizsgáztatott. Ment egy motoros az úton, én odaértem a motoros hátam mögé, és úgy előztem le, hogy majdnem egy sávval, tehát vagy csak éppen egy picit átmentem, és ugye ott elkezdett velem üvöltözni, hogy így gyakorlatilag indexe, teljes sávváltás kellett volna, hogy csináljak a 7,5 tonnás teherautóval. De én ezt csak így sávon belül megoldottam, én biztonságosnak éreztem, igazából hiba nem volt benne, de őnek ez baja volt. Arra viszont emlékszem, kérlek szépen, amikor megszereztem a jogosítványomat, még 17 évesen, öcsém és édesanyám eljöttek értem a munkahelyemre, mert indultunk onnan vidékre rokonokhoz, és én vezettem, és soha nem felejtem el, hogy én nekem azt, nem az, hogy a verejt ékezett a homlokom, de azért úgy tudom, hogy amikor váltottam egy sávot az egyik ilyen szélesebb úton, és hogy hú, épp lehet, hogy az én autóm, illetve az ő autójuk lökállítója közé nem raktam volna be a kezemet, illetve azt tudom, hogy borzasztó mód izzadt a tenyerem, tehát azért valahogy ez így az embernek ilyen emlékezetes momentumok.
0: Teljesen jól mondod ezt a dolgot, viszont sajnos lejárt a műsoridőnk, így aztán majd a következő héten folytatjuk. Addig is minden jót kívánunk minden kedves hallgatónak, az elmúlt egy órában Kacsola Ferencet és Alexet hallották, a viszonthallásra.
1: A viszonthallásra és balesetmentes közlekedés mindenkinek.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Pontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4 százalékponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3 százalékponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a Hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termékben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a Hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: A hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai prózánk Kühne Katalin szerzőnk Vertigo című írása, amit Virág Gergely előadásában hallgatunk meg.
5: Kühne Katalin vagyok, Miskolcon élek. Édesapám gimnáziumi tanár, édesanyám háztartásbeli, nővérem is könyvtáros volt, mint én. Férjem erdőmérnök, fiam programozó, matematikus. Szülőföldem Szeged környéke visszahúz, de a Bükk csodálatos tájét sem hagynám el soha. Könyvtárnépművelés szakon diplomáztam, 44 évig dolgoztam. Tavaly lettem nyugdíjas. Munkámat hivatásnak tekintettem, örömmel végeztem. Mindig érdekelt a művészetek világa, közel állok a természethez, csodálom szépségeit. Igyekeztem magamat megismerni, összegyűjteni és továbbadni azokat az értékeket, amelyeket szüleimtől, tanáraimtól, íróktól, művészektől, barátaimtól ajándékba kaptam. Kerestem a világ titkait. Hálát érzek az emberek kitartó erejét, hitét, útmutatását látva. Belőlük merítem erőmet, ami tovább segít utamon. Egy ómexikói gondolat szerint a költészet attól költészet, hogy úgy viselkednek benne a szavak, mintha először találkoznának. Ez minden alkotásra igaz, még azokra is, amelyek nem olyan értékesek, mint a nagyírók, művészek művei. Mégis valódi érzéseket, egyszeri és megismételhetetlen világokat tükröznek. Megérintheti lelkünket valami, önmagunkon átszűrhetjük, kimondhatjuk. Találkozhatunk valakivel, aki hasonló titkokat rejt lelke mélyén. Így ismerhetjük meg a másik embert, így válhatunk mi is gazdagabbá. Ha írásaimat olvasva magára ismer valaki, egy mondaton valamilyen érzést kivált belőle, elértem célomat. Ha gyermekemnek sikerült átadni valamit a morzsákból, miket életem során szedegettem, szétszórtam, csipegetheti, amikor innen elmegyek. Szeretném, ha a mag, amit elültettem, kicsírázna, élete fája magasra nőne. Benne vagyok én is minden írásomban, de elsősorban elődeim, körülöttem élők, a természet csodái, és úgy, ahogy ezek engem megérintettek. Eddig ötlen önálló kötetem jelent meg. A Bükszerelmesei című memoárom a családi albumban, amit a Felső Magyarországi Kiadó adott ki 2007-ben, Jel a sziklán. Verseket az Irodalmi Rádió 2008-ban, Idősíkok, elbeszélések és esszék az Uranus kiadó 2008-ban, Levendulák illata, válogatott versek, prózák, szintén az Uranus kiadó 2009-ben. Kötetbe szerkesztettem édesapám Miskolcról és a Bükről írt eddig meg nem jelent tanulmányait, Szóljanak akkor is címmel 2010-ben jelent meg. Eddig 11 antológiában, több CD-n és a Kláris című folyóiratban jelentek meg írásaim. Az Irodalmi Rádiónak és a Hét Toronynak vagyok tagja. Írásaimat olvashatják a két honlapon. Fénnyel teli téli sötét címmel idén jelenik meg az elmúlt két évben született novellákból, memoárokból, esszékből és versekből álló kötetem. A mottom az, hogy amit Müller Péter is írt, nem csak passzív szereplői, de aktív szerzői is vagyunk életünknek. A világosság legyőzhetetlenségét nevezzük az élet értelmének. Belemehetsz a legsötétebb alagútba, ha ismered az élet értelmét, tudod, hogy nem véletlenül kerültél ide, s végül kijössz a fényre gazdagabban, mint ahogy belementél. Aki ezt tudja, mindig derűs, bármilyen nehéz helyzetbe kerül. Bennünk dől el a sötétség és a világosság küzdelme. A Vertigo című írásomhoz a következő keletkezési körülményeket szeretném elmondani. A híreket hallgattam a Duisburgi katasztrófáról, amikor 21 fiatal halt meg. Megdöbbentett a szervezők felelőtlensége, az ártatlanok tragédiája. Ez késztetett arra, hogy leírjam gondolataimat azzal a szándékkal, hogy ne fordulhasson elő ez többé. Sajnos idén nálunk is megtörtént egy budapesti diszkóban ugyanez, amikor a pánik kitört, és halálra gázoltak három fiatal lányt. A menekülési útvonalat egyik esetben sem biztosították. Az áldozatokra szeretnék emlékezni és emlékeztetni.
6: Kühne Katalin, Vertigo. Nem csak passzív szereplői, de aktív szerzői vagyunk életünknek. Müller Péter, gondviselés. A Duisburgi alagútban összetaposott véres testek szétszórt fecskendők hevertek. A Love Parade Fesztivál 21 áldozata feküdt ott. Reiner ül ágyán, a semmibe bámul, tekintete homályos. Nem tudja feldolgozni, ami történt. A techno őrület az embereket kivetkőzteti önmagából, csak ösztöneik működnek. Az egykori bányászváros rendező pályaudvarát választották a fesztivál ezévi helyszínéül. Lerészegedett, kábítószerrel teletömött fiatalok dühöngenek már órák óta. A sötét, telefirkált falu, koszos helyiségben csak a neonfények villódznak. A tömeg egyre nagyobb lesz, a zene több decibellel dübörög. A fiatalok már teljesen felpörögtek, extázisba kerültek. A szédület mámorában ütemesen dobognak a lábak, ringnak a csípők, egyre kifejezéstelenebbek a szemek. A hangok kakofóniája a különféle drogokkal mérgezett táncolókat megőrjíti. Mintha dervisek forognának körbe-körbe, mindaddig, míg végül eszméletüket vesztik. Sokan dőlnek ki közülük, ájultan esnek össze. Akik még észnél vannak, kihívják a mentőket. Szűk alagúton lehetett ide bejutni, de ez lett most már az egyetlen kijárat is, a másikat bezárták. Egy idő után sem előre, sem hátra nem lehet haladni. A mentőautók is alig tudják megközelíteni a sérülteket, néhány megvadult ifjú még az orvosokra is rátámad. Azt hittük, itt halunk meg mindannyian, mondja egy 14 éves lány. A többiek tovább táncolnak, mit sem törődve azzal, hogy mellettük sérültek fekszenek. Mi mulatni jöttünk, ordítják közönösen. A tragédia után Reinert több hónapig kezelték a pszichiátrián. Az első napokban megszólalni sem tudott. A gyógyszerek hatására kicsit javult, már arról is tudott beszélni, amit ott látott azon az éjszakán. Barátnőjével, Mártával éppen a városban töltött néhány napot. Márta nagyszüleit látogatták meg. Gyermekkoruktól ismerték egymást, Frankfurtban pedig egy gimnáziumba jártak. Aztán elszakadtak egymástól, más városba költöztek. Pár évvel ezelőtt futottak össze egy konferencián. A régi barátság megújult, sőt, szerelem szövődött köztük. Reiner ezután szinte minden szabadnapját Mártával töltötte. A fiú közgazdász, egy bankban dolgozik, Márta jogász hallgató, jövőre diplomázott volna. Múlt időben kell ezt már mondani, csuklik el Reiner hangja. Azon az estén úgy gondolták, ők is elmennek a fesztiválra egy kicsit lazítani. Ez lett a vége. A fiúnak már akkor rossz előérzete támadt, amikor a buszon meglátta az oda igyekvő hangoskodó kötekedő részegeket. Úgy viselkedtek, mintha az egész világ az övéké lenne. Mocskos szavakkal illették az áldogáló, munkából hazafelé induló idős embereket, lögdösödni kezdtek, egy néni szatyrából kiszedték az almákat és megdobálták az utasokat. Egy kislány homlokát eltalálták, aki sírva bújt a mamájához. Ezen hangosan felröhögtek. Rájuk szólt egy finom, jól öltözött öreg úr. Mit szólna, ha a maga kislányát dobálnák meg? Hagyják azonnal abba. Erre ráfröcsögtek. Mit képzelsz, papa? Nekem te ne adj illemórát, mert úgy a pofádba vágok az öklömmel, hogy hanyat esel. Az utasok összenéztek, de senki nem mert megszólalni. A randalírozó skinheadek a következő megállónál leugrottak, és az utcán folytatták a sértegetést, a járókelők zaklatását, alig tudta kitérni előlük. Amikor Reinerék a régi rendezőpályaudvar felé közeledtek, oda már jóval több fiatal gyűlt össze, mint amennyi befért volna. 300 000 fő helyett majd 1 millióan voltak. Lépni is alig bírtak. Már útközben sokan megsérültek, de a felajzott tömeg csak nyomult befelé, senkivel nem törődtek. Vitte őket az áradat. Így jutottak el az alagúthoz, ott sötétség, szemét és bűz fogadta Reineréket. Szorosan fogták egymás kezét, de egyre nehezebb volt együtt maradniuk. Mintha hajótörést szenvedtek volna a viharos tengeren, és egy fadarabba kapaszkodnának. Alig bírták tartani magukat. Összekulcsolt kezük teljesen elgémberedett, pár perc múlva már engedett is a szorítás. Márta elszakadt szerelmétől. A tömeg elragadta. Egy ideig rábízta magát az előtte és mögötte lévőkre, sodródott tovább. Lába hirtelen megbotlott valamiben, vagy valakiben, ő a földre hanyatlott. Abban a pillanatban lejátszódott előtte egész élete. Boldogsága rövid volt. Éppen közös jövőjüket tervezgették. Egy kis házat fedeztek fel, ahol majd az esküvő után fognak élni. Most csak azt érezte, hogy fekszik a kövön, a fejét egy nagy ütés érte, folyik szemébe a vére, semmit sem lát. A hasába valaki belerúgott, a lábai érzéketlenek. Feje fölött hömpölyög tovább a tömeg, ő ezt már nem érzi, hirtelen csend lesz körülötte. Átgázoltak rajta a pánikba esett emberek. Az alagút végén valami fénylik, ő hihetetlenül könnyű, lebeg a fényesség felé. Reiner észlelte, hogy Márta elengedte a kezét, de amikor körülnézett, ő már eltűnt a tömegben. Remélte, hogy ha kijut az alagútból, majd ott várja őt Márta. Ez sajnos nem így történt. Egy óra is eltelt, míg kijutott. Mártát nem találta sehol. Izgatottan, rémülten járkált. Sokszor látni vélte, az egyik lány alakja, ruhája Mártáira emlékeztette, de amikor közelebb ért, egy ismeretlen lány nézett rá. Telefonon hívogatta, de senki nem felelt, pedig hosszan csöngetett. A tömeg felbojdult. Akik megpróbáltak kitörni onnan, a többiek a földre lökték, össze-vissza taposták őket. Csak magukkal törődtek. A mentőautók, tűzoltóautók víjogásától volt hangos az alagút. Már a zenét is elnyomta hangjuk. Megpróbáltak bejutni a sebesültekhez, de a tömeg elállta az utat. Ekkor a hangos bemondó közölte, hogy mindenki igyekezzen elhagyni a helyszínt, nyugodtan, lépésben induljanak ki, ők vigyáznak rájuk, nincs oka pánikra. Sok sebesült vánszorgott kifelé, lassan kiürült az alagút. A mentősök végre végezhették munkájukat. Több százan sérültek meg, őket azonnal kórházba szállították. A földön fekvő, eltorzult testeken már nem segíthettek. 21 halott, 500 sebesült, közölték a tévécsatornák. Reiner végre rátalált Mártára, de amikor meglátta, azon nyomban el is ájult. A kórházban tért magához. Hetekig egyetlen szót sem tudott kimondani. Orvosa a tragédia után nyugtatókat adott neki. Most kezd jobban lenni, így elmesélte neki, mi történt. Lelki sebeiből azonban még nem gyógyult meg. Úgy érzi, az agya üres. Életét gyökeresen megváltoztatta az a pillanat, amikor Márta a kezét kicsúsztatta ujjai közül. Semmi értelmét nem látja annak, hogy ő életben maradt. Neki is ott kellene feküdnie Márta mellett, a frankfurti temetőben. Kinéz az ablakon. A parkban két aranyhajú csöpség játszik, boldogan kergetőznek, kacarásznak. Ez döbbenti rá arra, hogy van még dolga ezen a világon. Márta emlékét csak úgy őrizheti meg szívében, ha ő maga is talpra áll. Talán megtalálja egyszer azt a másik Mártát, akivel leélheti további életét. Talán neki is lesznek gyermekei, így futkároznak majd körülötte. Mártának és neki nem sikerült. Azért mégis érdemes élni, hogy a leendő kislánya szemében megláthassa Márta lelkét. Azt reméli, hogy gyermekei egy jobb világban nőhetnek fel, ahol ilyen tragédiák többé nem történhetnek meg. Életüket nem mérgezik drogok, az emberek figyelnek egymásra, kegyetlenség, embertelenség, mammon őrület helyett világukban rend és szeretet uralkodik majd.
4: Kedves hallgatóink, Kühne Katalin Vertigo című írását Virág Gergely előadásában hallottuk.
3: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Verspercek. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket munkatársaim Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai versünk Orgoványi Anikó, pomázi szerzőnk Szerelmi Álmok című verse. Az alkotást a Liszt Ferenc emlékére meghirdetett pályázatra küldte be hozzánk a szerző, és második helyezést ért el vele. Az eredményhirdetéssel egybekötött felolvasóesten Revicki Gábor tolmácsolta az alkotást.
2: Orgoványi Anikó.

0: érzéki újbegyek és hűvösen rideg billentyűk násza. Beleremegnek bíbor éterek. Jöjj, Liszt Ferenc géniusz lobogása, mutass utat nemzedékeinknek. Ragyogjon újra üstökösöd lángja.
1: Kedves hallgatóink, Orgoványi Anikó Szerelmi Álmok című művét Revicki Gábor előadásában hallottuk.
2: A verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Köszöntöm most induló nyelvleszke sorozatunk hallgatóit. Azonnal át is adom a szót Amandának, aki londoni utazásra hívja önöket. Méghozzá buszon.
1: Welcome to Takeaway English. Useful language ready for you to take away and use. Today we help you get on the right bus.
0: Amandát halljuk, aki adásunk angol, hogy úgy mondjam, nyelvi idegen vezetője. Azt ígéri, hogy olyan hasznos nyelvi fordulatokat mutat majd nekünk, amelyeket nagyon gyorsan mi is alkalmazni tudunk. Ma arról lesz szó, hogy miként szállhatunk fel a jó buszra, vagyis hogyan kerüljük el, mondjuk Londonban, hogy rossz járműre szálljunk. Amanda mindjárt el is mondja, hogy hová képzeljük magunkat a brit fővárosban.
1: Have a listen to this conversation in a bus station in London. Vicky wants to go to Jubilee Park to visit a friend. A bus comes, but before she gets on, she checks it's going the right way.
0: Vagyis Vickyvel fogunk találkozni, aki egy Jubilee Park nevű londoni helyre akar eljutni. Amikor a busz beáll a megállóba, jobbnak látja megkérdezni, hogy arra megy-e a busz, amerre ő tart.
2: Is this the bus for Jubilee Park?
3: Jubilee Park? No, the other direction, the other way.
2: Oh, where does it go from?
3: Sorry, I don't know.
0: Úgy tűnik, nagyon is jó, hogy Vicky megkérdezte, merre megy a busz. Egészen pontosan azt kérdezte, ez a Jubilee Park felé tartó busz?
2: Is this the bus for Jubilee Park?
1: Is this the bus for Jubilee Park? But the answer was no. So what was her next question?
0: Hogy szólt tehát a következő kérdés?
2: Is this the bus for Jubilee Park?
3: Jubilee Park? No, the other direction, the other way.
2: Oh, where does it go from?
3: Sorry, I don't know.
1: She asks, where does it go from? Where does it go from? And she doesn't find out, unfortunately, because the man doesn't know.
0: Hallgassuk csak meg még egyszer a párbeszédet.
2: Is this the bus for Jubilee Park?
3: Jubilee Park? No, the other direction, the other way.
2: Oh, where does it go from?
3: Sorry, I don't know.
0: Vagyis a férfi nem tudja, hogy pontosan honnan megy a busz, csak azt, hogy a Jubilee Park az ellenkező irányban van. Tehát a buszra a másik oldalon kell felszállni. Vicky a rossz oldalon várja a buszt.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Tényleg, még nem is mondtam, hogy ennek a sorozatnak a címe is találó. Takeaway English. A takeaway azt jelenti, hogy vidd magaddal, vidd haza. Manapság az angolul beszélő világban az elvitelre, vagyis a nem helyben fogyasztásra szánt ételt emlegetik így. A gyors éttermekben, ahol le is lehet ülni, gyakran ezt kérdezik. Take away or eat in? Vagyis itt tetszik elfogyasztani, vagy el tetszik vinni. Az ár ugyanaz, csak azért kell tudniuk, mit akarunk, hogy tálcára tegyék-e az ételt, vagy zacskóba. És ez azért udvariasabban hangzik, mint amit a boltos fiú kérdezett a vénasszonytól, aki seprűt vett tőle. Mert ő azt mondta, becsomagoljon, vagy mindjárt rátetszik ülni? A takeaway kifejezés tehát mára nem csupán igei szerkezet, de főnév is. Például azt is mondhatjuk, we had a takeaway last night. Vagyis tegnap este hazavihető meleg ételt, hazavitt ételt ettünk, például pizzát vagy kínai ételt. És most már jelzőként is használható, hiszen hallottuk, takeaway English. Vagyis zsebrevágható, hazavihető angol. No, de térjünk vissza a busz megállóba. Hallgassuk csak, hogy Amanda miként vázolja fel a következő helyzetet.
1: Even when you know the bus goes in the right direction for you, you still can't be certain it stops in exactly the right place. David, for example, needs a bus which stops near the hospital. A bus arrives, and David thinks it might go near the hospital. Perhaps down Sherbourne Street. So he asks the driver which road it goes down.
0: Tegyük fel, hogy a busz arra megy, amerre kell, de még ekkor sem biztos, hogy megáll-e ott, ahol le akarunk szállni. David ezért most egy bizonyos utcára kérdez rá.
3: Straight down Sherbourne Street?
2: Sherbourne Street, yeah, as far as post office.
3: Right.
2: That's 120 then.
0: No, de pontosan mit is kérdezett David?
3: Go down Sherbourne Street.
2: Sherbourne Street, yeah, as far as post office.
3: Right.
2: That's 120 then.
1: The question was, do you go down Sherbourne Street? Do Do you go down Sherborne Street? And the bus does go down Sherborne Street as far as the post office.
0: Vagyis a busz tényleg végigmegy a Sherborne utcán egészen a postáig. És onnan már nyilván csak egy ugrás a kórház, mert hogy David olyan buszt keresett, amelyik a kórházhoz közel áll meg. Hiszen Amanda ezt mondta.
1: David, for example, needs a bus which stops near the hospital.
0: De hallgassuk is meg újra a beszélgetést.
3: Go down Sherborne Street.
2: Sherborne Street, yeah, as far as post office.
3: Right.
2: That's 120 then.
0: Amanda most elismétli majd nekünk azt a három fontos és nem is túl bonyolult angol mondatot, amit ma, úgymond, hazavihetünk magunkkal. Minden mondatot kétszer hallunk tőle, és közte van idő arra is, hogy mi is hangosan megismételjük.
4: Is this the bus for Jubilee Park? Is this the bus for Jubilee Park?
0: Vagyis az irányt így kérdezzük. Is this the bus for... és a végére oda tesszük az utcát, intézményt, stb. Jöjjön a következő kulcsmondat.
5: Where does it go from? Where does it go from?
0: Vagyis honnan megy? A busz, vagy éppenséggel a vonat. Végül az utolsó.
5: Do you go down Bishop's Road? Do you go down Bishop's Road?
0: Vagyis végig megy a Bishop's Roadon? És most néhány további kifejezés. To take the bus. Buszra szállni. To take the right bus. A jó buszra szállni. It goes the right way. Jó felé megy. It goes in the right direction. Jó irányba megy. It stops in the right place. Jó helyen áll meg. It goes near the hospital. Near the post office. Elmegy, elhalad a kórház vagy a posta mellett. The other direction. The other way. Ellenkező irány. Jegyezzük meg azt is, hogy amit úgy mondanánk, jó busz, jó felé menni, jó irányba menni, az angolul mindig right, vagyis helyes. Az ellentéte, tehát, hogy rossz felé menni, rossz buszra szállni, az angolul wrong, vagyis helytelen. Már most Nagy-Britanniában nem nehéz rossz irányba menni, hiszen a forgalom az út bal oldalán halad. A szabály keep to the left. Vagyis balra tarts. A kontinensről érkezők olykor a rossz irányból várják a járműveket, és igen gyakran rossz irányba néznek, amikor lelépnek a járdáról. Még egy apróság. Amikor magyarul azt mondjuk, hogy valami közelesik valamihez, akkor azon a szócskán túl, hogy near, gyakran hibásan oda tesszük, hogy to, mert magyarul így mondjuk. Ez helytelen. Angolul tehát közel a postához, near the post office. Közel az iskolához, near the school, és így tovább. De ezzel el is köszönünk nyelvleszke sorozatunk hallgatóitól. Legközelebb vásárolni megyünk a zöldségeshez. Addig a viszonthallásra.

Korszakváltás a rádióamatőr technikában. Harmadik rész. 1921-ben járunk. Ahhoz, hogy az elektroncső gazdaságosan, nagy sorozatban gyártható legyen, meg kell ismerni a piaci igényeket. Az első világháború után a hivatalos szervek részéről egyre nagyobb igény jelentkezik a folyamatos hullámú rádiókra, azaz a szikratávirók és az alternátorok kiváltására. Az új rádiók mind adó, mind vevő oldalon elektroncsővel működnek, műszaki kivitelükben, adási és vételi tulajdonságaikban, a frekvenciafoglalás, azaz a sávszélesség szempontjából össze nem hasonlítható előnyökkel rendelkeznek a szikratáviró és az alternátoros, azaz a forgógépes rádiókhoz viszonyítva. Ebben az időben még csak a három elektródás elektroncső, azaz a trióda ismert. Viszont a fejlesztések eredményeképpen a trióda egyre megbízhatóbb, adócsőként pedig egyre nagyobb teljesítmény leadására lesz képes. A csőfejlesztések folyamatosan zajlanak, ugyanakkor velük párhuzamosan kialakul a sorozatgyártás technológiája is. Ha azt számoljuk, hogy egy egyszerű távíró adóvevőben legkevesebb 4 cső kell, 2 a vevőbe, 2 az adóba, továbbá kisjelű és teljesítmény erősítő csöveket kell alkalmazni, több típus gyártására szükséges berendezkedni a sorozatgyártás során. Az elektroncső iparszerű gyártása akkor éri meg, ha a különféle típusokból nagy sorozatok értékesítésére nyílik lehetőség. Mivel egyelőre a hivatalos forrásból származó megrendelések nem kellő nagyságú darabszámokat eredményeznek, a gyártók keresni kezdik azon igényeket, amelyek lehetővé teszik a gazdaságos sorozatgyártást. Rögtön kézre esnek a rádióamatőrök. Mint a korabeli felmérésekből kiderül, 1920-21-ben 25 ezer adóamatőrrel és körülbelül 200 ezer konstruktőrrel lehet számolni az országban. Ha ezeket a rádió iránt érdeklődő embereket ráveszik arra, hogy hagyjanak fel a szikratáviróval és a detektoros vevővel, és térjenek rá a korszerű, folyamatos hullámú adás- és vételtechnikára, az elektroncsövek sorozatgyártása már is gazdaságosan megoldható. Ebben az időben a rádió műsorszórás még gyerekcipőben jár, viszont 8 évvel később már 16 millió háztartásban lesz rádió műsorvevő készülék. Ilyen robbanásszerű fejlődéssel 1921-ben a csőgyártók még nem számolnak, most a dolgok tovább lendüléséhez elegendőnek látszanak a feltételezett adóamatőri és a konstruktőri igények. Így áll az ipar a rádióamatőrök oldalára az amatőr rádiószolgálat ismételt engedélyeztetésének kiharcolásában. Ebben jelentős érv az is, hogy a rádióamatőröket kivezetik a szikratávirozásból, és átállítják a hivatalosokat már egyáltalán nem zavaró folyamatos hullámú rádiózásra, és a korszerű, a nagy érzékenységű elektroncsöves vételtechnikára. Ugyanezen érvekkel állnak elő a rádióamatőrök is, pluszként hozzáadva azt az érvet, hogy a kontinensnyi ország hivatalos hírközlését is tudják segíteni, ha felmerül ilyen irányú igény a hatóságok részéről. És már a következő évtől felismerül egy olyan fontos és komoly igény, amely érdekében kialakított rendszert majd évtizedekig használ a szövetségi kormányzat, s amelyet később ismertetünk. Összefoglalva elmondható az, hogy az Egyesült Államokban az első világháború után a rádióamatőr szolgálat újraengedélyezése a technológiaváltásnak, az ipari és ezzel a kormányzati érdekeknek, továbbá az akkor még fejletlen hírközlési infrastruktúrának volt köszönhető. És akkor még nem beszéltünk a rádióamatőrök különleges technikai és forgalmi tudásának hasznosságáról a társadalomban, továbbá szerepükről a rádiótechnika és a rádióforgalom fejlesztésében, fejlődésében. A következő részben a történet tovább folytatódik. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
4: 1958. január 20. Ekkor született a király. És 2001. január 2-án hagyott itt minket. Ő nem más, mint Zambó Jimmy. Az 1999-es koncertfelvétellel rá fogunk most emlékezni, itt a Hungary Live-ban. Őt nem csak a rajongói tisztelték királyként, hanem a zenész világban a zenésztársai is. Legnagyobb hatást a görög énekes Demis Roussos gyakorolt rá, akinek stílusa érződik Jimmy számain. Ő egyébként a 90-es évek egyik legsikeresebb előadója. 58. január 20-án, mint mondtam, Budapesten született a 7. kerületben. Zenei vénája már gyermekkorában megmutatkozott testvéreivel, Győr, Tihamér, Árpád és Marietta, velük zenélt elő otthon a család zongoráján, később a Magyar Rádió gyermekkórusában zenéltek és énekeltek. A zenei általános iskola elvégzése után a zenei gimnáziumban érettségizett, majd a kuratórium jazz ének szakán tanult tovább. Egy picit az életéből. 77-ben feleségül vett egy elvált, 2 gyermekes asszonyt, egy közös gyermekük született, akit Krisztiánnak hívnak. Miután Jimmy elvált első feleségétől, megismerkedett egy jogásznővel, Edittel, akit később el is vett feleségül. Tőle 2 gyermeke született, Sebastian és Adrián. 98-ban Jimmy egy miskolctapolcai hotelben pihent meg, és akkora hatást tett a tulajdonosára, hogy a hölgy később Zambó Jimmy Hotelre keresztelte ezt a helyet. Több jótékonysági koncertet is adott életében, ezek közül az egyik legnagyobb szabású jó tett, hogy a Delhusza Johnnal készített lemezből befolyt összeget, amelyből nem kevesebb, mint 10 000 példány kelt el, a tiszai árvízkárosultak megsegítésére ajánlotta fel. Dalokat írt többek között Gregor Bernadett színésznőnek, melyet egy alkalommal elő is adtak duett formájában, Jimmy Péntek esti végadó című műsorában. Később az egyik magazin olvasói Csillagot is elneveztek Jimmyről, és a király elmenetelének napja, melyre szerintem mindenki emlékszik, a TV csatornák egyből tájékoztattak minket róla, ami teljesen természetes, 2001. január 1-én éppen az új évet ünnepelte, amikor hajnalban Jimmy Beratta típusú pisztolyával feltevések szerint véletlenül főbe lőtte magát, és a Honvéd kórházban sajnos bele is halt sérüléseibe. Jimmy legnagyobb slágerei fognak felcsendülni. Itt lesz a Mindent megbocsájt, a Szeretnélek újra megtalálni, a Szemeddel látsz, a Szeress úgy, ahogy itt vagyok veled, a Bukott diák, valamint a Nézz le rám, ó Istenem, ha tiéd lesz, de a Fogadj örökbe, Mit akarsz a boldogságtól, Még nem veszíthetek, Bye bye lány, és végül, de nem utolsó sorban meghallgatjuk az Egyszer megjavulok én című slágert. Most kezdünk, Zambó Jimmy 1999-es koncertjén járunk a budapesti sportcsarnokban, ez tőle a Csak egy vallomás című szám.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

1999-ben járunk Zambó Jimmy koncertjén, ez volt a Bye Bye Lány. Ebben az órában ráemlékezünk a királyra, és most következnek azoknak az albumoknak a címei, melyek az életében jelentek meg. 91-ben a Csak egy vallomás, majd Jimmy második címmel 92-ben, ezt követően rá egy évre a Számíthatsz rám, majd 94-ben a Jimmy negyedik, szintén 94-ben a Jimmy's Russo's, majd 95-ben a Szeres, hogy szerethessenek, 1996-ban a Mit akarsz a boldogságtól, majd Zambó Jimmy Best Of első lemeze jelent meg 97-ben, és még ugyanebben az évben adták ki a második lemezt is, rá egy évre 98-ban a Fogadj örökbe, 99-ben a Dalban mondom el, és az utolsó lemez, mely még életében megjelent, ez 2000-ben volt, mégpedig Karácsony Jimmyvel. Ez a CD címe. Zambó Jimmy 1999-es koncertjén járunk a budapesti sportcsarnokban, és én búcsúzom az Egyszer megjavulok én című számmal. Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsik!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos tettéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti költeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Világjáró
0: a Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
10: Fogalmam, hogy

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 29-én köszöntjük Péter és Pál nevű kedves hallgatóinkat. A Péter héber görög latin eredetű férfinév, jelentése szikla. A Péter keresztnév erős egyéniséget, függetlenséget, önbizalmat adhat viselőinek, kezdeményező személyiség kialakulását segíti elő, becézése Péterke, Petyus, Peti, Petike, Petya és Petyó, jeles viselői a névnek, Balázs Péter, Benkő Péter, színészek, Gesti Péter, reklámszakember, dalszövegíró és énekes, Hajdú Péter, műsorvezető, Hauman Péter, Kossuth Díjas színművész, rendező, Huszti Péter, Kossuth Díjas színész, rendező, Pázmány Péter, esztergomi érsek, bíboros, Rudolf Péter, színész, valamint ön kedves Péter. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselői a névnek, II. János Pál pápa, Eszterházi Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál, énekes, Teleki Pál, államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál, történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál, mérnök, valamint ön kedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Alícia, Alíz, Beáta, Ditta, Emma, Judit, Keszi, Keveb, Kövecs, Orbán, Orbó, Petra, Szalome, Szulamit, Ulászló és Urbán nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1400. június 29-e az első időpontunk, Péter Pál nap, az aratás kezdete. Ezen a napon megszentelték az arató eszközöket. Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka mozgalmának védőszentje. Maradjunk még ebben az évszázadban. 1456. június 29-e a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként harmadik Kallixtusz pápa elrendelte a déli harangozást. Folytassuk a 16. század elejével, 1520. június 29-ével. Második Montecuma Hokoyocin, azték uralkodó meghalt Tenochtitlánban, a spanyol hódítók fogságában. Az utolsó azték uralkodót saját népe ölte meg, mert megpróbálta leverni a spanyolok elleni lázadást. Folytassuk a 19. századdal.

0: Legismertebb fémjei az ismerős ismeretlenek, valamint egy asszony illata. Még mindig a 21. század 2003. június 29-én halt meg Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. A fémművészet legendás alakja 96 évesen Connecticut-i otthonában halt meg. A színésznő a 90-es évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett. Összesen 12-szer jelölték Oscar-díjra, ebből 4 ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a fémszakma e legrangosabb kitüntetését. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 6. részéből.
1: És szólt az Úr Mózesnek: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. június 29-e, hétfő. Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 13-tól a 19. versig. Abban az időben, amikor Jézus vidékre ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a bokó kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Elmélkedés. Két út, egy cél. Észak-Olaszországban, Csiváte falu mellett egy zarándok ösvény végén található az ősi Szent Péter templom, amely a 11. században épült, és különleges helye az imádságnak és az elmélkedésnek. Nem a település közepén található, hanem egy hegy oldalában, ahová csak gyalog, egy erdei ösvényen lehet eljutni, így már az oda vezető út is belső útként, lelki zarándoklatként hat. Ez a kis templom nem a hatalom vagy az uralkodás épülete, hanem a hűség és a lelki magasságra törekvés temploma méltó Szent Péterhez, aki bár gyarló ember volt, engedte, hogy Krisztus vezesse felfelé. A templom belső díszítése egyszerre letisztult és gazdag. A szentély feletti kép különösen figyelemre méltó. Krisztust trónon ábrázolja, mellette Péter és Pál apostollal, akik a mennyei dicsőség tanúi. Péter már nem a saját gyengeségeiben él, hanem Krisztus arcát tükrözi vissza. A hit nem lefelé húz, hanem felfelé emel, akkor is, ha a lélek fáradt, az út köves, és a szív még nem biztos a válaszban. A templom elhelyezkedése, egyszerűsége és elvonultsága olyan belső, csendes helyre hív, ahol Péter apostol példája új megvilágításba kerül. A gyengeségeinken keresztül vezet az út a sziklává válásig. És ez nem csak Péter története, hanem a miénk is. Ez a kis Szent Péter templom egy hegyi zarándokhely, ahol a magasság és az alázat, a szépség és a szilárdság egyszerre van jelen. A mai ünnep evangéliumának középpontjában egy kérdés áll. Kinek tartotok engem? Ez a kérdés, ami egykor Fülöp Cezáreájának környékén elhangzott, azóta is minden hívő szívéhez szól szerte a világon. Nem elég tudni, hogy mások mit gondolnak Jézusról, hanem személyes választ kíván mindannyiunk részéről. A tanítványi élet nem utazás egy tömegközlekedési eszközön, vagy egyéni küzdelem. Péter apostol válasza az egyház hitvallása. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt nem emberi tudásból, hanem az atya kinyilatkoztatásából tudja. Az egyház nem emberi képességekre, hanem Istentől kapott hitre épül. Péter és Pál személyisége eltérő, Péter a halász, az egyszerű, sokszor botlatozó tanítvány, aki háromszor tagadta meg mesterét, de sírva megbánta. Pál a tanult, művelt farizeus, aki a keresztények üldözőjéből lett az evangélium bátor hirdetője. Két életút, amelyek egymással párhuzamosan haladnak, mégis egy pontban találkoznak, Jézus Krisztusban. Péter az egyház egységének, Pál a misszió és a gondolkodó hitnek a képviselője. Egyikük sem volt tökéletes. De talán éppen ezért hitelesek. Nem hibátlan szentek, hanem megtért emberek, akik Isten kegyelméből lettek apostolokká. Ma is szükség van Péterekre, akik vállalják az egység szolgálatát, és pálokra, akik mernek új utakat, új módszereket, új lehetőségeket keresni az evangélium továbbadásában. A világ nem változott sokat. Ma is vannak bálványok, ideológiák, közöny és üldöztetés. De Jézus kérdése ugyanúgy felhangzik, kinek mondasz engem? Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe nem két bibliai hős emlékezete, hanem meghívás a tanúságtételre. A keresztény ember nem csak Jézust követi, hanem vele együtt építi az egyházat is, mégpedig azzal, hogy vállaljuk a közösség terheit, küzdelmeit és örömeit. Az egyház nem tökéletes, de Krisztus testeként él. Péter és Pál példája arra tanít, hogy a kegyelem képes bárkiből új embert formálni, belőlem is. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egyházadat nem tökéletes emberekre, hanem élő hitre építetted. Köszönjük Péter bátorságát, aki botlásaiban is hűséges maradt hozzád, és Pál tüzes lelkületét, aki mindenét neked adta. Taníts minket is ilyen hűségre. Adj erőt, hogy megvalljunk téged minden helyzetben. Tölts el minket a Szentlélekkel, aki őket vezette, hogy mi is a te világosságod és örömhíred hordozói legyünk a világban. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az Atlanti-óceánon található Kanári-szigetek nevüket az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyákról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtó vadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány.
3: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sinek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteógyógyász azt mondja, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sinek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassításra a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szólea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóczi Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordul zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Lidi nénémnek öccse itt, Batukán, pesti rokona. Kenyéren élte éveit, s nem volt azúr kék paplana. Kinek verséért a halál, öles kondérban főz babot. Hely, burzsoá, hely, proletár, én, József Attila, itt vagyok.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: mozog, szaladjon hát, szaladjon hát, amerre lát.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét Kismanyi mondja el.

Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kis kakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapargál a kis kakasa szeméten. Egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár. Meglátja a kis kakasnál a gyémánt krajcárt, és azt mondja neki, kis kakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Nem adom, bizén, kell a gazdasszonynak. De a török császár erővel elvette tőle, hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kis kakas megharagudott, felszállott a kerítése tetejére, és elkezdett kiabálni. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg a kis kakas az ablakába repült, onnan kiabálta. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár. Erre te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba! A szolgáló megfogta, kútba vetette, de a kis kakas csak elkezdi a kútban. Szít fel, begye mosok vizet, szít fel, begye mosok vizet! Arra a begye mind felszitta a vizet a kútból. A kis kakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukoriko török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megint azt mondja erre a török császár a szolgálónak. Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd bele az égő kemencébe! A szolgáló megint megfogta a kis kakast, s az égő kemencébe vetette. De a kis kakas megint csak elkezdi. Eresz ki, megyem a vizet, hadd olcsa el a tüzet! Eresz ki, megyem a vizet, hadd olcsa el a tüzet! Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukuriku török császár, ott vissza a gyémánt félkrajcárom! Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd bele a méhes kasba, hadd csipjék agyon a darazsak! A szolgáló belevetette a kis kakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kis kakas. Szít fel, begye madarást! Szít fel, begye madarást! Arra begye, mind felszitta a darást. Akkor megint felszállott a császár ablakába. Kukuriku török császár, add vissza a gyémán félkrajcárom! Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele. Eredj te szolgáló, hozd ide azt a kis kakast, hadd tegyem ide a bő bugyogón fenekébe. Megfogta a szolgáló a kis kakast, a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kis kakas megint csak elkezdi. Eresz ki, begye madarást, hadd csipje meg a farát! Eresz ki, begye madarást, hadd csipje meg a farát! Eresz ki, begye madarást, hadd csipje meg a farát! Eresz ki, begye madarást, hadd csipje meg a farát! A begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsipkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár, jaj, jaj, a fránya, egye meg ezt a kis kakast, vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját. Bevitték a kis kakast a kincses kamrába, ott megint elkezdi a maga nótáját. Szít fel, begye mosok pénzt, szít fel, begye mosok pénzt! Erre a begye mind felszitta a török császár 3 kát pénzét. A kis kakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának, gazdagasszony lett belőle, még máig is él, ha meg nem halt.

0: Az elhangzott magyar népmesét Kismanyi mondta el. A hangfelvétel 1970-ben készült.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

mindenről. Itt van például a tanulás. Mit küzdöttünk azért, hogy mindenki tanulhasson? Hát hittük volna valaha, hogy eljön az idő, amikor végre megint nem tanulhat mindenki. Azelőtt régen csak azt tanulhatott, akinek pénze volt. Ma már az sem mindig. Ma már nem elég, ha valakinek pénze van. Még az se, ha esze van. Szerencse is kell hozzá. Mennyivel könnyebb így. Manapság, ha egy gyerek nem kerül be az egyetemre, nem azt mondjuk rá, hogy hülye, hanem azt, hogy pekkes. Hát nem sokkal könnyebb. Vagy itt van az utazás. Azelőtt még nagyon régen szinte lehetetlen volt külföldre utazni. Aztán már jobban lehetett. Később még jobban. De mi minden kellett hozzá? Útlevél kérőlap. Kitölteni, beadni, várni, várni. Elutasítják, fellebezni, megint beadni, megint várni, és így tovább. Manapság az ember kivált egy egész világra szóló útlevelet, aztán hazaviszi. És kész. És ha éppen utazni akar, hát vesz egy útlevélkérő lapot. Kitölti, beadja, vár. Ha elutasítják, fellebez, újra beadja, újra vár, és így tovább. Hogy miért könnyebb most, megmondom. Mert már megszoktuk. Nem is esne jól másképp. Na de ami alapvetően könnyebb lett, az a valuta. Kérem, emlékezzenek, hogy mit rettegtünk össze annak idején, ha volt otthon néhány dollárunk. Kaptunk a nagybácsinktól, vagy kisegítettünk forinttal egy megszorult turistát a Balatonnál. Vagy valamelyik szálloda előtt. Istenem, mennyi félelem, mennyi reszketés. Ez ma már a múlté. Ma már mindenki tarthat otthon valutát. Bármilyen külföldi pénzt. Van ugyan még egy pici megkötés, de az már szinte semmi. A külföldi pénz értéke nem haladhatja meg a 2000 forintot. Nekem ez az új rendelkezés nagyon megkönnyítette a dolgomat, mert kaptam a Los Angeles-i unokatestvéremtől 50 dollárt. Megnéztem a dollár árfolyamát, 36,80, 1840 forint, benne vagyok a keretbe, gondoltam, és betettem a fiókba az 50-est. Az egy kicsit váratlanul ért, hogy a dollár emelkedni kezdett, és elérte a 40 forint 16 fillért. Ettől ideges is lettem, mert 7 forint 80-a túléptem a keretet. De szerencsére a szerencse mellém szegődött, mert éppen akkor egy svájci ismerősöm jött látogatóba, aki gyorsan megkértem, hogy váltsa be a dolláromat. Kaptam érte 111 svájci frankot. Elmentem a Konzumba, egy frankért vettem rágógumit. És ha megmaradt 110 frankon, mindössze 1994 forintot ért. Na, gondoltam, így most már rendben is van a dolog. Rendben is lett volna, a fene egye meg, de az a nyavajás frank is emelkedni kezdett. 19,6-ra ment fel. Már megint 97 forinttal lett több a megengedettnél. A guta kerülgetett. Mit tehettem? Mentem a Konzumba. 6 frankért vettem újabb rágógumikat. Most már nagyon reméltem, hogy nyugtom lesz. De nem lett, mert a frank tovább emelkedett. Na, gyerünk a Konzumba. 2 frankért újabb rágógumikat kérek. Képzeljék el a helyzetemet. Egyre kevesebb a pénzem, és egyre több a rágógumi. És a franknak még ez sem volt elég. Túllépte a bűvös 20 forintos határt is. Ültem a rágógumiaim között, és sírtam. Még szerencse, hogy a szomszédomba jött egy rokon az NSK-ból. Megkérte, hogy válts át a frankomat márkára. Ő erre nagyon kedvesen azt mondta, hogy úgy tudja, hogy a márka esni fog. Örömömbe adtam neki egy puszit, meg 2 rágógumit. Szegény azt hitte, megbolondultam. De azért adott 117 márka 80 fenninget. Kicsit számoltam, aztán 1,80-ért vettem újra rágógumit. Ha a márka esni fog, gondoltam, akkor sokáig nyugtom lesz. De a márka fütyült az előrejelzésre. És nemhogy nem esett, de rohamosan emelkedett. 2 dolog között választhattam. Vagy a börtön, vagy a rágógumi. A rágó mellett döntöttem, annak ellenére, hogy amikor beléptem a Konzumba, az eladók nem azt kérdezték, hogy mit szeretnék, hanem csak azt, hogy mennyit. És úgy röhögtek, hogy alig tudtak kimászni a pult alól. De én nem adtam föl. Ha ez az ország éjt nappallá tesz azért, hogy nekem könnyebb legyen, akkor nekem könnyebb is lesz. Akik ezt a rendelkezést hozták, igazán nem tehetnek arról, hogy a nemzetközi valuta árfolyamok állandóan ingadoznak. Biztos voltam benne, hogy megtalálom a dolog nyitját.
4 álmatlan éjszakán át tanulmányoztam 5 évre visszamenően a valuta árfolyamokat,

míg végre rájöttem a megoldásra. Abba hagytam a rágógumi beszerzést, és a megmaradt külföldi pénzemen rubelt vásároltam. Azóta nyugodt vagyok.

biztos azért, hogy mondjuk, amikor beszélgetünk, akkor állt. És ez leveszi a barátod is.

Könnyes arcú reggelek ébresztik a fákat. Nehéz álomtól ittasan pislognak a házak. Görnyed hátú emberek sietnek a szélben, fáradt szemük már az úton, emlékeik még az éjben. És peregnek a nappalok. A könyörtelen percek rabja vagy, előtted az ismeretlen, maradnál, de nincsen hol maradj. A percekig nem bánt senki, már az is öröm. A gyűlölet sivatagában oázis a közöny.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Ördöngős, vizesi muzsikát hallottunk az elmúlt percekben a muzsikás együttes Nem úgy volt, mint most régen című lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkát, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Korábbi adásaimban már mutattam be muzsikás lemezekről felvételeket, most is ez következik. A muzsikás együttes volt a második táncházi zenét játszó együttes a Sebő együttes után, amely a 70-es években alakult. Vezetőjük Sipos Mihály. Később csatlakozott az együtteshez Sebestyé Márta is. Nagyon sok koncertet adnak külföldön és Magyarországon egyaránt. Több klasszikus zenét játszó zenészekkel szoktak együtt koncertezni. A muzsikás együttes tagjai ma is aktívan muzsikálnak, koncerteznek és rendszeresen tartanak táncházat, illetve gyerektáncházat, keddenként a Fővárosi Művelési Házban. A muzsikás együttes többi tagjai Éri Péter, akinek szintén van egy népzenei műsora vasárnaponként egy rádióadón. A másik tag pedig Hamar Dániel, aki Bőgőn, Ütőgardonon és sok más népi hangszeren játszik. És végül a vezető, akit már említettem, Sipos Mihály. Az együttes énekese pedig Sebestyén Márta. A következő felvétel címe Adjon Isten minden jót, énekel Sebestyén Márta. Ezt a dalt a korábbi években sokat hallottam egy rádióadó reggeli zenés műsorában. Így vált kedvencemmé ez a dal.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Most pedig egy mezőségi táncot hallgassunk meg.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

A következő somogyi összeállítás címe Félre gatya pendej. Ezt a nótát dudanótákban is szokták énekelni különböző változatokban. Ez különböző dudásoktól is függ, hogy ők hogy éneklik. Minden változatban vannak szövegeltérések. Ez az összeállítás 1981-ben az első táncház találkozón aratott nagy sikert, akkorát, hogy rákerült az első táncház találkozó lemezre is. A táncház találkozó akkoriban még egynapos rendezvény volt, és már akkor is a régi Budapest sportcsarnokban volt megrendezve. Ebben a felvételben közreműködik Ifjú Csóri Sándor Dudán és Tekerőn, valamint vendég névzenészek is.

0: A következő felvétel címe Vonat. A felvételt hallgatva tényleg úgy is indul a felvétel, mintha egy vonat indulna el, tehát lassan indul, és a legvégén pedig újra lassan, mintha megállna a vonat. Ez a felvétel ifjú Csorri Sándor improvizációja. Dudán játsza a dallamot, és a dalokat többek között Szikora János Ipoly Palásti Dudástól állította össze, akivel volt szerencséje találkozni 1976-ban. A felvételek között Duda apráját fogunk hallani. A Duda aprája nem más, mint a két dallam közötti közjáték. Minden Dudásnak volt egy saját Duda aprája, amit alkalmazott, ha éppen esetleg táncosoknak játszott, és ha nem jutott eszébe, hogy mi a következő dallam, addig azt játszotta, és különböző módon improvizálta. Az utolsó élő hagyományőrző pásztor Dudás, Pál Pista bácsi, keresőnek nevezi. Ezzel a felvétellel nekem is volt egy személyes élményem, az egyik csutorás nemzetközi népzenei és néptánc táborban Lajos Mizsén néhány évvel ezelőtt. A második dudatanárom Okos Tibor, a Gajdas Együttes vezetője, szintén eljátszotta ezt a felvételt, de teljesen más dallamokkal és teljesen más dudaaprájákkal. Először egy népzenei koncerten játszotta el a táboron belül, majd az esti táncházban, ahol engem is próbáltak különböző táncokra megtanítani, és ennél a dalnál, emlékszem, egymást vállát fogva, szinte futva körbe mentünk a tánctermen. A következő alkalommal már én is beálltam a zenekarba a tanárom mellé, és együtt dudáltuk.
1: Poppy Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

A következő felvétel címe Hújjatok levelek. Ennek a dalnak is különböző változatai vannak, tájegységenként különbözik. Minden magyar lakta tájegységen máshogy éneklik.

0: népzenei kavalkád. A mikrofonnál Ferenci István.
1: Maradjunk még egy pár felvétel erejéig a muzsikás együttesnél. Az első adásomban, az első lemezről már mutattam be felvételeket. Most erről a lemezről a vonós zenekari felvételeket fogom bemutatni. Először hallgassunk mezőségi muzsikát.

0: Zombi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbi Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További szép hetet, találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4 százalékponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3 százalékponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termékben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Várom Önöket a következő sztárportré címe a nyilvánosság előtt. Itt lesz Kocsis Dénes.
6: Rendezőnek az első pár héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül.
5: Csomor Csilla.
7: Korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen.
5: Harsányi Gábor.
8: Volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni.
5: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
10: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
8: Én úgy gondolom, egy színész.
5: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
8: Nem nagyon válogathat.
5: Csomor Csilla színművész.
7: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
5: Kocsis Dénes színész.
6: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
10: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik, nagyon.
8: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot,
10: veszi,
8: és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
10: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
8: Van ilyen.
10: Van ilyen, azért mondom, van, és utána összekapcsolják veled.
8: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizáltuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18 év fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik... Megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem vállalsz

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából egy kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha... Szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például.

0: down. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: Jó, és akkor nem gondénes, hogy majd ott hátulra fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
0: A rendező? Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, dénes,
0: ez nehéz, vállalod? Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
0: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dologban vagyok biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. Uh-huh. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab. Tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó, ő mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek messzerenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni? Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden alatt van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, de én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Nem, mi nézzünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Mert félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög, a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzést megjelenni?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel. Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
2: Lehet.
1: Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele? És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van, a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig el odébb nézni, kikerülni,
1: az nem,
2: nem biztos, igazi. Hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördögöt.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra. Kapcsolatba nem akarok kerülni
2: hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát persze, annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez bennem van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát, de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak, Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzelem. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész, mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta. Mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Negesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy ennek a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes üzenete
4: van. Így van.
2: Az üzenetet a hármas egység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy az tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad. Igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem a közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Life is Life, életmód magazin. Life is Life, kedden délután 4-től.
8: Három évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
12: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdély Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
14: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
14: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Hajós Dezsőt, a Norzán Magyarország képviselőjét. Köszönöm, hogy itt a Tabáni mozi büféjében sor kerülhet erre a beszélgetésre. Sütő János, közös barátunk, hívta fel a figyelmet rád és a Norzánra. A Norzán egyes számú az Omega 3 termékek között, olvastam a honlapotokon. Kiváló minősége miatt rövid idő alatt népszerűvé vált. Kedves Dezső, hát ha van, aki még nem tudja, mi az az Omega 3?
1: Én is nagyon szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és a lehetőséget is, hogy itt a hosszú élettel kapcsolatos, egészségtudatos életmóddal kapcsolatos dolgokról beszélhetünk Évával. És az omega 3 az egy eszenciális zsírsav. Az eszenciális zsírsavak azok életfontosságúak a optimális testi működés tekintetében.
0: És mi az, hogy eszenciális?
1: Az eszenciális az az, hogy a sejtjeinknek az alapvető alkotó elemei, és ebből az omega 3 az egy olyan speciális válfaja ennek az eszenciális zsírsav csoportnak, amelyet a szervezetünk nem tud előállítani, hanem kívülről kell étkezéssel vagy táplálékkal bevinni a szervezetbe. És ez azért nagyon fontos és lényeges, mert a vörös vértest hártyánkban optimális esetben ennek 8-11%-ban kellene lenni. És ahhoz, hogy ez a 8-11% megtörténjen, ahhoz hát ezt, amint említettem, ezt a külső táplálékot, ezt így kell bevinni, omega 3 a étkezési elemekkel, és az omega 3 étkezési elemek lehetnek természetes táplálékok, mint mondjuk a lenmag, meg a különböző halak, lazac, hering, stb., és különböző magvak, mint például a chia mag, amit az emlőm is említettem, len, de ehhez képest a másik fontos és lényeges, hogy táplálékként, tehát állati eredetű táplálék bevitellel is lehet ezt az omega 3-at a szervezetbe bejuttatni.
0: Hogy jutottál el a Norzánhoz?
1: Ennek egy nagyon érdekes családi története van, mert a lányom az a Semmelweis Egyetemnek a PhD hallgatója volt, agykutatóként dolgozott a Központi Agykutató Intézetnél, és egyszer csak kapott egy meghívást Németországba. Először az Axel Springernek volt egy webshopja, ott dolgozott, majd azt követően egy fejvadász cég megtalálta, hogy a Norzán, ami egyébként berlini központtal működik, legyen a magyarországi piac, illetve a magyarországi területi képviselettel kapcsolatos összes adminisztráció megnyitásával bízta meg. Ez azt jelentette, hogy teljesen zéróról, tehát teljesen alap dologokról kezdte felépíteni, aki jelenleg is, a lányom jelenleg is Berlinben dolgozik, és onnan, hogy a nemzeti gyógyszerrészleti engedély megszerzése, és mind, tehát hogy a magyarországi regisztrációt 3 évvel ezelőtt kezdte felépíteni a lányom, és közben én folyamatosan segítettem őt a magyarországi piacra való beillesztéssel, illetve beilleszkedéssel.
0: Tehát norvég cég. És ott hány éve működik a Norzán?
1: Ez nagyon érdekes a története, mert a fő, a vezetője ennek az egésznek egy norvég közgazdász, és a norvég közgazdász úgy került Németországba, hogy mint ahogy mindig van egy sersélá fám, keresd a nőt, megismert egy nagyon kedves, aranyos német hölgyet, akit elvett feleségül, és Berlinbe költöztek, és megalapították Berlinbe ezt a céget 14 évvel ezelőtt. És kezdték a piaci nyitást először a német piacon, döntően Németország, Svájc, Ausztria, tehát a német német nyelvterületen, és ez szépen fejlődött, mára ott tartunk, hogy 23 országban van, és a 23 országból épp ennek az évnek az elején történt az amerikai piacnak a megnyitása, illetve kínai piacnak a megnyitása, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez egy világcég, és a világcéggel kapcsolatos minden fajta együttműködés, a nemzetközi hálóhoz való kapcsolat és egyéb ilyen jellegű működésnek a sajátosságait magán viseli, de azt tudom mondani, hogy egy nagyon emberközpontú alapfilozófiája van, és ebből talán, hogyha ide elmondhatok egy történetet, hogy a norvég főnöknek mind a mai napig megvan az a szokása, hogyha valakit, egy új embert fölvesz a csapatba, aki munkatársként megjelenik a Norszán központjába, Berlinbe, akkor az első napi kávét azt a nagyfőnök főzi és tálalja fel, mert hogy fontos, hogy a csapat része legyen, és egyébként is egy évben kétszer ilyen csapatépítő összejöveteleket is szerveznek ennek a Norszánnak a nemzetközi összeállásához, hogy legyen meg a belső kohézió.
0: Vegán vagy nem vegán?
1: Hát itt alapvetően a termékpaletta arról szól, hogy ez norvég halakból készül, de a norvég halakból készül teljesen természetesen azoknak, akik vegán étrendet követnek, azok számára ez egy kizáró ok lehetett volna, vagy kizáró probléma, és ezért a termékpalettán van egy vegán verzió, ami alga olajból készül. Ugye ennek az érdekessége az, hogy a halakban is úgy lesz omega 3, hogy megeszi az algát. Tehát lehet közvetlenül a halakból készült kivont halolajból bevinni a szervezetbe az omega 3-at, de van belőle algából készült verzió azért, hogy a vegán étrendet folytatók számára is hozzáférhető legyen a magas dózisú omega 3.
0: 2000 mg omega 3 a napi adag, írja az ajánló. Így van ez?
1: Ez itt a kutatási eredmények, gyakorlatilag az omega 3 mintegy 20 éve kutatott alkotóelem, és mára ott tart a tudomány, hogy azt mondja, hogy körülbelül napi 2000 mg omega 3 bevitelre van szükség ahhoz, hogy ennek valódi komoly hatása legyen, illetve bekövetkezzen az a fajta beépülés, amit az előbb is beszéltünk, hogy ennek a sejthártyának 8-11%-ának kellene omega 3-at tartalmazni egy optimális testi működéshez, és ehhez kellene napi 2000 mg-ot bevinni. Ez azt jelenti, ezekből egyébként ennek a cégnek a termékpalettáján, amik vannak különböző minőségű termékek, azokból minden egyes egy napi dózisba azt ajánljuk, hogy omega 3-ból 2000 mg, és az egy dózis az ennek a cégnek a termékpalettáján tartalmazza ezt a 2000 mg-os nagyságrendet.
0: Ez az evőkanál, amit nekem mutattál, abba mennyi olaj fér bele?
1: A 8 mg-os ezt megelőzem, egy érdekességet mondanék a dologban, mert a norvég háztartásoknak ez a halolaj, illetve az omega 3, ez a mindennapok étkezésének része. Úgy, ahogy mondjuk Magyarországon kint van a sótartó, meg a bors,
0: meg a paprika,
1: meg esetleg...
0: Meg az erőspista.
1: Erőspista, meg mondjuk esetleg valamilyen, még mondjuk ecet is, hogyha, vagy valami salátaolaj. A norvég asztalokon ott mindig kint van a halolaj. És náluk az az ajánlás, hogyha valaki képes megenni, illetve elfogyasztani ezt a fajta halolajas terméket, akkor azt ne kapszulába fogyassza, mert az teljesen feleslegesen van beburkolva ez a 2000 mg-os mennyiség, az egyébként 4 darab kapszula, aminek a héját felesleges bevinni, ráadásul sokkal lassabban szívódik fel, meg sokkal nehezebben oldódik fel a gyomorba. Tehát a norvég fogyasztási szokásokhoz kapcsolódik, hiszen ez egy norvég cég, hogy olajformában ajánlják a dolgot, az a omega 3 fogyasztását, és az omega 3-hoz egy kanál van ajánlásképpen. A fő termék ez a Total olaj, és a Total olajból 8 ml az a 2000 mg, és van hozzá egy spec kanál. Ez egyébként a magyar mértékegység szerint egy normál leveses evőkanál mennyisége, amit érdemes naponta elfogyasztani.
0: És igen. Akkor már a szájba történik a felszívódás.
1: Nem, az lemegy szépen a gyomorba, és a fogyasztási javaslat pedig az, hogy főétkezéshez, vagy reggel, vagy délben kellene fogyasztani, és még van hozzá még fontos ajánlás, hogyha valakinek esetleg valamilyen problémája van, amit orvosolni kíván ahhoz képest, hogy nem evett előtte omega-3-ot, vagy valami másmilyen probléma adódik, akkor esetleg ilyen akut esetekben azt is javasoljuk, hogy akár az első 3 hónapban a duplát szedjen, azt jelenti, hogy mondjuk 2 evőkanállal naponta. Mondjuk, hogyha valakinek inzulinnal kapcsolatos problémája van, és
0: vagy agy problémája
1: van, és ezt megelőzni kívánja, mert én azt hangsúlyozni szeretném, hogy ez a Norsan, illetve ez az omega 3, ez nem gyógyszer, ez egy táplálékkiegészítő az, ami mindenféle orvos által ajánlott vagy dietetikus által ajánlott terápiához kiegészítésképpen érdemes vele foglalkozni, illetve bevinni a szervezetünkbe, azért, hogy ez a kívánt 8-11%-os omega-3 szint azokba a vörös vértestecskékbe, ami bennem működik a szervezetünkbe, ahhoz optimális működést tudjon produkálni.
0: Említetted a 2 evőkanál bizonyos betegségek esetén, de ez nem azt jelenti, hogy rögtön a mély vízbe, hanem fokozatosan, itt is először kiskanál, evőkanál, és úgy kell a testet hozzászoktatni az omega-3-hoz.
1: Ez teljesen így van, ez annál is inkább, mert elég sok ilyen különböző rendezvényen voltam már a bemutató kapcsán a cégnek a termékeivel, és én tapasztalom, hogy Magyarországon sajnos elég kevés halat eszünk, ez még az érem egyik oldala, de a másik oldala pedig, hogy a halízzel kapcsolatosan van egy intoleranciánk, ami azt jelenti, hogy ha valakinek ez egy ilyen rossz érzést vált ki, hogy enyhén halízzel kapcsolatosan, ha valakinek ilyen
0: a vétje van.
1: Igen, ellenérzései vannak. Ezek számára teljesen természetesen mindenből van, mindegyik verziójából ennek a cégnek van kapszulás verziója is, és ez azért fontos, mert akkor azt a fajta hal íz iránti intoleranciát el lehet kerülni, hiszen akkor teljesen természetesen egyenesen a gyomorba megy ebbe a becsomagolt verzióba a bevitt adag, és körülbelül egyébként pedig olyan 3-6 havi időintervallum az, amikor már érezhetően beépül, illetve kifejti azt a jótékony hatást, ami miatt mondjuk valakinek javasolja akár egy orvos, vagy akár egy dietetikus, vagy önállóan dönt arról, hogy ő omega-3-at kiegészítőként szeretne szedni. Egyébként az orvosi ajánlások ma azt mondják, hogy 3 olyan alapvető ilyen táplálék kiegészítő van, amit mindenféleképpen érdemes átgondolni, hogy a különböző normál étkezések mellé szedjen valaki, ez az egyik, ez a D-vitamin, a másik a C-vitamin, a Q10 és az omega-3. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valakinek fontos az egészsége, és törődni akar vele, akkor ebbe a ajánlási palettába érdemes elgondolkodni, hogy ehhez a dologhoz hozzá tudjon járulni. Amit én ehhez egészségtudatosság okán szeretnék mondani, ugye mindenkinek van egy adott genetikai öröksége, amit a teste hordoz magába. Annak a testnek egyetlen valódi tulajdonosa van, az ő maga. És ez a fajta örökség, ez a fajta lehetőség egyfajta olyan mozgás nagyságrendet ad. Most a mostani vizsgálatok szerint ez úgy néz ki, hogy valakinek körülbelül 20%-ban a genetikai öröksége határozza meg az életminőségét, és 80%-ban pedig az a szociokulturális környezet, az a személyes döntésrendszer, az az életmód, amit amit folytat, hogy ő maga, amit kapott 20%-ot, ahhoz mennyit tesz hozzá, vagy mennyit veszel belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos és lényeges.
0: Azt mondtad, a manapság az emberek kevés halat esznek, ez így igaz, de mindenütt azt halljuk, hogy a tengerek vize, óceánok vize szennyezett, Balaton vize, Duna vize, Tisza vize szennyezett. Hogy jön ez, milyen halból nyerik ki ezt az omega-3-at Norvégiában?
1: Ez norvég szabad tengeri halászatból készült termékek.
0: De ott is tankhajók elsüllyednek, kőolajjal szennyezett a víz.
1: Így van, tehát a különböző szennyező anyagoktól pedig folyamatosan a gyártás folyamatában megtisztítják, és nemzetközi szabványok szerint minden egyes szállítmányt, amiből utána a végtermékek előállításra kerülnek, illetve kidobozolásra kerülnek, azok meg laboratórium által ellenőrzött nemzetközi szabvány szerint a nehézfémmentesek lesznek, illetve nagyon minimális ilyen jellegű szennyeződést tartalmaznak, illetve ilyen jellegű megtisztítási folyamaton mennek keresztül. Tehát ez a nemzetközi szabványoknak abszolút megfelel. Minden egyes szállítmány az a ellenőrzött és mért értékeken keresztül megy, és azt követően kerül csak forgalomba. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy ez nem egy ilyen omega-3 készítmény, az nem csak és kizárólag ebből a hatóanyagból, illetve a halolajból van, hanem körülbelül 80-20 arányban van benne olívaolaj. Azért van benne olívaolaj, hogyha amikor az ember kinyitja és használja, akkor az oxidációt ez lassítja, a másik oldalon pedig mindenféle egyéb élelmiszerekhez is hozzá lehessen adni. Itt lehet látni, hogy egy nagyon magas spanyol olívaolaj az, ami belekerül a Norsan termékeibe.
0: Most megint megszólal bennem a szkeptikus, az olívaolajat Németországba nagyon sok helyen hamisítják. Miután Németországba élek és dolgozom, ezért tudom is az egészségügybe, hogy egymás után buknak le az olíva eladó cégek. Egyedül a Rapunzelre mondták, hogy az még eredeti olíva.
1: Hát ehhez képest ez a, ami ebbe van, ez a spanyol úgy hívják, hogy Oro de Desirio, vagyis a sivatag aranya, és egy abszolút bio olívaolaj, és a bio olívaolajnak a feltüntetett összes értéke az a nemzetközi szabványok szerint megrendetett. Nem német termék, ami benne van, hanem a legjobb spanyol olaj.
0: Gondolod, hogy csak a németek hamisít?
1: Nem. A mai világunkban teljesen természetesen már mindent lehet hamisítani, de itt egy ellenőrzési rendszeren keresztül megy.
0: Többszörösen telítetlen zsírsavak, EPA, DHA, ALA van benne. Ezek miért egészségesek?
1: Ez a két elem, az EPA meg a DHA, az ami ebbe a sejthártyába, ebbe a vörös vértestnek a sejthártyájába beépül, és ezek felelősek a optimális működésért. Az EPA döntően a szív és az érrendszeri működésért felelős, a DHA az pedig inkább az idegrendszeri, illetve az agyműködést támogatja. Az ALA az úgy kerül bele, hogy az egy olyan speciális összetevője az omega-3-nak, amikor nem közvetlenül ilyen állati eredetű vagy algából származó omega-3-at fogyaszt valaki, hanem diót eszik, lenmagot vagy lenmagolajat. Ebből készül az ALA a szervezetünkbe, és az ALA-ból lesz majd utána omega-3. Az a lényege a történetnek, hogy ott elég jelentős százalékos csökkenés van, tehát hogyha az ember ezeket fogyasztja, ezeket a természetes termékeket, vagy természetes élelmiszereket, akkor abból körülbelül 8-10%-ban lesz omega-3.
0: Omega-6 és omega-3 ideális aránya amikor még én tanultam, akkor 4 az 1-hez volt. Hát az omega 6 az gyulladás létrehozó, az omega 3 gyulladás csökkentő. Az átlag embernél ma, megnéztem a statisztikát, 15 aránylik az 1-hez. 18 év alatti fiataloknál ennél még rosszabb. 25 aránylik az 1-hez. Ez a civilizációval alakult ki? Épp úgy, mint a civilizációs betegségek?
1: Hát itt gyakorlatilag a modern kor ultrafeldolgozott élelmiszereiről van szó.
0: Ugye, gyors büfé.
1: Gyors büfék, a különböző olyan előre gyártott félkész termékek, chipsek, kekszek, stb., amiben ezek a különböző magolajok dominálnak, de mondhatnám a majonézt, vagy mondhatnám a ketchupot, amit szintén ilyen jellegű zsírokat tartalmaz, és ugye mivel, hogy az étkezésünk a kevés idő, meg a modernkori rohanás, meg életkori, modern élettel kapcsolatos ritmus megváltoztatta az étkezési szokásainkat, meg az étkezéshez kapcsolódó előállítási szokásainkat, ezért eltolódott az étkezéssel bevitt tápérték kapcsán ez az eszenciális zsírsavak aránya, amíg korábban ez az 1:3, 1:4 volt, most ez az 1:20, 1:25-höz. Orvosok, kutatók mondják, hogy a különböző betegségekkel kapcsolatos elég jelentős növekedés, ez a gyermekkori inzulinrezisztencia,

0: jó, egy kis mandula, egy kis ez az amaz, és hogyha megéhezik, akkor inkább kapjon be egy ilyet, mint hogy megeszik egy kekszet, vagy előveszi a chipses tálat, és a foci meccs közben, ami majd most jön, ugye, mert most lesz a nagy világbajnokság, akkor azt eszegesse, és nem pedig a különböző ultrafeldolgozott élelmiszereket, tehát én azt gondolom, hogy kell a lazac, kell a Glenmag, meg a Dio, és egyébként, mivel hogy nem tudunk annyit bevinni, amennyire szükség lenne a szervezetnek, majd mindjárt mondok statisztikát is hozzá, ezért én azt mondom, nem azért, mert hazabeszélek, hanem hogy válasszon valaki valamilyen omega-3-at, és akkor azt külső bevitel táplálék kiegészítésképpen is fogyassza.
1: Van egy olyan recept, Oleolux. Hallottál róla?
0: Nem, sajnos nem, de majd...
1: Dr. Johanna Budwig, rákkutató, fedezte fel, illetve nem is ő találta ki, és rákos betegeknek is ajánlja, az összetevője kókuszolaj és lenmagolaj. Ha érdekel,
0: köszönjük köszönöm szépen a javaslatot, én teljesen természetesen egyetértek vele, és hogyha valaki ezt megtalálta és fogyasztani akarja,
1: teljesen természetesen. Ezzel csinálta Dr. Johanna Budwig rákos betegeknek a Oleolux nevű vajat, ami teljesen növényi. Tudod, mi a próbája, hogy mi növényi vaj, és mi nem növényi vaj.
0: De most akkor most tanulni fog én is tőled, Éva, drága, tessék parancsolni, volt,
1: az,
0: hogy mitől a,
1: hogy kitesszük az asztalra egy tálba. Szobahőmérsékleten a növényi vajnak egy bizonyos 1-2-3 óra után folyékonynak kell lenni. Az Oleolux vaj, ha kiteszem vagy kinhagyom a szobaasztalon, folyékonnyá válik, ha visszateszem a hűtőbe, megkeményedik. Na most volt évekkel ezelőtt a margarin reklám. Mindenütt margarint ajánlottak. Még ma is van margarin, ami növényinek mondanak. Tegyük ki ezt a növényi margarint az asztalra, soha a büdös életben nem lesz folyékony. És mi a véleményed a margarinról?
0: Hát a margarin az, ami ugye repce, meg napraforgó olajból készül döntően, ez azt jelenti, hogy annak nagyon magas az omega-6 tartalma, és én nem vagyok semminek ilyen kizárólagos véleményű megközelítője ennek a dolognak. Nem mondom, hogy azt teljesen zárjuk ki, meg kerüljük el, hanem az arányokat kell csökkenteni a dologba, tehát ha valaki margarint szeret, akkor ne hagyja el teljesen, hanem az étkezéséből az arányokat csökkentse.
1: A bio-norzán termékek mennyire biók? Milyen az ajánlatod, amit te itt elhoztál magaddal? Ez mind bio, Dezső?
0: Ez ellenőrzötten bio, tehát itt arról van szó, hogy a természetes alapanyagból készül, és olyan eljárással
1: állító,
0: ami teljesen ellenőrzött. Két héttel ezelőtt voltam Berlinbe, a Norsan központjába, a nagy raktárába, és a nagy raktárban van külön egy olyan minta, aki, ha valaki konyhán dolgozik, tudja, hogy az ételmintákat el kell tenni. A 14 év óta ahány darab szállítmány készült a gyári előállításban, minden egyes termék minta megtalálható a Norsan központban.
1: 14 év alatt?
0: Hát már felhasználni nem lehet, de mert ennek olyan 2 éves időintervalluma van fogyaszthatóság tekintetében, azok már nem felhasználhatóak, de ha bármilyen probléma van, azt a dolgot dokumentálva ellenőrizhető.
1: Az omega 3 és omega 6-on kívül ismert még az omega 9. Mi ez az omega 9?
0: Az omega 9 is eszenciális zsírsav, amely bevitelére szüksége van a szervezetünknek, ezek is különböző élelmiszerekben megtalálhatóak. Ezt az omega 3-6 arányt ez nem befolyásolja, ez segíti az optimális testi működést ugyanúgy.
1: A telített zsírsavak tartósak, míg a telítetlen zsírsavak hamarabb avasodnak. Miért?

0: Mert a telítetlenségük okán az oxidáció az könnyebben végbe megy. Egyébként pont emiatt, vagy ehhez kapcsolódóan szeretném azt említeni, hogy ennek a mi termékeinknek is a fogyasztási ajánlása az, hogy mindaddig, amíg föl nem nyitja valaki, addig nem kell hűtőbe tartani, de pont emiatt, hogy az oxidáció meg az avasodás az ne induljon be, amikor az ember használni kezdi, utána hűtőbe kell tartani.
1: Most Hajós Dezső által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen!

0: Kedves Dezső, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekébe, hogy ilyen fit vagy? Hallottam, hogy hétvégén körbe karikáztad a Balatont.
1: Én gyakorlatilag ezt az egészséges életmóddal kapcsolatos dolgot, ezt nem csak hirdetem, hanem én magam, amennyire képes vagyok
0: tehát
1: betartani.
0: Próbálok
1: hiteles lenni. Ez azt jelenti, hogy...
0: Te is minden nap egy kanál omega 3-at?
1: Most már több mint egy éve igen, fogyasztom az omega 3-at, és hát rendszerességgel a mozgás az nagyon fontos és lényeges eleme az életemnek. Ugye itt a mai trendek szerint ez a lehető leghosszabban tartó egészséges életnek egyik alapfeltétele az, hogy az ember rendszeresen mozogjon. Ez nem kell, hogy feltétlenül kerékpározás legyen, mert van, aki esetleg nem tud, vagy nem fér hozzá, mondjuk, hogy úszni tudjon. De az, hogy valaki a lába mindig kéznél van, mondta az egyik sportriporterünk, hogy...
0: Meg a kezed is.
1: Meg a kezünk is, és mindig lehet egy jó sétát tenni. Tehát amikor az Omega együttes azt énekelte annó, hogy csupán 10 000 lépés kéne csak, ez az ajánlás, ez mind a mai napig érvényes, hogy érdemes lejönni az utcára és egy 10 000 lépés sétálni, ahhoz, hogy a test meg legyen az a fajta mozgás mennyiség, amitől optimálisan képes működni.
0: Hogy építed be te az omega 3-at az étrendedbe? Minden reggel, éjgyomorra egy kanál, vagy este? Hogy csinálod?
1: Hát,
0: vagy saláta lébe?
1: Is. Tehát itt arról éjgyomorra semmiképpen nem ajánlom, mert a felszívódás az élelmiszerrel jó, hanem vagy reggeli közben, vagy ebéd, a két főétkezés, a két nagyobbik étkezés közben érdemes az omega 3-at beiktatni az étkezés folyamatába. Én reggelihez szoktam, de az ajánlásainkban benne van egyébként a...
0: Műszlire is rátehetjük?
1: Van egy olyan füzetecskénk is, ami a különböző recepteket tartalmazza, hogy egy smoothie-ba belekeverhető. Az a lényeg a dolognak, hogy minden olyan ételbe bele lehet tenni, amit utána szeretünk, és utána már nem hevítünk. Akár mondjuk egy finom vanília fagylaltba is egy vegán kis kanál olajat bele lehet tenni.
0: Tehát például kifőtt rizsre, főtt krumplira,
1: bármire,
0: lecsóra.
1: Az a lényeg, hogy amikor
0: kész legyen, az asztalra kerül.
1: És már utána ne kerüljön hevítésre, és akkor még el is tudja az ember bújtatni azt a minimális haliszt, ami ebbe van.
0: Norvég halak és a magyar halak. Mi a véleményed? Labdába rúg a magyar hal?
1: Én azt gondolom, hogy igen, a zsírosabb halainkban is megtalálhatóak az omega 3-ak, és én javaslom is, tehát egy jó pisztráng, vagy egy jó süllő, vagy egy jó harcsa is tartalmaz omega 3-at, de hát a tengeri halak, a norvég, nem csak a norvég, hanem a tengeri halak azok magasabb arányban, de abból is különösen a lazac az, ami magasabb omega 3 tartalmú.
0: A lazacról utóbbi időben hallottam, hogy a lazacokat nagy részt tenyésztik, és kis helyen antibiotikummal és testnövelőszerekkel növelik a kis fiatal lazac testméretét olyanná, mintha fél éves, egy éves lenne.
1: Hát igaz, sajnos. Ez ugyanúgy, mint ahogy a mezőgazdaságban is, a nagyüzemi termelésnél ezek a dolgok, meg a csirkéknél, sertéseknél, marháknál ez a dolog, ez előáll. Bekerített tengeri részekbe etetik ezeket a tenyésztett halakat. A vásárlói szokás kapcsán én javaslom, hogy nézzük meg, hogy ezek ebből származnak-e, vagy természetes közegből jövő lazacok.
0: Étkezés, mozgás, alvás. Oda figyelsz rájuk nap, mint nap? Vagy hébe-hóba?
1: Én azt tudom mondani, hogy most már olyan 10 éves időintervallumra visszatekintve én folyamatosan figyelem ennek a helyes arányát, tehát az, hogy a napi aktív tevékenység után meglegyen az a 7-8 órás alvás, pihentető alvás, ami alatt a test regenerációs folyamatai képesek előállítani újra és újra a következő napra a megfelelő energiát.
0: Vegán, vegetáriánus vagy minden evő vagy?
1: Én semmilyen kizárólagosságnak nem vagyok híve. Én azt mondom, hogy ha valakinek, tehát én magam nem vagyok egyik olyan étkezési ajánlásnak se az egyértelmű követője, hogy most csak vegán, vagy csak ketogén, vagy csak hús alapú étkezés. Én minden evő vagyok, és én azt is javaslom, hogy bármiben ebben sem jó a kizárólagosság. Ez az én egyéni filozófiám.
0: Ki főz nálad?
1: Hát az igazi konyhai termékek előállítója a kedves feleségem, de van néha, hogy én is mondjuk egy kerti parti kapcsán a sütő mellé odaállok én is, és megcsinálom a kerti partihoz a grilleket.
0: Diétázol? Néha-néha?
1: Amikor úgy érzem, hogy a mérleg már nem a barátom, mert elszaladt egy kicsit, akkor igen, akkor kihagyok időszakokat, és esetleg még a mozgást is növelem.
0: Az vagy, amit megeszel, és amit nem. Így igaz?
1: Én azt gondolom, hogy az alapmozgás, vagy az alapmondás az, hogy az étel orvosság, a mozgás gyógyszer, tehát az étkezéssel kapcsolatos összes olyan dolog, amire az ember figyel, az a teljes testi működést befolyásolja, de ezt már az ókori görögök is tudták.
0: A három lábú szék professzor dr. Papp Lajos szerint test, lélek, szellem harmóniája. Mi a véleményed?
1: Teljesen egyetértek. Most hallgattam meg a napokban a Szász Márténak az előadását, aki a Színlap stratégiai igazgatója, és ő említette azt, hogy ugye tudjuk, hogy vannak ezek a kék zónák, ahol olyan hosszú ideig élnek az emberek, mint mondjuk Szardenya, meg Japán különböző részein, és hogy ezeknek a közös meccéspontja ez a lélektani kapcsolódás a saját közösségéhez. Tehát a lélektani egyensúly az nagyon fontos a test működése szempontjából is, hisz hogyha van egy családi kapcsolati háló, amit az ember fontosnak tart és fenntartja, egy baráti közösség, amelyhez kapcsolódva gondolja a mindennapjait, akkor ez kihat a szervezet általános működésére is.
0: Egy átlagos napod, Dezső, hogy telik el egy ilyen tudatos embernek?
1: Hát a felkelés után a torna, van otthon, hát a szobában, ilyen biciklis őrült vagyok, a szobában is van görgöm, kerékpárom, és meg súzó, és akkor egy kicsit a mozgás reggel, és egyébként pedig vannak még emellett az omega-3-as dolog mellett is van elfoglaltságom, és azokat a dolgokat viszek, és persze, hogyha családi rendezvények és egyéb más jellegű dolgok vannak, akkor azok, és ha barátokkal találkozunk, akkor az benne van ez a amit azt tudok mondani, hogy átlagos napjaim összessége.
0: Hobbid?
1: A hobbim az olvasás, meg a sport, és ott meg a barátokkal való kapcsolattartás. Hát ifjú koromban volt foci, meg utána a futás is volt, és akkor úgy 50-es éveim kapcsán abba hagytam az ilyen jellegű, mert nagyon én, tehát így 60 pluszosan, vagy 65 fölött már én nagyon sérülés veszélyesnek tartom, ezért inkább ez a kerékpár, de mondjuk ifjú koromban volt foci.
0: Terveid 2026-ban? A Norzánnal munka és privát?
1: A Norszánnal az, hogy próbáljuk illeszteni a magyar piacra és a szakemberi gárdán a médián keresztül minél több ember számára az egészség tudatos alapelveken keresztül eljutatni ezt, hogy fontos az omega-3. Nem biztos, hogy Norszán, de az omega-3 az nagyon fontos és lényeges. Ebbe segíteni akarok. Van egyetemi elfoglaltságom, hiszen a Magyar Hadtudományi Társaságnak elnök helyettese vagyok, én nyugállományú katonatiszt vagyok, és ebben a Magyar Hadtudományi Társaságban rendszeresen részt veszek, annak a kommunikációját segítem. Épp a múlt héten voltunk egy hivatalos úton Ausztriába, ahol jártunk a Bécsi Katonai Akadémián, sőt a Bécsújhelyi Katonai Akadémián is, ami egyébként Mária Terézia által alapított legidősebb vagy legrégebben létrehozott katonai akadémia, és ezt a fajta működést ezt próbálom segíteni. Magán vagy a saját családi elképzeléseim a dologba pedig van egy nagyon kedves aranyos lányom, aki most 35, meg egy fiam, aki 33. Az unokák előtt állunk, remélem, hogy nem az idén, de hogy készülő félbe vannak, és várom, hogy egyszer unokák is lesznek.
0: Árszpoétikát, hitvallásod, egy szép mondatot várok tőle. Nekem élni és élni hagyni.
1: Ez is teljesen így van, hogy élni és élni hagyni, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amiben én hiszek, hogy hasznosnak lenni mások számára.
0: Ezzel a szép gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Hajós Dezsőnek, hogy hagyta magát kikérdezni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullámhosszán. Búcsúzunk szeretettel.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok a rádió hallgatóinak, nagyon jó egészséget.
0: Tehát Hajós Dezső és Túcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hőtél táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere fel, ne táncolj még!
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
9: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Live.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Egészségedre!
10: Egészségedre!
7: Egészségedre!
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak!

0: Rádió. 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos tettéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénknél erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: A mai digitális világban miért nem elegendő, ha reklamációnk van, hogy bemutatjuk a bankkártyás fizetésünk elektronikus bizonylatát? Miért nem tart lépést a valósággal a fogyasztóvédelem? Illetve miért van az, hogy van, ahol elfogadják, de van, ahol nem? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hallgatónk küldte el a következő, hát én azt mondom, hogy igen, csak sajnálatos történetét. Kiment Izlandra, de úgy, hogy még itthon foglalt szállást. Amikor odaért, derült ki, hogy az előre kifizetett szállásban mások laktak. A foglalási portál finoman sem volt segítőkész, végül úgy döntött, hogy saját maga keres és keresett is, és talált is egy szállodát, de nagyon-nagyon drágán. Tessék mondani, mi van ilyenkor? Aztán, mit tehet az ember, ha rendel neten egy nem olcsó napszemüveget, és minket hallgatva, pontosabban megfogadva szakértőnk jó tanácsát elvitte a napszemüveget bevizsgálásra, ahol bizony kiderült, hogy ez pont az, ami semmire se jó. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Dobjuk a kukába és az árát tegyük a veszteség listára? Van-e más megoldás? Tavaly sok volt a repüléssel kapcsolatos panasz, ez már a következő tervezett témánk, és hozzáteszem, persze egyáltalán nem alaptalanul. Ha minden igaz, ennek okán a hatóságok idén még komolyabb ellenőrzésbe kezdenek. Mit jelent ez, és talán változik-e valami? És végül, de nem utolsó sorban beavatjuk önöket a tesztek eredményeibe is. Régóta ígértem, ma végre úgy tűnik, hogy talán megtesszük. Ezek tehát a mai műsor tervezett témái, már is belevágunk. És ahogy ígértem, egészen pontosan először bemutatom, a két szakértő vendéggel fogjuk ezt a műsort végigbeszélgetni, rengeteg témánk van. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke van itt, és Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő. Köszöntöm az urakat, sziasztok!
1: Szia, és köszöntjük mi is a kedves hallgatókat!
2: Így van.
0: Így van, akkor jó van, már is belevágunk. Ez a, ugye azzal kezdtem, hogy a digitális világban, tudom, vannak már digitális számlák is, de vannak még olyan cégek, akiknél még ugye hagyományos számla van, de mondjuk a digitális számla is olyan, ugye, hogy kinyomják a slefnit, de nekem megjelenik az applikációmban a maga a digitális számla is. De teljesen logikus egyébként, ez is egy hallgatói felvetésre indult ez a téma, hogy ő elment valamit, vásárolt egy elektronikai nagyáruházba, aztán valóban eltűntem, tudom, nem lett, nincs meg a számlája, de lehet, hogy kirakta a napra, és ott aztán elolvad, mint tudjuk, mert ilyen is van. A lényeg az, hogy ő vissza akarta vinni, reklamálni akart, és azzal hajtották el, hogy nincs számla, nincs üzlet, viszont ő a bank utalásokból, illetve a bankkártya használatból előszedte azt a bizonyos számlát, ami azt igazolja, hogy ő ennek a cégnek a számlájára ennyi pénzt utalt, feltételezhetem, pont stimmelt az áruval. Elhajtották két dolog miatt, egyrészt azt, hogy ez a cég, ez egy nagy cég, ezt ők nem tudja bizonyítani, hogy éppen Pécsen, Székesfehérváron, Szegeden vagy Budapesten, és ha igen, melyik boltba vásárolt, tehát ez nem bizonyíték. A hosszas kérdés, a hosszas beszédem után az a kérdés, hogy mi a szabály, és miért nincs az, hogy elfogadják, akkor minek az egész cirkusz, ki kezdi a választ? Siklósi Máté.
2: Köszönöm a bemutatást. A helyzet az, hogy az egyetlen olyan kötelezettségről beszélünk, ahol a fogyasztónak a fogyasztóvédelmi jog érvényesítéséhez deklaráltan bizonyítania kell bármit is, márpedig azt, hogy ő ott, akkor, attól a cégtől, akkor azt annyi, a terméket annyiért vette. Tehát itt négy adatnak legalább meg kell jelennie, tehát ismételjük el még egyszer, a termék neve, termék ára, az eladó és az eladási időpontja. Mert ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy a jótás és az avatossági határidőket, feltételeket meg lehessen belőle határozni. Hogy ezt a fogyasztó hogyan bizonyítja, az most már több mint 10 éve abszolút liberalizálva van, tehát nincs előírva, hogy nyugta, vagy számla, vagy applikáció, vagy nem tudom én micsoda, hanem azt mondja, hogy bárhogy bizonyíthatja a fogyasztó a szerződéskötés tényét, de bizonyítania kell, fogyasztania is kell, mert nem tud bizonyítani.
0: Meghalna.
2: Na most, mik lehetnek ezek? Lehet ez nyilván a nyugta lehet a számla, lehet ez nyomtatva, lehet ez elektronikusan, lehet ez befotózva, hangsúlyoznám, ha nem áfás számláról beszélünk, már pedig a fogyasztói jog az esetek túlnyomó többségében nem áfás számlához van kötve.
0: Tehát, hogyha én vettem valamit, és azonnal lefotózom az okostelefonomba, eltárolom, az is bizonyító
2: erejű. Az is bizonyító erejű. Így van. Ezen kívül ugye egyre több cégnek van törzsvásárlói kártyája, amit elkérve az üzlet azonosítani tudja a vásárlást, és egyre több cégnél van applikáció, ahol az applikációban elmentik a vásárlásokat. Ezeknek az előszedése is alkalmas. És mondanék egy talán kevéssé gyakorlatias, vagy gyakorlatias, de kevéssé bevett bizonyítási módot, ez pedig az elektronikus megrendelésnél a visszaigazoló e-mail. Tehát a számla az, ami az én tapasztalatom szerint az online vásárláskor biztos, hogy elveszik előbb vagy utóbb, tehát azt ide mellékelték, oda mellékelték, papírosba küldték, vagy online PDF, nem PDF, stb. Ezen hajunk az égnek áll. De az, hogy a megrendelés visszaigazolásáról biztos, hogy van egy e-mailem, igen, az 100%, az pedig tartalmazza az összes olyan adatot, amiről beszéltünk. Tehát ezek mind elfogadhatóak, és egy nem, és valahogy mindig mégis annak az marad meg, ez a POS terminál, tehát ugye a bankkártyás fizetés, igen, terminálja által kibocsátott kis nyugta, mert ez ugye mit tartalmaz? Időpontot. Nagyon ritka, hogy tartalmaz az eladó cég nevét, de szerintem ezen még felül lehetne emelkedni, csak ugye majdnem ugyanúgy néz ki mindegyik, tehát három helyen vásárolunk, lehet, hogy három pont ugyanolyat fogunk kapni. Az időpont ugyan rajta van, és egy végösszeg is van rajta, de hogy az most egy, kettő vagy három terméket tartalmaz, és milyen terméket tartalmaz, az ugye nincs rajta.
0: Na de a bankszámla kivonaton is, ugye én fölmegyek a bankomra ilyen elektronikusan, akkor ott látszik, hogyha belemegyek egy bizonyos izébe, hogy, hogy hol, melyik cégnél vásároltam, meg az összeg is. De az igaz, hogyha mondjuk veszünk egy médiamártot, most ez jutott eszembe, ami az ország több pontján van, akkor azt nem írja nekem itt, amikor én kifizettem, hogy melyik médiamártba is itt bukunk el.
2: A médiamárt egy kegyetlen példa, és akkor még magamnál tartom egy kicsit a szót, mert végül is a hatóság képviseletében ezeket kényelmetlenebb mondani. A médiamárt az egy, olyan lánc.
0: Állatorvosi ló az.
2: Olyan lánc, ahol tudtom a mind a mai napig külön cég mindegyik áruház, és így, mivel cégekre van bontva, és a jótás és a szavatossági kötelezettség pedig céget, az eladó céget terheli, ezért, hogyha ő nem biztosít rá külön lehetőséget, hogy A és B áruház között a megvásárolt terméket a másikba vigyen vissza, akkor erre nem lesz jogom.
0: Igen, hát erről beszélgettünk már.
2: Igen.
0: De visszatérve arra, hogy én csak azért hoztam föl példának, hogy az én költésem, az tisztán látszik, hogy egy cégnek küldtem azt a pénzt. És ha stimmel az összeg, meg a reklamált áru ára, akkor azt miért nem hajlandók összepárosítani, mert a szavaidból azt vettem ki, hogy ezt így nem kell elfogadni, és így gyakorlatilag nincs semmi, amivel nem tudom bizonyítani, hogy én ezt vettem, akkor bukom a szavatosságot és a jótállást is.
1: Az a baj, és most nem érzem magam meghasonulva azért, mert fogyasztóvédelmi hatóságtól vagyok, hiszen kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság vagyunk, tehát nekünk a jogszabályokat kell betartani, és ilyen szempontból mi a jogkövető vállalkozásokat is támogatjuk. És teljes mértékben egyetértek, amiket Máté elmondott. Egyébként csak arra visszautalva, hogy kis cég, nagy cég, tehát ilyen szempontú különbségtétel nincs a jogok és a kötelezettségek tekintetében. De valóban azt azért, bár feltételezhetjük, hogy tényleg annyiért vette azt a terméket, és ott annál a cégnél, de mi van, hogyha mellette vásárolt valamit készpénzzel, mert esetleg máshogy akartak elszámolni, lehet, hogy az is pont ugyanannyi volt, egy másik termékre vonatkozott, lehet, hogy az volt a hibás, ez a hibás, stb. És ilyen szempontból teljesen értékben egyetértek Mátéval, hogy olyan sok kötelezettséget nem lónak a jogszabályok a fogyasztóra, mint amennyit egyébként teljesen joggal egyébként a vállalkozásokra, hiszen itt egy aszimmetria van kettőjük között, de ez viszont tényleg ott van a fogyasztónál, meg kell őrizni, adott esetben blokkot, számlát, igazolni kell a vásárlást.
0: Tehát ezt nem kell, hogy elfogadják, de megtehetik, és ebbe erősítsetek meg, tehát nem kötelező, ez olyan, mint hogy reklamálni is lehet, tehát hogy kitalálhatja egy lánc, vagy egy kisbolt is, hogy neki megéri, és azt mondja nekem, hogy oké, látom, itt van, tessék, reklamálj, ugye?
1: Abszolút, értek, és egyszerre bólogattunk Mátéval, csak itt a kedves hallgatóknak mondom.
0: Igen.
1: Úgyhogy a szerzéses szabadság elve alapján mindent meg lehet tenni, amit nem tilt a jogszabály. Tehát ugyanúgy ez tipikusan az az eset, hogy lehet, hogy már lejárt a utálás szavatosság minden időnk, de hogyha üzletpolitikai érdekből úgy dönt a vállalkozás, akkor még biztosítja nekünk a cserét, mert neki ilyen mondjuk a politikája. Nincs ez kizárva.
2: Igen, annyiból próbálnám még a fogyasztóknak közelebb hozni a cégek gondolkozását, hogy amikor elvárjuk tőlük, amit egyébként nem várhatnánk el, és tényleg csak jó fejségből tetik meg, hogy kikeressék a mi vásárlásunkat, mert mondjuk tudjuk a napot és a napszakot, akkor is még nagyon cége válogatja, hogy valaki ezt hány óra munkával vagy hány perc munkával tudja megtenni. A modernebb, jobb nyilvántartási és számlázási szoftverek azok pillanatok alatt kikeresésre alkalmasak, vagy egy ilyen számlát ki lehet keresni velük, viszont mind a mai napig vannak sima számlázógépek, igen, ahol ezt bizony órák, vagy nem tudom én, mi lenne, mire megtalálnák.
0: Egyébként vannak jó tapasztalatok is, mert akik már elektronikusan is regisztrálják a fizetéseinket, például ilyen a Lidl, én ezt így most el is mondom, akkor én ott a blokkot úgy dobom el, tehát fölösleges papírhasználat, mert tudom, hogy benne van az applikációmban, és mondjuk nagyon rugalmasan, tehát meg se kérdezik, hogy melyik boltba vetted, ha azt a számlát kikeresem, akkor simán cserélnek. Tehát azért már így egyszerűsödik, és lehet, hogy erre fele megy el a világ.
2: Tovább megyek, ott a jótállási jegy, amit a jól idomított kereskedők nagyon komoly műgonddal szólnak, hogy legyenek fizesek, szívesek, fáradjanak át oda, és vegyék el a jótállási jegyet, amit kitöltünk, és erre a tenékre lesz jó. Miközben a jogszabály igazából a nyugtával, blokkal, vagy bármilyen más az előbb elmondott és felsorolt igazolással a jótállást is érvényesíthetővé teszi. Tehát lényegében, ha mondjuk egy cégnél ott van az applikációban benne minden a konkrét terméke, akkor nyugodtan ki lehet hagyni ezt a lépést, hogy az ember egy jótállási jeggyel halmozza tovább a papírokat a lakásában.
0: Tehát milyen érdekes, hogy míg az egyik oldalról már előre futunk, a másik oldalról meg megragadunk egy szinten legalábbis. De ami a legfontosabb, és én gyorsan el is mondom a hallgatóknak, hogy tényleg nagyon praktikus, ha bárhol bármit veszünk, pláne ugye tartósabb fogyasztási cikkek esetében, akkor azonnal ott helyben fotózzuk le a számlát, és ezt kötelesek elfogadni. Egyébként ez nem annyira köztudomású, de akkor ez is bizonyító erejű, ezt mind a két szakértő.
2: Így van. Egy, amit az előbb is említettem, azt kiemelném, áfás számla esetében a visszaváltás egy kicsit más történet, tehát amennyiben ugye a vállalkozás elszámolta az áfa tartalmat, ott az eredeti áfás számla visszahurcolászása, bármilyen javítás vagy visszavásás esetében az kötelező, de normál fogyasztói, tehát magánszemély. Üzleti, eladói vonal közötti nyugta, blokk, számla, egyéb, az fényképen is tökéletes.
0: Facsipesz. Mi van akkor, ha? Ezt minden, azt hiszem, hogy állandóan föltehetném ezt a kérdést. Egy hallgatói történet, ami sajnos nem egyedi, és szerintem sok volt, és sok is lesz. Itthon foglalt egy szállásfoglalási portálon egy szállást, azt írta egyébként, hogy 2 hónappal a kiutazás előtt, tehát nagyon gondos volt, nagyon meg akarta tervezni. Nem is csodálom, mert nem a Bécsi út túlvégére mentem Izlandra, és azért az egy kicsit messzebb is van, meg nem is ismert terep számunkra, lefoglalta a szállást, boldogan elindult a család, egyébként nagyon drága oda menni. Repülő, megérkeztek, aztán elmentek a szállás helyre, elmentek volna, kiderült, hogy ezt a szállást már másnak kiadták. Annak rendes módja szerint azért annyira tudatosak voltak, hogy nem ijedtek meg, hanem fölhívták ezt a közvetítő céget, hogy akkor most mi van, nem ajánlottak nekik föl másik szállást, illetve azt írta, hogy egyet fölajánlottak, de brutál áron, és pontosan azt mondta, hogy a világ végén, így fogalmazott, tehát az elfogadhatatlan volt. Mondom a lényeget, végül maguk kerestek szállodát, nagyon drágán ráment az összes pénzük, úgyhogy le kellett mondaniuk egy csomó tervbe vett fakultatív kirándulást is, és hát úgy jöttek haza Izlandról, hogy nem túl jó szájízzel. Továbbra is elhagyja őket ez a bizonyos szállásfoglaló portál. Mit lehet ilyenkor tenni?
1: Hát ez az abszolút felháborító és tényleg a végletekig megalázó helyzet, azt gondolom, amikor kimész akár egyedül, akár családdal, és teljesen kiszolgáltatott helyzet is, és ahogy te is mondtad, sajnos nem egyedi. Még ha nem is olyan iszonyat gyakori, de azért előfordulnak, és ugye az NKFH-n belül működik az Európai Fogyasztói Központ, és kifejezetten ők segítenek ilyen jogvitákban, és az ő tapasztalataik is hasonlóak. Különösen a szállásfoglaló online platform tekintetében.
0: Kibonthatjuk a Booking-ról van szó, mert annyiszor megbüntette a GVH, mint égen a csillag, de még mindig.
1: Így van, és nem lehet, hogy vannak ilyen eljárások, vagy voltak ilyen eljárások is Európa szerte egyébként a Booking-ra.
0: Európa szerte
1: kapcsolatban.
0: Is?
1: Így van, tehát ez nem abszolút nem egy magyar sajátosság, sőt az Európai Bizottság is, ha jól tudom, tehát egységesen a közösség is fellépett már.
0: Szóval egyébként szemben. A Booking az hol van bejegyezve?
1: Hát én tudom, hogy hollandiai bejegyzésű cég.
0: De nem hol.
1: Alapvető, Amsterdam. Tehát európai uniós szabályok ugyanúgy természetesen vonatkoznak rá.
0: Ezért kérdeztem, igen.
1: Ráadásul ilyen szempontból, hát szerencse a szerencsétlenségben, egyrészt, hogy tudtak mást foglalni az utasok, másrészt az, hogy Izland bár nem az Európai Unió tagja, de olyan közösségi jog kiterjed rá, mint az általános uniós tagokra, és például az Európai Fogyasztói Központok hálózata is van Izlandon is, annak ellenére, hogy nem.
0: Norvégiában is Izlandon van,
1: így
0: még
1: van,
0: ugye?
1: Pontosan, meg most már a Nagy-Britán vagy az Egyesült Királyságban pontosan, ez ugye szintén nem EU tag.
0: Aha.
1: Tehát én mindenképpen azt tudom javasolni esetben, ilyen esetekben, és az Európai Fogyasztói Központnak nagyon sok a pozitív tapasztalata e tekintetben, hogy ugye felveszi a kapcsolatot ilyenkor a szolgáltatónak a székhelye szerinti illetékes EFK-val, tehát ahol az Európai Fogyasztói Központ, aki felveszi a közvetlen kapcsolatot a Booking-gal, és megpróbálják megoldani az ügyet. Az esetek többségében ez pozitív, nyilvánvaló nem mondhatom azt, hogy 100%-ig, mert olyan esetek is vannak, de azért ezt gondolom, ez egy járható út. Azt nagyon jól tette a fogyasztó, hogyha foglalt másik helyet, akkor megőrzött minden dokumentumot, számlát, foglalási iratot, stb., mert ezzel lehet érvényesíteni a jogait.
0: És ilyenkor mi van egyébként? Ugye bankkártyával, azt megkérdeztem, én leveleztünk hosszasan, bankkártyával fizette ki azt a szállást, amit nem tudott igénybe venni. Ilyenkor játszik a chargeback?
1: Ugyanúgy játszik a chargeback, hiszen ez egy
0: tehát ezt a pénzt bankkárt... így visszakapja.
1: Így van, tehát a bankhoz is automatikusan be kell jelenteni, ezt jó, hogy mondtad, hogy bankkártyával vásárolt, ez is mindig javasoljuk, hogy inkább ne átutalása, ne készpénzbe történjen a kifizetés, nyilván itt most nem is lehetséges, de úgy általában is, tehát bankkártyával, mert akkor sokkal nagyobb esély van visszaszerezni ezt az összeget.
0: Aha, igen ám, de itt azért több költség van. Ezt az összeget mondjuk visszakapja, de a borsos ár, amit kifizetett a szállodáért, az elmaradt élmény, ilyenkor az Európai Fogyasztói Központ ebben is tud segíteni, mert hogy az én igazságérzetem az diktálja, hogy itt még bánatpénz is jár, nem is kevés.
1: Hát megpróbál segíteni, nyilván az igényeket becsatornázza a holland Európai Fogyasztói Központhoz, hogy megvalósul-e tényleg a kifizetés, ami igazolható dokumentációban, hogy a másik szállás például sokkal drágább, az nyilván az egy tényszerűen megtörtént plusz költség, ez követelhető. Az egyéb, mondjuk így nem vagyoni károk megítélése vagy érvényesítése az sokkal nehezebb, ezt általában a bíróság tudja megítélni, nyilván egy ilyen esetben mondjuk azért sokkal bonyolultabb.
0: Csak azért, mert arra gondolok, hogy ő például azt nem tudja bizonyítani, ha hogy tudja bizonyítani, azért nem tudott egy csomó fakultatív programon részt venni, mert kimerítette a keretet, nem volt pénze. Máté?
2: Igen. Én azt is szeretném behozni a képbe, hogy a Booking egy szállás közvetítő portál, tehát alapvetően nem teljesen biztos, hogy vele szemben kell megindítani az eljárást. Közvetítésre a Booking-gal állunk szerződésben, tehát ő közvetít ki egy portált, és amúgy pedig van egy szálláshely szolgáltató. Tehát amennyiben az ő megítésük, és ezt nekik kell lezongorázniuk, szerint a szállás adó hibázott, mert visszaütött egy foglalást, és közben párhuzamosan még egy másik foglalási oldalon telítette a házat, és ezt a kettő problémát nem vette észre, akkor valószínűleg a szállás adó lesz az, akinek meg kell téríteni ezt a különbséget. Én annyiból szerettem volna még tapasztalata hozzárulni, nekem kétszer volt teljesen ugyanilyen klónozott ügyem, tehát
0: és gyerekekkel mentél szegény.
2: Így van, volt az a szépséges, hogy 8-kor a 8-as úton robogunk ki hegyet mászni Ausztriába hatan, és akkor egyszer csak látom, hogy érkezik az e-mail, hogy szállás lemondva. És egy 4 gyerekes szállás azért úgy nem sorjázik nagyon sok ugyanazon a helyen. Nekem az a tapasztalatom...
0: De melyenkor küldtek neked egy...
2: E-mail érkezik a lemondásról, igen, egyből.
0: De ő nekik nyilván nem érkezett.
2: Hát ha nekik nem, az kicsit kellemetlenem, akkor helyszínen látják, hogy nincs hely. nekünk érkezett e-mail, ami megoldás, és kettő ilyenünk volt. Sajnos az azonnali prompt megoldáshoz ma már kell az angol tudás, ugyanis bár az ügyfélszolgálattal el lehet levelezgetni AI segítségével, meg máshogy is, mert nekik is már ilyen rendszereik vannak magyarul, de a

0: másnál fel tudjuk használni.
1: De mert hogy olcsóbb szállást szereznek? Mi van drágább szállás?
0: Mondjuk 500 ezer volt az első, amiben ott voltak a másik drága emberek, 1 millióért foglaltunk egy másikat, 500 ezer lesz a különbség, ezt jóváírják a booking számlán, amit mit tudom én, egy évig leutazhatunk később. Tehát ezt különösebb alku nélkül, ha sikerül velük beszélni, általában biztosítják. Nagyon-nagyon ritka az azért, de Izlandon el tudom képzelni, hogy tényleg annyira kevés szállás volt last minute, hogy ténylegesen ilyen 500 ezres vagy hasonló méretű különbség legyen. Általában a booking ilyenkor nagyon-nagyon figyel arra, hogy körülbelül minimum ugyanazt a tudású szállást, de körülbelül azonos árban találja meg.
1: Azt mondtad, hogy jött egy lemondó, én itt elakadtam, hogy lemondták a szállást, de milyen indokkal? Tehát nem is értem, hogyha egyszer lefoglaltad, kifizetted, akkor miért mondták le? Mert rájöttek, hogy duplikáltak, vagy mi?
0: Igen, általában azt kell látni, hogy a szálláshelyek nagy többsége több helyről fogad foglalást. Most már nagyon általános, mivel vannak rá ilyen online motorok, hogy a saját oldalukon is lehet foglalni és fizetni. Ezen kívül, hogy feldobják a keresletet, leszerződnek a bookinggal, leszerződnek 4 másik hasonlóval, akármint, hogy Ausztriában, Németországban nagyon gyakori a regionális turisztikai egyesületeknek is van külön foglalási portáljuk. És ha ezeket nem szerkesztik jól össze, nem figyelnek, akkor előfordulhat, hogy 2 foglalás érkezik ugyanarra az időre. Azt azért fontos kiemelni.
1: Akkor hogy döntik el, hogy melyiket rúgják ki?
0: Ebben a prioritás kéne, de és akkor most jön, amit akartam mondani, hogy azt tudni kell, hogy a booking és más hasonló nagy szervezetek, részben egyébként ezért büntették őket a versenyhivatalok, nagyon keményen úgy szerződnek, hogy ha valaki az ő foglalásukat visszamondja, akkor az hátrébb sorolódik a rangsorlásnál, tehát sokkal nehezebben fogja a fogyasztó megtalálni a weboldalon azt a szállást, büntetik azt, aki visszamond egy bookingos foglalást. Tehát ugye, amikor kinyitsz egy szállásfoglalást, rákeresel arra, hogy Balaton-Almádi apartman, akkor valamilyen sorrendbe ki fognak jönni az apartmanok. Ha te nem nyúlsz hozzá, hogy ár sorrendben szeretnéd megkapni, vagy közelség, vagy pontszám, akkor van egy hivatalosan a booking által beállított és kalkulált sorrend. Azok a szálláshelyek, akiknek panaszaik vannak, és azok a szálláshelyek, akik visszautasítanak egy foglalást, azok ebben a sorrendben hátra kerülnek. Tehát nem fogod megtalálni. Vagyis a szálláshelyek nagyon figyelnek arra, hogy az ilyen nagyobb szállásfoglaló portálok, booking, de akár magyar alapítás, ugye a szálláspontú, az is nagyon hasonló szerződéses háttérre rendelkezett, hogy ezeknek a foglalásait nem mondják vissza. Tehát azért azt is megállapíthatjuk, hogy egy kicsit nagyobb biztonságban vagyunk, hogyha bookingon vagy szállás.hu-n keresztül foglalunk, mint hogyha valami kisebb regionális vagy helyi foglaláson keresztül.
1: Tudjátok, mi az érdekes, ez már nem konkrétan a problémához tartozik, hogy amikor egy szállodára rá akarok keresni mondjuk Olaszországba, akkor rögtön följön egy motor, és akkor a Trivágótól elkezdve a bookingig, a nem tudom még hányféle van, azokat kezdi el nekem ömleszteni, és nem enged föl a szálloda honlapjára, és akkor mindenféle trükkel kell oda eljutni, mert én nem akarok, ugyanis mi pont jártunk ugye Olaszországban, hogy azt mondták, hogy azért kaptunk rosszabb szobát, mert a bookingon keresztül foglaltunk, és hogy legközelebb odaadták a honlapcímüket, és hogy németül is volt, mert olaszul annyira nem értettem, hogy legközelebb tőlük foglaljunk, és nem volt drágább úgy.
0: Alapvetően van abban egy igazság, hogy bizonyos szálláshelyeken, mivel ugye jutalékot kell fizetni, ezeknek a közvetítő portáloknak jobban szeretik a közvetlenül náluk foglalunk. Én is hallottam már ilyen nyávogás szállodat, tulajdonostól még elég antipatikus, mert egyébként meg ő szerződik le azzal a közvetítővel.
1: Meg lehet, hogy valamikor jó volt neki még, amíg nem volt bevezetve jól, hogy milyen jó volt neki, hogy onnan jöttek.
0: De az nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, és erre tényleg nagyon kell figyelni, hogyha beütjük akár egy konkrét szálláshelynek a nevét, annyival menőbbek, jobban elérhetőek és keményebben hirdetők ezek a szállás közvetítő portálok, tényleg jó a Trivago, a booking.com, stb., hogy valószínűleg a szálláshely közvetlen találatát azt 10., 20., 30. fogjuk megtalálni. Tehát nagyon észre, mert a szálláshely neve lesz kiírva, én mindig azt mondom, mindig az URL-t, tehát konkrétan a webhely címet kell megnézni, és ott kell, hogy lássuk a szálláshelynek a címet, hogyha tényleg közvetlenül a szálláshelynél akarunk foglalni.
1: És így van ez az Airbnb-kkel is? Mert ott is már vannak ilyen központi motorok, vagy hogy mondtad?
0: Így van, ezek alapvetően, hogyha mondjuk a népszerű keresési felületen keresünk rá, de most ugye egyre inkább már AI-jal kezdik az emberek végezni, de ott is nagyon hasonló. forrást meg kell jelöltetnünk, az AI-ban egyelőre még nincs annyi hirdetés, ez egy nagy előnye,

0: De például, ha már annyi cégnevet mondtunk, a Google-nál viszont tele van hirdetéseke, pont igen. A szállás, az tipikusan igen. Az agyon hirdetett terület.
1: Meg a repülés.
0: Így van, repülő is. Az első pár találat, az biztos, hogy hirdetés lesz, és az utána következők is olyan cégek lesznek, akik egyébként hirdetnek is, csak ráadásul még a találati listában is borzasztó jó helyen vannak. Tehát ott nagyon alaposnak kell lennünk, és nagyon figyelnünk kell.
2: Facsi Pesz.
1: És ha már eddig szállást foglaltunk, akkor repüljünk is, mert valahogy el kell jutni. Ugye néhány adással ezelőtt azért beszélgettünk arról, hogy itt a kerozin hiánytól rémizgetnek minket, hogy így lesz, vagy nem, nem tudom, nem azzal akarunk foglalkozni, hanem azzal, hogy azért tavaly nagyon sokszor bekerült a hírekbe a különböző problémás repülési ügyek kapcsán a maga a repülés. Fogyasztóvédelmi hatóság is rajta volt, vizsgálatokat is végeztek, erről is fogunk beszélgetni, de ami engem jobban érdekel, hogy a tavalyi tapasztalat alapján idén jobban rámentek-e azokra a gyenge pontokra, amivel hát mi jóhiszemű utazók azért sokszor megszívtuk.
3: Igen, alapvetően a válaszom az egyértelmű, igen.
1: Hát itt azért kicsit bővebben elmondanád.
3: Csak mielőtt erre válaszolok, ugye nyilván látunk nagyon sok problémát adott esetben, hiszen azok jönnek föl elsőként a hírekbe, a botrány van, ott hagyják való, és teljesen megértem, hogy ez tök egyértelmű, és iszonyatosan zavaró, bosszantó, felháborító. De azért azt tegyük hozzá, hogy évente én nem tudom hány millió járat közlekedik, és annak egy nagyon-nagyon-nagyon minimális százalékában akadnak problémák. Látom a kétkedést a szemeidben.
1: Nem azért, mert azt mondom, mit érdekel engem az érdekel, pontosan, hogyha én összeszedem a családot, és a csacsika család megindul, akkor ne legyen teljes probléma, mértékben. Ne kelljen aludni a földön, stb.
3: Teljes mértékben egyetértek veled, és az lenne ebben a helyzetben pláne, nyilván minden fogyasztó jogviszem, hogy a 0% probléma lenne. Mindig elvigyenek. Nyilván ez egy ideális helyzet, ez nem történhet meg. Azért, majd beszélünk a számokról is, tavaly összesen 332 bejelentés érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz éves szinten, miközben nem tudom én hány millió járat közlekedett. Tehát az a 300 egyáltalán nem sok, főleg a tekintetben, hogy előtte az 600 volt, előtte meg 1000 fölötti. Tehát ez csökkenő szám, de abszolút megértem, hogy mondasz, és én ugyanúgy fel lennék háborodva nyilván, hogyha az én gépem késne, vagy nem menne egyáltalán, és mondjuk ezért
1: meg nem tudom, mi a legidegesítőbb az információhiány. Lehet, hogy azért, mert én egy médiaipari szakmunkás vagyok, de én mindenre kérdést teszek fel, és szeretném a választ. És megörülök attól, hogy ott vagyok, és nem tudom, mi történik, és lopják az időmet.
3: Na, és ebben például én sem hagyok pardont, vagy én sem érzem, hogy itt bármifajta megbocsátás lehet mondjuk a légitársaságoknak. Ugye nem véletlen, a nagyon szigorú Európai Uniós rendelet vonatkozik, hogy járat törlés, késés esetén milyen kötelezettségé vannak a vállalkozásnak. És az a number one kötelezettség, hogy tájékoztasson, hogy tudjad, hogy mikor megy az a gép.
1: Nekik, hogy nem megy a gép.
3: Nyilván nem, de azért ott vannak általában a helyi képviselői. Azért egy tájékoztatást kell mondani, hogy most 2 óra, 3 óra, soha nem fog elindulni az a gép, hogy milyen jogaink vannak, hogy mi mit kérhetünk, stb. Milyen átfogási lehetőségünk vannak. Tehát ebben én azt gondolom, hogy nincsen parton.
1: És ezt is vizsgáljátok?
3: Abszolút mértékben.
1: De ez uniós szabály, tehát nem találhatja ki a Magyar Fogyasztóvédelmi Hatóság, nem javasolhatja, hogy a szabályokba kerüljön bele, hogy probléma esetén 15 percen belül tájékoztatni kell a kedves...
3: Ez sajnos nem, ez egy európai uniós rendelet ráadásul, mert csak nem is irányelv, tehát közvetlenül alkalmazandó, Európa szerte kiterjed, és egyébként nem csak európai légitárságokra, hanem harmadik országbeli légitárságokra is, hogyha az Európai Unió területére szállít, cél, stb. Vagy indulási pozíció, de mindent vizsgálunk, ami ebben az Európai Uniós rendeletben részletesen közel van a tájékoztatási kötelezettség, a segítségnyújtás, amit azt jelenti, hogy frissítőt kell neked biztos telefonálási lehetőséget biztosítani. Ha ne adj Isten, egy éjszaka ott kell maradni, akkor nem a reptéren kelljen aludnod, hanem szállást biztosítson, elvigyen a szállás helyre, a szállodába, visszavigyen, stb.
1: Nem tudom, hogy mi tetszik, de olyan jókat nevet itt magába a Máté, mert...
0: Nem csak közben mondtam, hogy még itt a Norbi keményen dolgozik, az alatt én statisztikákat gyűjtöttem. Egyébként a jó minőségű kereskedelmi átlaggal körülbelül megegyezik a 3+, mert ugye azt mérik, mert akkor kell fizetni. A 3 óránál nagyobb idejű késések aránya nem éri el az 1%-ot az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ugyanolyan, mint egy jó minőségű ruhabolt, vagy egy jó minőségű technikai boltnál a selejteknek az aránya. De azért mondjuk ki őszintén, hogy azért a 2,5 óra késés is eléggé fájdalmas.
1: A tipikus.
0: Az ugye valamivel nagyobb. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon jól összefoglaltátok szakmai szemmel, és mint nyilván adott esetben repülő ember is, a kommunikáció jelenleg az Achilles ina ennek az egész repülőjáratos dinak, mert vannak ugyan kötelező kommunikációs, meg étkezés, meg italnyújtási előírások, de ezek, lássuk be, ezek a 2000-es évek elején ragadtak, amikor még nem nagyon tudtunk, nem volt mindenkinél telefon, nem tudtunk információt szerezni. Most egész egyszerűen valami olyasmire kéne kötelezni, de most hirtelen ötletelek a társaságokat ebben a rendeletben, hogy amint történik ilyen probléma, azonnali üzenet legyen. Itt ugye van jelenleg egy opció, több légi társaság kínálja, hogy amennyiben feliratkozol ilyen értesítésekre, előre jelzed, akkor megkapod ezeket az értesítéseket.
1: Papadosok?
0: Így van. Uh-huh. 2-3 cégnél is láttam már ilyet, egy Magyarországon nem annyira ismertnél, meg Magyarországon 2 nagyon ismertnél. Erre feliratkozhatunk, és akkor talán valamivel jobb, de nincs ebben tapasztalatom. De teljes mértékben egyetértek, hogy abszurd, hogy utolsó példában tudom meg, nem tudom meg.
1: Vagy nem
0: fogalmam
1: tudom,
0: sincs,
1: meg az
0: micsoda, és ott állok egy folyosón beszorítva, és nem szól senki semmit. Tehát ez sajnos, ahogy a repülőtársaságok személyzetpolitikájával helyszínen működnek, annak ez jelenleg a része.
3: És mennyire ráférne egyébként erre az EU-s rendeletre a modernizálás?
1: Ez így
3: is mondhatjuk. Ez egy 2004-es LK rendelet, még a fax lehetősége is benne van, hogy biztosítania kell számodra. De viccen kívül egyébként körülbelül két
1: év... nem tudja, mi az a fax.
3: Hát, nem, szerintem.
1: 15 éves.
3: Egyébként... 2 évente körülbelül felmerül az Európai Unióban, hogy valahogy modernizálják ezt a rendeletet. Aztán nagyon sok, az elmúlt években mi is láttunk egyébként jogszabály tervezeteket is, amik már átmentek adott esetben valamelyik lépcsőn az egyébként elég bonyolult Európai Uniós jogalkotásnak. Aztán mindig jött egy erősebb lobby, akár a légitársaságok oldalról, akkor kicsit a fogyasztóvédelmi szervezetek erősödtek, akkor kicsit a fogyasztó felemente, de ennek az lett a következő, hogy a mai napig nincsen módosítva ez a jogszabály, és ezért 2004-es szabályokat tartalmaz mai napig.
0: Hát konkrétan mondjuk ki, elég társaságok évek óta nagyon keményen lobbiznak azért, hogy megszűnjön ez a kártérítés fizetési kötelezettségük a késések és a járattörlések, és tényleg is a késéseknél mindenképpen, vagy jelentősen enyhítsék az ő terheiket. Úgyhogy ez az, ami ugye ilyen hatás ellen hatásban fogyasztóvédelmi szeretek szigorítanának, légitársaságok eltörölnék, aztán végül marad a 2004-es.
3: Pontosan, sőt, ezt kiegészítve 2 vagy 3 éve láttunk egy olyan tervezetet, ahol azt a 3 órát fölemelték volna 5 órára. Tehát 5 óráig semmi nincsen, jó a tájékoztatás, meg a segítségnyújtás van, de a kártalanítás adott esetben, ha nem is törlük el, de csak 5 órán felül járna.
1: Egyébként engem nem is a kártalanítás érdekel, hanem akkor ott abban a pillanatban, hogy élhetem meg azt, hogy akaratomon kívül belekerülök egy szituációba. Tehát én legalábbis lehet, hogy rosszul gondolkodom, de mit érdekel engem már, ha ezen túljutottam, megérkeztem A pontból a B pontba, tájékoztassanak, adjanak inni, és nyugtassanak meg. Nagyjából ennyi az elvárásom, de a 3 órán, tehát ez a 2,5 órás késés azért az kiugróan sok, azért azt valljuk meg. És mindig van valami süket magyarázat.
0: Neked 100%-ig igazad van, és emberként szerintem mindannyian így éljük ezt meg, és így látjuk. A jognak ugyanakkor korlátozott az eszköztára. Tehát a jog azt tudja mondani, hogy megbírságolhatjuk, ha megsérti a jogszabályt. Attól még az embernek ott rossz a sorban. A jog azt is mondhatja, hogy az embernek rossz a sorban, tehát akkor fizessenek neki valamennyi pénzt vissza. Ennél a jognak az eszközei sajnos jelenlegi tudásunk mellett nem sokkal erősebbek, úgyhogy én azt mondom, hogy 100%-ig egyetértek, én is borzasztó ideges szoktam lenni, amikor beterelnek egy ilyen hernyóba, és ott állok levegőtlenül egy csomó órát, de azt gondolom, hogy azért még mindig a lehetőség közé egész jónak tartom azt, hogy legalább valahány 100 eurót visszakapok a végén, ha kellően erőszakos vagyok.
1: Ha kellően erőszakos vagy. Idén mire fogtok fókuszálni? Visszatérünk a hatóság oldalára, mire akartok és mire tudtak?
3: Hát mindenre egyrészt, amit az Európai Uniós rendelet szabályoz, és kétféleképpen történik itt egyébként a vizsgálat, és történt a tavaly évben is. Egyrészt a fogyasztói bejelentések alapján. Tehát ha a fogyasztó nem tud mondjuk megegyezni a légitársággal, nem kapja meg ezt a kártalanítási összeget, ami 250-től 600 euróig terjed, attól függően, milyen távolságba utazott volna, vagy nem kap valamilyen tájékoztatási segítségnyújtási kötelezettséget, akkor el tudunk járni. Csak így azért mondom, tavaly évben ilyen 15,5 millió összeget szereztünk vissza a kártalanítási összeg gyanánt a fogyasztók számára, aha, valamilyen fogyvédhatósági eljárás során. A másik pedig, hogy egyrészt próbavásárlásokat is végzünk, tehát mi is ugyanúgy végigmegyünk a honlapon, végig kattingatjuk, hogy a megfelelő tájékoztatások megvannak-e, hogy az árfeltüntetés megvan-e, és nem minden esetben van meg. Tavaly 91 millió forintnyi bírság, fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra, emiatt, mert valamilyen megtévesztő tájékoztatás
1: nyújtottak. És akkor most vissza, tehát megismétlitek ezt, ugye?
3: Így van, folyamatosak ezek a vizsgálatok. Nyilván azokat a légitársaságokat, akiket tavaly meg kellett büntetni, ott még szigorúbban vizsgáljuk őket. Egyébként nem csak fapados légitársaságokra vonatkozik, hagyományos légitársaságokra is, úgyhogy ezekre fókuszálunk mindenképpen, illetve ha fogyasztói bejelentés van, tényleg arra kell a fogyasztókat, ha a légitársaságtól kaptak egy elutasító választ, vagy nehogy Isten nem kaptak választ, akkor is éljenek bejelentéssel.
1: Mikor lesznek eredmények majd jövőre?
3: Az eredmények folyamatosak, részeredmények lesz. Szerintem már nyár végére, ősz elejére várhatóak, nyilván éves a vizsgálat, tehát az éves vizsgálati
1: eredmények. Jó, de most indul be igazán a szezon, a nyár van.
3: Pontosan, mi is erre fókuszálunk, de egyébként ezek a vizsgálatok már azért folyamatban vannak, úgyhogy reméljük minél előbb, és akkor tájékoztathatunk mi is mindenkit.
2: Facsipesz.
1: Ma tiszta nyár van, beszéltünk már repülésről, beszéltünk már szállásról, akkor beszéljünk egy kicsit a napszemüvegekről is. Egy hallgató írta meg azt, hogy hallgatta a mi műsorunkat, és ennek kapcsán is, és elmondanám, a két szakértő itt ül napszemüvegbe, rögtön felvették a napszemüvegüket, meg is fogjuk örökíteni, és én föl is fogom rakni a honlapra. Szóval egy hallgató hallgatta a mi műsorunkat, és ennek kapcsán azt mondta, hogy megfogadja a tanácsunkat, ő egy elég drága napszemüveget rendelt interneten, megkapta, elment a valamelyik szemüvegboltba, bemérette, na most pont arra nem jó, amire kéne, nincs UV-szűrés, semmi nincs, és kétségbe esetten írt, hogy arról miért nem beszéltünk, hogy ilyenkor mi van. Hát most akkor beszéljünk.
3: Hát először nagyon örülök, hogy meghallgatta a tanácsunkat, és tényleg bement beméretni ezt a napszemüveget. Nem csak azért, mert anyagi problémát okozott ez neki, hogy átverték, megtévesztették, hanem nyilván egészségi okokból is. Ez egy full megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül egyébként, tehát ilyenkor lehet nyilván kifogásra, nem is lehet, kell kifogásra élni a kereskedővel
1: főleg
3: szemmel.
1: Főleg, ha nem tengeren túli.
3: Na hát, és itt jön az, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, hogy baj. Ne nagyon rendeljünk ilyen tengeren túli helyekről, mert nem biztos, hogy termékbiztonsági szempontból megfelelő, és ha nem megfelelő, egyáltalán biztos, hogy tudjuk érvényesíteni a fogyasztói jogainkat utána.
1: Egyébként én azon gondolkodtam én is, hogy olvastam, elkezdtem ilyen napszemüvegeket nézegetni, hogy vannak ilyen nagy régi cégek, akik gyártanak napszemüveget, meg nem csak napszemüveget, optikai lencséket is. Az lehet-e egy jó tanács, hogyha mindenáron külföldről akarunk, akkor ilyenektől rendeljünk, mert ez talán elképzelhető, hogy egy nagy gyárnak jobban bemértek a szemüvegei, vagy kötelezőek-e, akkor azt kérdezem, kötelezőek-e feltüntetni, amikor én ráklikkelek, és megnézem, és tetszik, a termékinformációknál föltüntetni.
3: Persze, de minden a termék minden lényeges információját fel kell tüntetni, és ez nem csak az árára vonatkozik, meg mondjuk a márkájára,
1: meg a méretét,
3: hanem tipikusan ilyen esetben magára az egyéb opciókra, illetve az egyéb...
1: Tehát az UV-szűrésre is. Tehát,
3: Hát ugyanúgy egyébként, ha vásároljuk, nem csak online rendeljük, hanem hogy bemegyünk valami boltba, az utcán rendünk, akkor is ott kell, zárójel kellene lenni ezeknek feltüntetve.
1: Ezt akartam mondani.
0: Ez egy nagyon összetett és nehéz piac erre. Volt pár GVH vizsgálat, ami elég jól rámutatott arra, hogy nagyon nagy cégek is sokszor, központi, nagy, de nem annyira ismert márka által gyártott termékeket vesznek, és saját márkás címkézik föl. Van olyan, hogy a mérések szerint egészen meglepően olcsó szemüvegek, tökéletesek, és minden UV-szűrés és egyéb funkciónak, amit ígérnek, megfelelnek. Ugyanakkor van, amikor viszonylag drágábbak, meg nem felnek meg. Én ebben két javaslatot tudok kívülről tenni. Egyrészt szerintem jók ezek a vizsgálati adatok és vizsgálati jelentések a hatóság honlapján. Régebben is volt, most is van. Érdemes és tanulságos végignézegetni, hogy aki megbukott, az miért bukott meg, aki nem bukott meg, miért nem bukott
1: azért
0: meg.
1: Azért valami támpontot, mert mégiscsak ez egy hallgatható műsor, adjunk.
0: Igen. Azt gondolom, hogy vannak azok a márkák, akik nem engedhetik meg maguknak, akár olcsóbbak, akár drágábbak, hogy ebben hibázzanak. Tehát akár sportáruházaknál, akár szemüvegboltoknál nem tehet...
1: Nem lehet gagyi.
0: nem teheti meg azt, hogy ő megbukjon egy UV-szűrésen, mert az olyan mértékű reklámérték csökkenés lesz pillanatokat, vagy márkanév rombolás, hogy azt ő nem engedheti meg magának. Ugye ilyen helyeken én azért, ha jól emlékszem, nem is volt ilyen probléma az elmúlt években, tehát azért a megbízható helyekről vásárlás azt szerintem most is segít.
1: Akkor kérdezek mást, én mondjuk neki ugye szemüveges vagyok, és én dioptriás napszemüveget szoktam csináltatni, bemegyek az optikushoz, és kérem, hogy csináljon. Azok az üvegek, azok biztos, hogy amiket ők forgalmaznak, UV-szűrősek, mert nyilván azért csináltatom, hogy védjem az amúgy is rossz szemem. Jó kérdés, ugye? Hát, nagyon csöndbe lettetek.
3: Nyilván nem fogom azt mondani, hogy kizárólagosan minden egyes termék jó, de azért az korábbi évek ellenőrzési tapasztalatait is azt mutatják, hogy itt sokkal-sokkal alacsonyabb a kifogásolási arány. Tehát itt sokkal nagyobb az esélyünk annak, hogy jó terméket kapunk. Pontosan azért is, amit Máté is említett, nem csak a nagy cégek, régen az kis optikára is, amikor bemegyünk a sarkon, nem fogunk legközelebbre menni, és nem ott fogjuk a szemüveget megcsinálni.
1: Jó, de eddig eszembe se jutott, hogy elmenjek valahova, és beméressem, hogy van-e rajta, de most meg fogom tenni.
0: Ez egy bonyolult kérdés, és itt ugye ilyen ősi, akár már a 19. században, vagy előtte is meglévő reflexekre építhetünk, mert optikus és optikus között borzasztó nagy a különbség. Ez egyébként egy jól szerveződő szakma. Van egy olyan, hogy látszerészek egyesület, meg azt hiszem van még egy optikusi egyesület. Azok, akik adnak magukra annyira, hogy ezekben a közösségekben benne legyenek, ezt általában hirdetik is magukról. Azt gondolom, ott megint csak fönnáll annak a lehetősége, hogy ő nem engedheti meg magának, hogy ócska gagyit vegyen, márpedig igazából ugye én bemegyek, ő mond egy árat, hogy ez a termék, ami mögötte van, azt ő honnan szerezte be, és az mennyiért kapta, és milyen tudása van, az már megint egy nehezebb kérdés, azt tettem meg, hogy bemegyek ellenőrizni. De azt tudom, hogy ezek az optikus egyesületek, azok bizony belül nagyon keményen védik a minőséget is, és természetesen kifelé a saját
1: érdekeiket. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Egyébként bárhol ingyen kötelesek bemérni, Norbi, ha én beviszek egy napszemüvegnek látszó tárgyat, akkor bárhol kötelesek ezt megtenni?
3: Nem, erre nem kötelezhető egy vállalkozás sem, hiszen ez egy kvázi vállalkozási tevékenység, amiért nem kérnek pénzt, adott esetben kérhetnének is, de ez az ő az üzlet politikájától függ, hogy most ő olyan rendes, hogy beméri nekünk. De egyébként a fogyasztóvédelmi hatósághoz viszont, ha nagyon akarjuk, behozhatjuk, és ott bemérik ingyen neki. Így van.
1: Hány hét alatt, vagy azonnal?
3: Hát most nem tudom, semmiképp sem hét, tehát napot mondtam volna, de egyébként ha előzetesen egyeztetett időpontban megtörténik, az aznap megtörténik, és most a kollégám nőmre néztem, és eszembe juttatta, hogy nekünk nagyon sok kitelepülésünk van, ahova mi visszük magunkkal ezt a kis szerkezetet, amit aláteszik a napszemüveget, az tényleg 3,5 másodpercen belül
1: megmutatja. Akkor azt meg tudjátok mondani, hogy még júliusban, augusztusban a fesztiválokon lesznek?
3: Meg fogjuk tudni mondani, a honlapunkon folyamatosan ott lesznek az információk, nem akarom felsorolni őket, mert nehogy kihagyjak valamelyiket, de ez megtalálható lesz a honlapunkon mindig, és a közösségi médiában is.
1: És akkor ott simán beméri.
3: Így van.
1: Tehát ha van jegyed, akkor viheted a szemüveged, ez még alliterális. Tehát nagyjából a ti vizsgálatotok, az ugye már beszélgettünk erről, azt mutatta, hogy sokan gagyi távol-keletről, vacak minőségűek azok, de ha például én veszek egy nagyon márkás napszemüveget, és én abba ki kell, hogy cseréltessem az üveget, mert vaksi vagyok, akkor már nem biztos, ugye, hogy én egy jó minőséget kapok, vagy minden, nem tudjátok, hogy minden márka gyárt ilyen sötétű dioptriát is?
0: Alapvetően ebben is elég nagy a piaci szórás. Van nekem is egy gyerekem, akinek ilyen kell rású sporthoz, és a világpénzét ki lehet fizetni ezekre. Tehát ott is megint csak fölteszem azt a kérdést, hogy most nincs egy cég, aki esetleg nagyon nagyot akar nyerni, és egy nagyon márkás szemüveghez, mert már ott lendületben vagyunk a százezrekkel, valami irgalmatlan gagyit ad, amin ő majd sokat keres. Én azért azt mondom, hogy megbízott, tehát, hogy ezek olyanok, mint a sarki hentesek közül az, akihez mindig járok, és tudom, hogy friss a hús. Itt is azért az embernek szemüveg kell, akkor érdemes kijárni azt a szolgáltatót, akiben meg tudunk bízni.
1: Igen, ebben igazad van, mert én is 10 éve ugyanoda a kis optikushoz járok, és amikor komolyabb szemvizsgálatom voltam, és megkérdeztem a professzor azt, hogy hol csináltassak szemüveget, azt hittem leesek a székről, mert őket mondta. Tehát akkor mégse jártam rossz helyen, és mai napig odajárok, és nem ilyen nagy gyors talpaló láncokba, megbízom bennük, így van. Jó, Azt hiszem, hogy ma már tényleg már mindent megbeszéltünk, ami utazással kapcsolatos, csak a bőröndöket nem, de azt majd egyszer máskor meg fogjuk beszélni.
2: Facsipesz.
1: És most következik az, amire én már nagyon-nagyon régen nyúzom Ejtmann Norbertet, mert mindig jön nekem a honlapjukkal, miközben én mindig azt mondom, hogy ez egy beszélgetés, és itt a hangot hallják, de nem fognak odarohanni a géphez, és laboratóriumi teszteredményeket nézni az emberek egyébként is. Tehát egy csomó minden nem érdekel minket, mármint a háziasszonyokat, még az érdekel, hogy mosogató szerbe azt mondott, hogy a Kisbuci Soma cég saját márkás mosogatószere a legjobb, azzal én azt gondolom, hogy sokkal többet segítesz nekem, mint gondolnám. Tehát megígérted, hogy hozol teszteredményeket. Milyen teszteredményeket hoztál?
3: Az ígéret szép szó, és be is tartottam. Kétfajta tesztünk van most. Hát nem folyamatban, mert ezek lezárultak, de azt gondolom, hogy még viszonylag belátható időből zárultak, és akkor erről beszélhetünk. Az egyik az mosószer, mosópor és mosókapszula.
1: Már itt meg is állhatunk, már ne is menjünk az, gyorsan.
3: Akkor csak befejezem a mondatot, a másik az pedig elsősorban a higiéniai termékek, egészségügyi betétek, fehérneműk, tisztasági betétek, inkontinencia betétek, de akkor ugorjunk az első témához.
1: Hát persze, akkor ugorjunk rá. Én egyébként ezelőtt jó 10 évvel, amikor még a sajtót beengedte a Fogyasztóvédelmi Hatóság, de lehet, hogy 15 évvel még a Blaha Lujza téren volt a hatóság, akkor én rendszeresen jártam be a laboratóriumba, és nagyon sok érdekes laborvizsgálatnak lehettem a részese, és például én voltam egy mosogatószer vizsgálaton is, ami nagyjából úgy történt, hogy ugyanannyit rácsöpögtettek a adott nem tudom hány tányérre, és akkor kiderült, hogy az egyik 10-et tud elcsöbből elmosogatni, a másik 50-et. És akkor például, konkrétan emlékszem, a Rossmannnak egy saját márkás mosogatószere volt, ami vitte a pávát a nagy nevűekkel szembe, amikért csiliárdokat fizetnek, tele vagyunk azokkal a reklámokkal. Úgyhogy én legalább el tudom képzelni, hogy ezek hogy zajlanak. Most is így zajlik, nem? Tapasztalati úton.
3: Ugyanígy zajlanak ezek a vizsgálatok, és most is a Blaha Lujza téri laboratóriumokban zajlanak.
1: Igen, csak már nem engednek be sajtót, ez a különbség. Mindegy.
3: Ez még változhat a jövőben. Egyébként a mosószer, mosópor, mosókapszula vizsgálatok is ugyanígy zajlottak, és ugyanezen a módszerrel zajlottak. Aha. Összességében azt mondhatom, mert tudom, hogy ki fogod csikarni belőle a választ, hogy valóban a saját márkás termékek úgy tűnik, hogy hatékonyabbak ár és egyéb mosó hatás szempontjából. A kollégáim a fejembe nyomták ezt, de el is írtam magamnak, ez a mosószer felület aktív anyagtartalma.
1: Az ezt határozza
3: meg, hogy mennyi anyag van ebből a felület aktív anyagból, hogy mekkora része áll valójában a mosószernek tisztító komponensekből, ami nem víz, nem egyéb segédanyag. Magyarul, ami ténylegesen kimossa azt a ruhát.
1: Nem só, hanem
3: pont nullásan elmondva, legalábbis így műveztek el nekem. Minél magasabb nyilvánvaló ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb az a mosószer, vagy mosókapszula, bármiről is van
1: tudod,
3: szó.
1: Tudod, mióta csinálok otthon saját mosószert? Amióta ezt a tesztet, mondom, 10 évvel ezelőtt végighallgattam, hogy ez az aktív,
3: felületaktív.
1: Felületaktív, micsoda, milyen jelentéktelen mennyiségű a nagyon jó nevű márkás, jó illatú micsodákba, és azóta én gyártom magamnak a mosószert, és szerintem annyi ilyen felületaktív anyag van benne, hogy negyed annyit használok. Máté mosolyog, akkor most hagyjuk, hogy gyorsan van, amit mondja.
0: Könnyed, kis, színes, keretes. Na, csak azt akartam mondani, hogy mi minden ilyen kis tudatos lépésben átálltunk, mosódió, meg egyebek, meg saját az, mosószer.
1: A mosódió az semmire se jó, legalább is a tesztek
0: hát sok
1: szerint.
0: Kísérlet volt, vannak megoldások, vannak jobbak, rosszak, de szerintem a környezettel jobban vagyunk így. Tudjátok, kik lázadnak ez ellen? A gyermekeink. Ugyanis ők illatos ruhákat szeretnének kapni, és nem használunk 10x éve öblítőt, pont a természetvédelmi.
1: De van olyan ökó öblítő, aminek van illata is, be lehet, de ezt majd megbeszéljük adáson kívül. Norbi, tehát akkor mosószer.
3: Mosószer, mosópor, mosókapszula. Egyébként nagyon érdekes, és Azért javaslom mégis csak a honlapunkat megnézni, ja, mert egyrészt 72 darab termékvizsgálata van itt, tehát most az a 72-t ismétlem a saját márkás termékek elsősorban, de nem kizárólagosan. Tehát azért is érdemes megnézni, mert azért 72 terméket végig lehet lapozgatni.
1: De attól elfárad az ember, az érdekli, hogy melyik a legjobb, és akkor rohan azt veszi meg. De egy nő így működik.
3: Szerintem nem, egyrészt nem értek vele egyet, másrészt meg én nem fogom most egy cégnevet se kimondani, nem szponzorálom, vagy támogatom egyiket sem. Érdemes megnézni egyébként ezeket a tömegszázalékokat, ez a felületaktív anyagtartalom, méghozzá azért, mert olyan iszonyatosan nagy a szórás. Hát csak mondok egy példát, ez a tömegszázalék mondjuk a mosószereknél csak 3 és 43 között van, tehát a 3, ami a legalacsonyabb, 3 tömegszázaléknyi felületaktív anyagtartalmat
1: tartalmaz. Az, ami tartalmaz, most, igen, ami hatékony.
3: Most, és van a 43, de például ugyanez a szám mosókapszuláknál 3 és 82 között van. Nyilván, ami a 70 meg 80, az a sokkal aktívabb, sokkal hatékonyabb mosókapszula, tehát érdemes azt választani, de magyarul iszonyat nagy a különbség a szórás a 72 termék tekintetében.
1: De akkor továbbra se mondod meg, hogy legalább melyik láncoknál keresgélj?
3: Biztos, hogy nem.
1: Én abban reménykedtem, hogy igen.
0: És jó ötletnek, mert nem lehet egy dimenzióban kimondani valamiről, hogy jó. Az egyik abban lesz jó, hogy jó a felületaktív anyag, a másik az ugyan nagyon picivel kisebb felületaktív anyag mennyiséget tartalmaz, de jóval olcsóbb. A harmadik meg praktikusabb kiszerelésű, a negyedik meg nagyon jó
1: de
0: a színes ruhák
1: mosásában. Két pasi ül, miért akartok ti a női fejjel gondolkodni? Sose fogtok
0: az
1: tudni.
0: Az a helyzet, ahogy én teljes mértékben elfogadom, hogy a felségem néha kalapácsokat, fúrókat és egyebeket kap föl, és kezdi el szerelni a házunkat. Ugyanúgy azt gondolom, hogy ezek a nemi szerepek már kiegyensúlyozottak.
1: De másként például gondolkodunk, nem azt mondom, hogy...
0: Csak a mosások jelentős része az enyém.
1: Ja, hát akkor te egy unikum vagy, mert azért, ha megkérdezel 100 férfit, az 98 az se tudja, hogy kell bekapcsolni a
0: mosógépet. Ezek alapvetően mind nem egydimenziós dolgok. Tehát, hogy egyre több olyan van, egyre több olyan történet van, és egy összetesztnél, amikor igenis szánjuk rá, egyébként évente egyszer, sőt, 2-3 évente egyszer elég, mert akkor azok a szempontrendszerek beépülnek az agyamba, amit rászállok.
1: Számomra az a furcsa, hogy nem mondunk ki dolgokat, miközben magunk megnézhetjük, fölmehetünk a honlapra, és ott elmazsolázhatunk, az nem számít. De ez az
3: azért nem mondhatunk pont, amit az előbb a Máté mondott, mert 5-6 szempont szerint történik, tehát nem csak a felületaktív anyagtartalom, például az is, hogy hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. Lehet, hogy valamelyiknek 82 volt a tömegszázaléka, de mondjuk meg sokkal drágább adott esetben. És nyilván az, hogy te eldönthesd, és teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy most nő vagy férfi, hogy te melyiket akarod vásárolni, sok szempontot idén figyelembe kell venni. Az egyik az ár, pontosan tudjuk, hogy árérzékenyek vagyunk, de ugyanakkor fontos, hogy a többi szempontot is figyelembe vegyük.
1: Igen, ez igaz, de ennek ellenére azt mondom, jó, mondjuk a mosószereknél megadtam magam, de az élelmiszereknél nem adom meg magam, mert azért az mindig jövök itt a hülye Párizsival, tudom, amikor én ilyen párizsi tesztet végignéztem, akkor nem érdekelt az ára, de rohadtul nem. Az érdekelt, hogy mennyi hús van benne, és mennyi adalékanyag, és mennyi olyan, amit nem szeretnék. És az derült ki, hogy a saját márkás termékek vitték a pálmát, pedig nyilván ugyanaz a gyár gyártja, csak mást kér az, aki saját, és már biztos nem így van, kimondom, annak idején 10 évvel ezelőtt a Tesco saját márkás párizsia volt. Mind árérték arányban, mind minőségbe magasan vitte a pálmát.
0: Volt ilyen tényleg erre olyan mértékben látom támasztani, hogy akkor még én voltam hatósági vonalon, és tényleg volt ilyen. Tényleg volt ilyen, de ez ritka, és magad is felsoroltál 4 vagy 5 szempontot, és az, hogy tényleg egy termék tudjon minden 4 vagy 5-ben elsőt, az nagyon ritka.
1: Itt és most ezt befejezzük, de azért nem adom fel, remélem előbb-utóbb kicsikarok teszteket. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő volt, akivel küzdöttünk a mai műsor folyamán, amelynek elkészítésében Bicó Tomi volt segítségemre, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További szép napot, viszont hallásra.
4: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő Nulla óra.
2: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos tettéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénknél erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
5: Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 30-án köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselője a névnek. Második János Pál pápa, Eszterházi Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál énekes, Teleki Pál államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál mérnök, valamint önkedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Apostol, Bács, Bese, Ditta, Emiliana, Judit és Március nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1870. június 30-án Ada Kipling megszerezte diplomáját. Ő volt az első nő, aki jogi diplomát kapott. Maradunk még a 19. században, 1892. június 30-án megszületett Lajta László zeneszerző, népzenekutató. Folytassuk a 20. század elejével, 1908. június 30-án reggel 7 óra után egy máig tisztázatlan eredetű tűzgolyó ért földet, és robbant fel Közép-Szibériában, a Tunguszka folyó völgyében. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1936. június 30-án megjelent Margaret Mitchell, Elfújta a szél című könyve. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1951. június 30-án megszületett Stephen S. Oswald, űrhajós. Folytassuk 1966-tal, június 30-án megszületett Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú boxbajnok. Folytassuk 1971-jel, június 30-án a Soyuz 11 legénysége űrrepülést követő földetérés közben életét veszítette. A Soyuz egy űrállomáson töltött 3 hetes utazás után sima földetérést követően a mentőegységek holtan találták a Soyuz 11 legénységét. A hivatalos jelentés szerint a tragédia oka, hogy leérés előtt 20 perccel kinyitott a légnyomás kiegyenlítő szelep, az orosz űrhajósok nem viseltek szkafandert a kabinban, így szinte azonnal megfulladtak. 3 évet lépünk előre, 1974. június 30-án Martin Luther King édesanyját meggyilkolták egy templomban. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1991. június 30-a a Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére minden év júniusának végén országszerte rendezvényeket tartanak a fővárosban budapesti búcsú néven. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

2026. június 30-a, kedd. Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 23-tól a 27. versig. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk: Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Elmélkedés. Jézus hajóra száll a tanítványokkal, s miközben alszik,

Mire is félnek, hogy ott van velük Jézus. Miért? Mert még nem igazán ismerik a mestert és hatalmát. A vihar mindig alkalom arra, hogy felismerjük, nem mi irányítunk. Isten gyakran engedi meg a nehézségeket, hogy megmutassa önmagát. A tanítványok kiáltása, ments meg minket, egy őszinte, mérő jövő kérés, amit talán mindannyian mondtunk már, amikor összecsaptak fejünk felett a hullámok, amikor minden, amit biztosnak hittünk, megrendült. A történet nem ígéri, hogy nem lesznek viharok, de biztosít arról, hogy Jézus velünk van a hajóban. És ha ő velünk van, akkor nincs olyan vihar, amely vesztünket okozhatná. Lehet, hogy úgy tűnik, alszik, de amikor eljön az idő, megszólal, és nem csak a tenger, hanem a lelkünk is megnyugszik. Minden vihar, minden nehézség, amit túlélünk Krisztussal, egy újabb lépés a bizalom útján. Uram Jézus Krisztus! Néha vihar dúl bennem. Félelmek, kérdések, aggodalmak támadnak bennem, és úgy érzem, a hajóm süllyed. Te azonban velem vagy, még ha olykor úgy is tűnik, hogy alszol. Taníts bízni benned akkor is, amikor nem látom kezed munkáját. Add, hogy ne a vihar erejére, hanem a te jelenlétedre figyeljek. Növeld hitemet, Uram, hogy ki tudja mondani. Ha te velem vagy, nem félek. Csendesítsd el szívem háborgását, és add, hogy a viharon túl újra meglássam az ég derűjét. Veled akarok hajózni, élni, bármerre visz is a hajó. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották. Hobbirádió.hu

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vietnámi háború alatt majdnem kétszer annyi amerikai halt meg az USA-ban a lőfegyverektől, mint Vietnámban? 1963 és 1973 között 46.752 amerikai áldozata volt a háborúnak, eközben az USA-ban 84.633 haláleset következett be lőfegyverektől.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy gombás zöldséges sertéstarját hoztam önöknek kuktában készítve. Hozzávalók 4 személyre: 1/2 kiló csontozott sertéstarja, 2 evőkanál zsír, 2 nagyobb vöröshagyma, 15 deka gomba, 1 sárgarépa, 1 nagyobb, 1 fehérrépa, 10 deka zöldborsó, 1 kis kanál őrölt fekete bors, 1 mokkás kanál őrölt köménymag, 1 mokkás kanálnyi kakukkfű, só, ízlés szerint. A körettéhez 40 deka tarhonya és 2 evőkanál olaj. A tarja szeleteket kissé kiklofoljuk és kisebb szeletekre vágjuk. A finomra vágott vöröshagymát a kuktában hevített zsíron megdinszteljük. Rátesszük a hússzeleteket, jól lepirítjuk, majd fölengedjük körülbelül 1/2 deci vízzel. Ezután hozzáadjuk a szeletekre vágott gombát, a felkarikázott sárgarépát és fehérrépát, zöldborsót, megsózzuk, fűszerezzük és jól összekavarjuk. Felöntjük körülbelül 3-4 deci vízzel, rázárjuk a kukta fedelét és 15 perc alatt készre pároljuk. Közben a tarhonyát 2 evőkanál olajon megpirítjuk, vízzel felöntjük, sózzuk és gyakori kavargatás mellett készre pároljuk. A tálalótára tesszük, köré halmozzuk a ragút és házi káposzta salátával kínáljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad 2 órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
9: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc az szép. A
10: hőket
11: és a táncra fel.
10: Egy műsor.
11: I could have spared my wings and done a thousand things.
12: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csák Attilával.
1: Hogy erre fel ne táncolj, mi?
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladányben a 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról ismérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

0: Ügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
9: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Kamu reklám.
1: Viha lerka. Lerk. Hk. P. Pamparamparamparamparam. Az első jó volt, csak rágölcsöltem. Viha Lerk Kft. 3534 Miskolc, Lórándfi Zsuzsa utca 30/A. Viha Lerk Kft. Nem, egyszerűen a K miatt. Viha Lerk Kft. 30534... 3500...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mondja, Pista bácsi, a hallása milyen?
2: Micsoda? Mondom, a hallása milyen? Ja, római katolikus.
0: Kamu reklámot hallottak.